0: Családi kör.
1: Köszönti a kedves hallgatót Csergezán Bernád és Magó Zsolt. Elmúlt műsorunkban beszélgettünk azokról a sajnos hamis okokról, amelyek a szeretet mellett még hozzájárulnak, és rákényszerítenek nagyon sok fiatalt, hogy házasságot kössenek. Ezek között megemlítettük, amikor már a leendő mennyasszony terhes, és emiatt vannak rákényszerülve a fiatalok, hogy házasságra lépjenek. Megemlítettük azt, ami ugyancsak gyakran előfordul, amikor az egyik fél, vagy mind a kettő menekül otthonról, a szülői légkörből, a szülői szigortól, a szülői rossz példától, és így mindenáron szeretne egy új, boldogabb családi életet alakítani. Vannak mások, akik a magány elől menekülnek, és nem gondolnak arra, hogy akár ebben a családban is tovább kell vigyék a saját magányukat. Mások a fizikai vonzalom miatt kényszerülnek házasságot kötni, azért, hogy legyen, akire büszkélkedjenek. Mások szociális okokat hoznak fel, míg mások a bűntudat miatt kötnek házasságot. És mindezek a tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a statisztikák egyre szomorúabbak legyenek, hogy egyre több házasság végződik válással. De akkor, amikor szükségletekről beszélünk, akkor szeretnénk beszélni azokról a pozitív szükségletekről is, amelyekről maga a Biblia is beszél. Hogyan vázolja fel, hogyan mutatja be a Szentírás azokat az emberi szükségleteket, amelyre Isten tudatosít bennünket, és amelyeket szeretne nekünk ajándékozni a házasságon belül. Ezek közül, amit talán a Szentírás a legjobban kiemel, az, hogy egyik fél a másiknak a kiegészítője legyen. Hogyan érthetjük meg a Szentírásnak ezt a tanítását? Miért van olyan nagy szükségünk, hogy megtaláljuk azt a szemét, aki kiegészít bennünket, aki hozzá tud járulni, hogy mi úgy fizikailag, mint lelkileg fejlődni, növekedni tudjunk?
2: A Szentírás azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. És ugyanakkor még folytatja a Szentírás, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ebből a bibliai leírásból megértjük azt, hogy a házasság kiegészítést jelent. Máskülönben magyarázhatatlan kiegészítésről van szó itten. Amikor két személy egybeolvad, és megtanulják azt egy életen keresztül, hogy ők kiegészítik egyik a másikot. Itten különbséget kell tegyünk a között, hogy itt kiegészítésről van szó, és nem egy versenyről, egy kompetícióról a kettő között. Ez azt jelenti, hogy barátok együtt, azt jelenti, hogy társas életet élnek, azt jelenti, hogy egy szoros kapcsolatról van szó. Akkor, amikor egy barátról van szó, akkor nagyon jól érzed magad a barátnak jelenlétében. Azt jelenti, hogy te választod, és döntést jelent a te életedben, hogy időt töltsél ezzel a személlyel, mert te jól érzed magad vele. Ez azt jelenti, hogy egy olyan személy az, aki kiegészít téged, akire számíthatsz, akire támaszkodhatsz, aki bátorít téged, és tudod, hogy soha el nem hagy téged. Az igazi barát bízik te benned, ő beszél az ő álmairól, elmondja neked mindazt, ami aggassza őt, és ugyanakkor beszél az ő fejlődéseiről, mindarról, ami még nincs rendben az ő életében. Egy olyan személy, akivel szeretnéd eltölteni az egész életed. A Galáciberekhez írt levélben, a 6. fejezetben és a 2. versben a következőket olvassuk. egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A házasság, akkor, amikor így tekintjük, hogy kiegészítés, és ez isteni áldás, amelyben részesülünk, ez ide vezet, hogy szeretettel hordozzuk egymás terhét. Még ha nehézségeket is kell elszenvednünk, még akkor is ezt szeretetből tesszük, és egy életen keresztül készek vagyunk megtenni ezt. Egy barát biztonságot és bizalmat jelent számodra. Neki elmondhatod mindazt, ami nincs rendben a te életedben, elmondhatod azt, amikor úgy érzed, hogy bizonytalan minden körülötted, elmondhatod neki mindazt, ami nyugtalanít, és ő soha ezeket nem fogja ellened fordítani. Akkor, amikor a barátságra gondolunk, akkor nem hiányzik az öröm, a nevetés, és tudod, hogy ha létezik is a nevetés, soha nem fog kinevetni téged. De ugyanakkor, és ezt nagyon komolyan és ünnepélyesen szeretném elmondani, amikor barátra gondolsz, akkor soha nem hiányzik az imádság. Imádkozni kölcsönösen egymásért. Imádkozni azért, hogy Isten gondot viseljen rólad. Imádkozni azért, hogy minden rendben legyen az életben. A barát az a személy, akivel megoszthatsz minden gondolatot, akivel megoszthatod a te meggyőződéseidet, a te felfogásaidat, és együtt fejlődhettek úgy lelki szempontból, mint szellemi szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy a szint ugyanaz a ti szellemi szintetek, nem azt jelenti, hogy ugyanaz kell legyen a ti nevelésetek. Ez azt jelenti, hogy ha léteznek különbözőségek, még akkor is ti együtt fejlődhettek. Egy barát mindig melletted van akkor, amikor gondok léteznek a te életedben, amikor nehézségekkel kell szembeálljál. Egy barát az, aki elsajátítja a te nehézségeidet, és úgy éli át őket, mintha az ő személyes nehézségei. Egy barát az, aki ismeri a te nehéz pillanataidat, és ugyancsak úgy szeret téged, mint amikor minden jól megy. Hadd tegyünk fel néhány kérdést. A jegyesség ideje alatt megtapasztaltad az ilyen típusú kapcsolatot? Tehetsz-e még valamit azért, hogy a te kapcsolatod fejlődjék? Hogyha hallgatod most az adást, olyan jó lenne, hogyha közelben lenne egy íróeszköz, egy papír, amire leírj legalább 3 pontot, ami téged bátorítana és segítene a te házasságodban vagy jegyességed ideje alatt.
1: Talán az egyik legegyszerűbb módja, hogy az ember megvizsgálja ezt, amire nagyon sok szülő panaszkodik, hogy mióta a gyermekemnek ez az új barátja van, azóta csak romlik az iskolai eredménye. Hogyha látod azt, hogy egyre rosszabb jegyeket kapsz, tudhatod azt, hogy valami a barátságodban és a kapcsolatodban nincs rendben. Hiszen ez a kiegészítés azt jelenti, hogy egyre jobb eredményre sarkaljátok egymást, és egyre nagyobb sikereket tudtok elérni. Ebben a bibliaversben, amelyet a bevezetőben felolvastunk, Mózes első könyve 2. fejezetében, beszél a segítő társról. Milyen szerepet tölt be a házasságban, egy ember életében, hogy megtalálja a megfelelő segítőtársat?
2: Tehát a segítőtárs nem jelent más egyebet, mint az, hogy úgy a kellemes, mint a kellemetlen pillanatokban ő támasz, ha kell, gyógyulást jelent a másik személy számára. Egy megházasodott személy egy eszköz lehet Isten kezében, Isten kegyelmi eszköze, amely áldást hoz az ő házastársának. A példabeszédek könyvében a 12. fejezetben és a 25. versben a következőket olvassuk. A férfinak elmében való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. Aztán a 25. fejezet 11. versében a következőket olvassuk. Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott íge. A családban nagyon fontos, hogyha így történnek a dolgok, akkor, amikor nehéz pillanatban van, akkor a segítőtárs ott van. Egy szép szó, egy jó szó, ez helyrehozhat mindent. Ugyancsak megkérlek, akkor, amikor hallgatod az adást, írd le 3 dolgot. Tudom, hogy nem egyszerű ez. Megállni és gondolkozni. Jegyezd meg ezeket a dolgokat, és írjál 3 dolgot, amivel bátoríthatod a te házastársadat. Tedd meg ezt!
1: Ahhoz, hogy jó szót tudjunk mondani, meg kell értenünk azt a 3. tényezőt, amit Isten különösen a család keretén belül szeretne, hogy gyakoroljunk. És ez nem más, mint a kommunikáció. Különböző szakmában tanulják a helyes kommunikációt. De sokszor elhanyagoljuk a családban kifejezni gondolatainkat, érzéseinket. Miért olyan fontos a kommunikáció a 2 házastárs között?
2: Isten így tervezte a házasságot, hogy a közlés létezzen a házasságban. A közlés azt jelenti, hogy mindegyik félnek megvan a lehetősége, hogy megismerje és megértse az ő házastársát. Dávid és Vera Mace összehasonlítsa a közlést egy nagy házzal, amelynek sok szobája van. És ezt a házat ajándékba kapják a fiatalok házasságuk napján. Az ők reménységük az, hogy e ház minden szobájának örvendjenek, jól érezzék magukat, kényelmesen érezzék magukat, különösen akkor, amikor különleges dolgokat kell megtegyenek. De nagyon sok házasságban ezek a szobák, ezeknek a szobáknak ajtajai zárva vannak. Ezek az ajtók nem jelképeznek más egyebet, mint a közlést, a kommunikációt, amikor a 2 személy kész felismerni azokat a területeket, amelyek még ismeretlenek számukra. Az a próbálkozás, hogy megnyitjuk az ajtót, csalódáshoz vezet. Nem találják meg a kulcsot, hogy kellene bejutni, átalmenni ezen az ajtón, és emiatt lemondanak arról, hogy még tovább próbálkoznának megnyitni ezt az ajtót is. Vagy előfordulhat az, hogy néhány ajtót megnyitnak, de a többi egy egész életen keresztül zárva marad. Nem egyszerű persze megtalálni mindegyik ajtónak kulcsát, de nagyon helyes, hogyha mind a ketten törekszenek, még ha elég nehéz is ez, ennek ellenére is törekszenek,

0: nemi kapcsolatukról van szó, itt látjuk, hogy Isten továbbra folytassa a teremtésnek munkáját. Olyan csodálatos ez, hogy Isten embereket választott, hogy ő tovább folytassa a teremtésnek munkáját. Akkor, amikor ebben a meghitt körben a szeretet kifejezésére sor kerül az egyesülésnek alapján, akkor Isten folytatja tovább a teremtésnek munkáját. Ez egy szép ajándék Isten részéről, és alapvető ajándék, ami azt illeti a házassági életet. A ketten átadják magukat fenntartás nélkül, és ez különleges tapasztalatot idéz elő a házassági életben. Ez Isten ajándéka, és minden házaspárnak élveznie kell ezt az ajándékot.
1: Ha egy következő szükségletről beszélünk, az nem más, mint a közösség utáni vágy, amely különösen a családban kell, hogy megvalósuljon. Mit is jelent ez, és miért olyan fontos a két házastárs életében, hogy a legtökéletesebb lelki, testi közösséget hozzák létre?
0: Házasságnak másik célja a közösség. Akkor, amikor a közösségről beszélünk, és erről a mély közösségről beszélünk, akkor nagyon fontos megfigyelnünk, hogy egy keresztény családban minek kell kialakulnia. A férj és feleség közötti kapcsolat, ez egy kicsi része, a családnak kicsi része abból az áldásból, ami az isteni áldás. Amikor a Krisztus és egyháza közötti kapcsolatról van szó, akkor látjuk, hogy mennyire mély ez a kapcsolat a mennyei vőlegény és az egyház között. És ez a kapcsolat ki kell fejlődjön Krisztus és gyermekei között, az ugyan meg alakult család között is. Amikor a férj és feleségről van szó, erről a kapcsolatról, ennek a kapcsolatnak tükröznie kell azt a kapcsolatot, amely létezik Krisztus és az ő egyháza között. A házasság és egy család egy kicsin egyház kell legyen. Olyan szép ez a gondolat, amikor el tudjuk képzelni, hogy a mi házasságunk, a mi családi életünk, amelynek egy kis része lehet itt a földön. Pál apostol az Efézusi levélben a 4. fejezetében a következőket mondja. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk. Abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test széprenddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén, az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Az apostol kifejezi, mit jelent akkor, amikor Krisztus az alapja a házasságnak, és mit jelent, amikor ez a közösség létezik. Bár lenne minden házasság egy világító fákja ebben a világban. Bár lenne minden házasság egy olyan kép, amelyben az emberek megtalálják Krisztust, megismerjék jobban, és szeressék meg Krisztust.
1: Egy nagyon fontos lelki szükséglet után szeretnék beszélni egy sokkal tágabb szükségletről, amit nyugodtan nevezhetnék társadalmi szükségletnek is. Úgy, ahogy itten az utolsó gondolatban kihangsúlyoztuk, Isten jónak látta, hogy a családok a társadalom számára egy-egy példakép legyen, amely szemlélteti az előttünk álló örök életnek a boldogságát, szépségét, amit egy család a maga boldogságában, közösségében be tud mutatni a körülöttük élőknek.

0: Hogyan valósul ez meg?
1: Ez a szükség különleges, és ezt be kell teljesíteni azért, hogy a család boldog legyen. Nagyon sokan meglepődnek, hogy mennyire jól képviselheti egy család Krisztust ebben a világban. Egy keresztény család lehet a leghatalmasabb meggyőző erő, leghatalmasabb evangelizáció ezen a földön. Mégis nagyon sok keresztény házasság nem tükrözi vissza ezt a dolgot ebben a világban. Krisztusnak jelenlétét nem tükrözi vissza. Azért, hogy egy valódi, eredeti keresztényi életet élj, ezért ez nem egyszerű. De ennek egy különleges befolyása van azokon a személyeken, akikkel kapcsolatban lépsz. Akkor, amikor próbálsz valakinek beszélni az Úr Jézus Krisztusról, vagy amikor egy könyvet akarsz átnyújtani, sokkal nagyobb lesz és jobb lesz az eredmény akkor, amikor a te életed bizonyítja azt, amiről beszélsz ezeknek a személyeknek. A keresztény család egy valóságos bizonyság az isteni jelenlétről a te életedben. Akkor, amikor így éled életed, akkor Krisztus felhasználhat téged, és te lehetsz Krisztusnak keze, lehetsz Krisztusnak ajándéka ebben a világban és azoknak életében, akikkel kapcsolatban jössz.
0: De ez nem csak egy társadalmi szükséglet, nem csak egy isteni parancs, hogy Jézus Krisztust bemutassuk a világnak, hanem egy lehetőség, hogy a családunkban boldogan éljünk. Akkor, amikor elkezdjük gyakorolni a szolgálatot, mások iránti segítségnyújtást, ez visszahat a mi családunkra. Hiszen, hogyha csak önmagunk felé fordulunk, és csak önmagunkat akarjuk boldoggá tenni, ez sajnos csak rövid távon működik. Hogyan gyakorolhatjuk ezt a szolgálatot, másoknak a segítségét?
1: A házasság szolgálatra való hívás. Nem egy olyan felfogás ez, amikor embereket kell toborozni, hanem akkor, amikor megházasodunk, figyelembe kell vegyük ezt a tényezőt, amikor először szolgálnunk kell a mi házastársunkat. Nekünk tetszik az, amikor valaki szolgál minket, és nagyon jól érezzük magunkat. A Szentírás beszél erről, és elmondja nekünk, hogy hogyan kell hozzáálljunk, ami azt illeti a házassági életet. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetéből kezdve negyedik verssel a következőket olvassuk. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Milyen szép ez a leírás. Az Úr Jézus Krisztus különleges szolgálatáról számol be. Krisztus eljött, megalázta magát, olyan lett, mint egy szolga, szolgai szerepet vállalt, ugyanakkor számunkra is ajáltatik ez a szerep, a szolgai szerep. Nem kell elfeledjük sohase, hogy soha nem lenne szabad kérjük a szolgálatot a mi házastársunktól, hanem Ezt be kellene teljesítsük mindegyik kölcsönösen, úgy, ahogy a Szentírás által megértettük ezt a dolgot. Nem kell elfeledjük azt, hogy amikor kérjük a mi házastársunktól a szolgálatot, akkor valahol minket az foglalkoztat, hogy a másik kiszolgáljon minket. A Szentírásnak aranyszabálya azt mondja, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek megtegyenek ti veletek, először tegyétek meg ti azt velük. Hogyha mi szolgáljuk és megteszünk mindent a mi házastársunkért, higgyétek el azt, hogy váratlanul ennek válasza megérkezik a mi életünkben. Az Efézusi levélben, az 5. fejezetben, a 22. és a 25. terjedő versekben a következőket olvassuk. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Mennyire szépen le van írva itt a férj és feleség közötti kapcsolat. A szolgálatnak kapcsolata. Krisztus szerette az egyházát, és annyira szerette az egyházat, hogy kész volt életét ajándékozni, adni érette. Hogyha ez a szeretet, ez az, ami vezeti a férjet, akkor csodálatos lesz a kapcsolat. És ugyanakkor létezni fog az engedelmesség is a feleség részéről.
0: Köszönöm szépen Csetgezán Bernárdnak, hogy néhány pontban felvázolta azokat a szükségleteket, amelyeket Isten szeretne betölteni a házasságunkban. Szeretnénk folytatni ezt a kérdéssort, ezért sok szeretettel várunk mindenkit a jövő heti műsorunkban is. Viszont hallásra!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy

a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma, aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 6. fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Tóth Árpád írta Ez a nap is című vers, amelyet Tolnai Mária fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 6. fejezet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógában és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok az éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

0: Tóth Árpád.
1: Ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi. Elmúlt. Vége. Ez az est is, mint a többi. Eljött. Béke. Szerény béke. De hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke. Hallgat, talpik feketében. Mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem egyéb, csak néma illat. Mit az ember behuny szemmel mélyre szívhat. Elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szírom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű, gyenge bőre. Vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, föld porával elkeverve.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

A 37. Zsoltárból választottam a mai reggel ígét, a 37. Zsoltárnak a 8. versét. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodj, csak rosszra vinne. Hát ilyen egyszerű, mondhatnánk ezt így is. Szűnj meg a haragtól, harag, hagyd el heveskedésedet. Hát bizony sokszor hamarabb, hevesebben reagál az ember. Ne bosszankodjál! Na, ez a csendes nyugtalanság, csak úgy magában. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Miért adtuk azt a címet ennek a reggelnek, hogy szeresd a szeretteidet? És vajon, mert hogy ez egyáltalán kérdés, ezt is felvetettük. Hát a nevükben is benne van. Hát azért a szeretteink, mert őket szeretjük a legjobban. Micsoda bosszantó dolog, hogy egy ilyen címet adtunk ennek a mai reggelnek. Na talán pont azért, mert a legszorosabb kapcsolatainkat is védelmezni kell. Megőrizni azt a szépségét, azt a finomságát, ami talán éppen ez a legnagyobb veszély ezekben a kapcsolatokban, hogy aki otthon vagyok, az vagyok én igazán. És otthon olyan az ember, amilyen sehol másutt, nem? Tehát nem úgy van, hogy hazamegyek, és hát eddig jól viselkedtem, meg a buszon nem köszörültem túl hangosan a torkomat, meg nem beszéltem így, vagy amúgy a munkahelyem, vagy stb. Na de otthon végre, aztán elengedhetjük magunkat. Aki otthon vagyok, az vagyok igazán. És amikor az ember ezen gondolkodik, hogy harag, heveskedés vagy bosszankodás, akkor be kell valljuk őszintén, hogy ezt legtöbbször nem a munkahelyen tesszük, nem a számunkra vadidegen emberekkel szemben engedjük meg magunknak, hanem bizony az otthoni kapcsolatainkban. A John Gottmant gyakran idézzük így a különböző online alkalmakon, a házasság kutatót, ahogyan ő megfogalmazta, hogy ami hétköznapi otthoni kapcsolatainkban, házasságunkban, hiszen ez az ő témája, de mondhatnám azt, hogy a családunkban engedjük meg magunknak sokszor leginkább azt a fajta stílust, azt a haragot, bosszankodást vagy heveskedést, amit egyébként semmelyik másik emberi kapcsolatunkban nem engednénk meg magunknak. Gottman azt mondja, hogy már pedig egy kapcsolatnál, különösen egy házasságnál, hogyha a becsmérlés, a gúny, a beszólogatás vagy a szarkazmus megjelenik például a kommunikációnkban, bizony az a kapcsolat szabad esésben van. Ne felejtsük el, talán valami látványos vagy megfogható erkölcsileg kivetni való dolog nem történt még a kapcsolatban. Csak éppen mi van jelen? Harag, neheztelés, bosszankodás, és ennek a gyümölcsei, az a stílus, a gúny, a becsmérlés, az egymással szembeni tiszteletlenség, verbális erőszak, vagy érzelmi manipuláció. Amikor ez bizony jelen van, akkor azt mondta Gottman, az a kapcsolat szabad esésben van, de ne felejtsük el, hogy ez azért nem csak a házassági kapcsolatra igaz, ugyanezek a törvényszerűségek a generációk közötti kapcsolatokra, szülőgyermek, vagy a nagyszülőgyermek, unoka, vagy ezeket akár a szinteket átlépő kapcsolatokra is igaz. Ahogy Gottman idéz például egy mondatot, és itt most lehet, hogy egyes média szakemberek azt mondanák, hogy ezt végig ki kell sípolni, de én azért azt mondom, azt mondja a kedvesének az egyik, hogy elhoztad a ruhám a tisztítóból, de ebben már van egy olyan ingerültség, hogy mennyi ideje nem intézed azt, amit intézned kell. Jön is rá a válasz, mert érzi az ember a feszültséget benne, és ez azonnal őt is befeszíti. Dehogy, a te büdös cuccod, nem vagyok én a te cseléded. És Gottman ezt a nem túl irodalmi idézetet így folytatja, hát az nem, mert ha a cselédem lennél, legalább takarítani tudnál, és már folytatódik is a beszélgetés. És ez a kommunikáció viszi abba az irányba a kapcsolatot, ebben az esetben a házassági kapcsolatot, hogy bizony a szeretteimet kell a leginkább félteni tőlem, szeresd a szeretteidet. Ahogyan itt a Zsoltáros felhívta a figyelmünket, hogy harag, bosszankodás, heveskedés, mindez, ami az emberben, szinte a világból is hazahozzuk magunkkal a feszültségeinket, milyen nagy tudomány az, hogy megtanuljuk becsukni a munkahely ajtaját. És azzal egyben becsukni azokat a problémákat, gondokat is, amik oda tartoznak. Milyen nehéz az, amikor aztán az ember home office-ban otthon éli meg a munkahelyi problémáit, és a belépő gyerek egyszer csak azt kapja teljesen értetlenül álló jelenség előtt, hogy rajta csattan az ostor azért a feszültségért, amit az apa, anya, vagy megint csak több generációs felállásokra is gondolkodhatunk, nem tudott megoldani. Márpedig az otthoni kudarc vagy győzelem, az a kudarc vagy győzelem, az a hozományunk, az a,
az a rakományunk, amivel kimegyünk az életben is. Nem csak hazaviszünk dolgokat, de amilyen heveskedéssel, haraggal vagy bosszankodással lépünk ki azután az életben a feladatok világába, ez fogja meghatározni az ottani magatartásunkat, az ottani viselkedésünket is. A jó házasságokban, mondja egy másik szakértő, Eliot Aronson, szociálpszichológus, a véleménykülönbség, az eltérő szokások, de még a dühös veszekedések is közelebb hozhatják egymáshoz a párt, mert ezáltal mindkét fél valami újat tanul, és kénytelen lesz felülvizsgálni az önmaga képességeiről vagy korlátairól alkotott feltevéseit. Majd így folytatja Aronson, ez nem mindig könnyű, zavarba ejtő, sőt fájdalmas lehet, ha lemondunk a hibáinkat leplező önigazolásról. És itt jutunk el a megoldásig. Mert azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy a közeli szeretet kapcsolatainkban ne lennének olykor nem csak hogy véleménykülönbségek, de akár veszekedések, vagy bármi olyasmi, ami azt mondhatjuk, hogy nem normál állapot. De hogy ezeknek az elfogadásával nem azt jelenti, hogy egyetértünk, és ez így lesz, jaj, de jó, senki ne hivatkozzon a ma reggeli 88-as reggeli zsoltár éneklésre, hogy a János azt mondta, hogy a házasságban már pedig kellenek veszekedések. Azt mondja, hogy ha már megvannak, ha már megtörténtek, ezek segíthetnek felülvizsgálni, segíthetnek jobban szembesülni saját magunk korlátait, képességeinkkel szembesülni, bizonyos feltevéseinket kétségbe vonni önmagunk felől, és tanulni, a hibáinkból tanulni, hiszen ez a zavarbejtő vagy fájdalmas szembesülés tulajdonképpen azt a kérdést veti fel, hogy önigazolás, tehát akkor megmagyarázom, hogy de ő kezdte, de ő volt az, aki először, vagy pedig a hozzám legközelebb állókon keresztül azt mondhatnám, hogy a szeretet egyetemének az intenzív elvégzése az otthon van. Az nem a buszon, villamoson, munkahelyen, hanem az otthoni hétköznapokban van, amikor az ember a legintenzívebben, a leginkább megpróbálva az ő jellemében tanulja azt, hogy mit jelent szeretni. Mit jelent önigazolás helyett belátni. Mit jelent vitatkozva érvelés helyett bocsánatot kérni. Mit jelent megtanulni azt, hogy a belátás, a bocsánatkérés, a rendezés értékesebbé tesz téged. A belátás értékesebbé tesz. Ha van egy erős kapaszkodód, amiben kapaszkodva nem fél szembesülni azzal, hogy milyen területen van növekedési területem, akkor az ember ahelyett, hogy az önigazolásba menekülne, és csak egy jobban elmérgesíteni a helyzetet, oda tud menni, és tudja azt mondani, hogy bizony tanulságos volt ez a beszélgetés. Bizony lehet, hogy győztem az érvekben, és a végén beléd folytottam a szót. De azt hiszem, hogy ma egy olyan veszteséget és egy olyan vereséget kellett elszenvednem, ami nagyon tanulságos az én önismeretem szempontjából. Sajnálom, hogy ennek ilyen ára volt. Simone Weil, a 20. század közepén élt francia gondolkodó, talán filozófusnak is, vagy írónak is nevezik egyesek, azt mondta, hogy az emberi lények közül csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Amikor otthon megengedünk magunknak egy olyan haragot, egy olyan bosszankodást vagy heveskedést, amiből hiányzik a szeretet, olyankor bizony egy kicsit kétségbe vonjuk a létét annak a másik embernek. Nem véletlen, hogy mondják házaspárok beszélgetésen nekem, hogy amikor múltkor így beszélt, akkor azon gondolkodtam, János, azon gondolkodtam, hogy kellek én egyáltalán? Szükség van itt rám egyáltalán? Milyen megdöbbentő Simone Weilnek ez a mondata. Az emberi lények közül csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Mennyire fontos, hogy ez a torta, a szeretett emberek tortája minél nagyobb legyen. Mennyire fontos, hogy tanuljuk, hogy megszívleljük azt, amire a Zsoltár is felhívja a figyelmünket. Hagyjad az Úrra azokat a dolgokat, amiket nem tudsz megoldani. Nem kell mindent lejátszani. Nem kell mindent a konfliktusokban is megvitatni, győzelemig vinni. Mert hát mégiscsak én vagyok az idősebb a családban. Hogy engedhetném meg? Hát mégiscsak én vagyok a férfi. Mi az, hogy egy nő nekem ellent mondjon? Mégiscsak én vagyok a szülő, nehogy már a gyerek. És persze ez társul a hevesség, az indulat, a neheztelés. Mennyire fontos, hogy a szeretet nem csinál presztízs kérdést a győzni akarásból. Azt kívánom, hogy növekedjünk a szeretetben, a szeretetteink között is.
hogy vigyázzunk ezekre a kapcsolatainkra, mint kincsekre, mint értékekre, akár nagyszülőkről, akár gyerekekről van szó, akár a házas kapcsolatokról. Kérjük az Isten segítségét ehhez. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy megsegítesz. Bizony ezen a vizsgán sokszor elbuktunk már. És még csak azt sem akarjuk és tudjuk megígérni, nem azért, mert nem akarnánk, hanem mert nem bízunk magunkban, nem bízhatunk magunkban megígérni, hogy soha többet nem lesz ilyesmi. Jó, Atyánk, taníts inkább ehelyett minket, hogy ha megtörténik, ezeket úgy dolgozzuk fel, hogy az a feldolgozás, az a belátás csökkentse az esélyét, gyengítse az esélyét annak, hogy az újra és újra ismétlődve történik meg. Legyél velünk, erősíts így minket, és segíts, hogy otthon is tudjunk jól szeretni, otthon is tudjunk őszintén szívből szeretni, folyamatosan szeretni. Jézus nevében köszönjük, hogy tanítasz minket erre. Amen.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására.

aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Egy negyed éven át arról beszélgettünk, hogy mit jelent elmélyíteni a kapcsolatunkat a jó Istennel. Az utolsó előtti beszélgetéshez érkeztünk, amikor még mélyebbre próbálunk jutni ennek a gondolatsornak a kifejtésében, és megérteni azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem csak abból származik, vagy nem csak abban kell megerősödjön, hogy a valamit befogadunk, és ez a valami gyakorlatilag az Úr Jézus Krisztus, hanem az ő személye, az ő ránk való hatása tovább kell áradjon a mi cselekedetünkben, a mi megszólalásunkban. Azért a mai beszélgetésünknek a címe Beszéljünk róla. Beszéljünk hitünkről, beszéljünk meggyőződésünkről, beszéljünk az Istennel való találkozásunkról, beszéljünk arról, aki az életünkben a mindent jelenti. Az alapigét olvasom az Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. verséből. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenteni minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Pálffy Miklós lelkipásztort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm is a meghívást.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Pop Edward evangélistát, köszöntöm munkatársamat, örvendek, hogy együtt vagyunk ezen a beszélgetésen.
3: Én is köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel, hogy itt lehetek.
1: Hogy gondoljátok, az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése, ennyi beszélgetés után és ezt a tanulmányt kimerítve, hogy tud a mi szempontunkból, mert igaz, a Jóisten mindent megtett, mindent elvégzett fia által, a mi szempontunkból mi az a legtöbb, amit tehetünk azért, hogy egy nagyon Istenhez ragaszkodó, elmélyülő kapcsolatot tudjunk kialakítani vele?
3: Hát elsősorban igaz, hogy Istennel kapcsolat legyen, szükség van a tanulmányozásra. És a tanulmányozás mellett szükség van sok-sok imára. Mert Isten válaszol, de hogy válaszol, ha mi nem figyeljük az ő válaszát. És akkor én úgy érzem, hogy ez az alapja a mindennapi életünknek, hogy táplálkozzunk az ígéből, és imádságban szoros kapcsolatban legyünk az Úrral.
2: János 3.16-ban a Szentírás leírja az evangéliumot, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, és úgy adta, hogy az a miénk legyen. Nem veszi vissza tőlünk, nem kölcsön adta, odaadta. Na most János 3.16, hát csodálatos ige minden kereszténynek, hogy ebben lejük az örömünket, hogy mi ilyen szeretetet kaptunk, és az Isten ennyire érdeklődik az emberek iránt. És most az volt a kérdés, hogy hogyan tudom elmélyíteni evel az Istennel való kapcsolatomat. Közös érdekünk van-e? Ez a kérdés. Mert hogyha közös érdekünk csak az, hogy az Istennek az érdeke, hogy engemet üdvözítsen, és az én érdekem is az, hogy saját magam üdvözüljek, akkor van egyfajta közös érdek, nem?
1: Érdekkapcsolat.
2: De a Biblia nem csak ennyit mond. Mert én nem tudok kapcsolatban lenni olyan emberrel, amellyel nincsenek közös érdekeink. A feleségemmel nagyon boldog házassági kapcsolatunk van. Nem tökéletes, de boldogok vagyunk együtt. Vannak közös érdekeink, és a közös érdekeink nem azok, hogy én boldog legyek, és a feleségem engem boldogá tegyen. Ezt nem lehet igazából közös érdeknek nevezni. Hanem mi a közös érdek?
1: És itt térsz vissza a hasonlatra az előbbi
2: igen,
1: gondolatnál.
2: Igen. János 3.16-ban olvassuk, amit említettem az imént. Első János 3.16-ban megvan a közös érdek. És ezt nem nehéz észbe tartani, mert azt mondja a Szentírás első János 3.16-ban, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Ezt már János 3.16-ban is olvastuk. De tovább folytatja itt 1. János 3.16-ban, hogy mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Tehát, ha én közöttem és Isten között van egy közös érdek, és a közös érdek az, hogy az embereket ebből a világból megmentsük, akkor van alapja kapcsolatunknak. Ha a közös érdek csak annyi, hogy én üdvözölni akarok, és ő engemet üdvözíteni akar, én nem látom, hogy hogyan tudunk kapcsolatot elmélyíteni így. De most már van egy közös érdek. Ez a világ, amit az Isten meg akar menteni. Én is csatlakozni akarok Istenhez ebben az érdekben. Olyan mértékben, hogy képes vagyok elmenni ilyen messzire, hogy lemondok dolgokról, azért, hogy az embereket Krisztushoz vezessem. Előbb a gyermekeimet, aztán a szomszédaimat, és az egész világot, akit csak Isten az életembe hoz. És akkor így gondolom, hogy az Istennel van mit beszéljünk, van miről beszéljünk, ugye, emlékeztek, amikor a Megdicsőlés hegyén volt miről beszélni Jézussal, Illésnek és Mózesnek? Volt miről beszélni, akik voltak közös érdekeik. Péternek is volt miről beszélni Jézussal ott a hegyen? Nem. Nem. Péter teljesen más egyebben kalandozott a gondolata. De Illésnek és Mózesnek volt egy olyan kapcsolata, hogy volt miről beszélni Jézussal. Gondolom, hogy az ilyenfajta közös érdek az, ami létrehozhat egy igazi kapcsolatot az Úrral.
1: Akkor ezt a gondolatot, ha tovább fejtjük, vagy tovább visszük, hogy a bizonyságtevésről beszélgetünk a mai alkalommal, hogyan kapcsolódik ez a cselekedete az embernek, mert itt már cselekedetről beszélünk, az Istennel való kapcsolat mélyítéséhez?
3: Igen, Miklós testvér említette a közös érdeket. Ha az a közös érdek, hogy én elmondjam az örömömet, amit kaptam az Úrtól, hogy egyszülött fiát adta az én megmentésemre, ezt miután én megtalálom, én nem tudom megtartani magamnak. Ezt el kell mondjam másnak is, hogy más is részesüljön ebben a nagy örömben. Amikor elhívott az Úr, mindig azt hittem, egy darabig legalábbis, hogy csak is azért vagyok, hogy másnak elmondjam. És aztán jöttem rá, hogy minden bizonyságtevés engem erősít meg elsősorban. És minden bizonyságtevés után megtalálom azt az örömöt látva az embernek a szemében, hogy megtalálja Jézust. És ez elsősorban nekem egy óriási előre haladás az én életemnek üdvösségi menetelében.
1: Köszönöm ezt a nagyszerű gondolatot. Ez egy olyan tapasztalat, amire mind, ha eljutunk, akkor áldottak vagyunk.
2: Igen, hát én is csatlakozom ehhez a gondolathoz. Még annyit említenék, hogy egy kicsit a bizonyságtevésről, önmagáról, hogy ma attól függetlenül, hogy most bibliai bizonyságtevés, vagy egyéb bizonyságtevés, tanúságtétel, a tanúnak a tanú szerepének a betöltéséről van szó. A bizonyságtevés előbb önmagában az nem egyfajta, az nem tanítás elsősorban. Mert a tanúnak a szerepe nem az, hogy elmondja a törvénycikkeit, ugye a törvényszéken, hogy most milyen törvénycikkeit kell idézni, vagy hogy igazából adott körülmények között mikor mit kellene, vagy nem kellene csinálni. Hanem a tanúnak az a szerepe, hogy a tanúságtételnek az a lényege, hogy én láttam, hallottam, tapasztaltam valamit. Ott voltam a helyszínen. Tudom, hogy mi történt, és azt mondom el. Nagyon sokszor szerintem összetévesztjük a prédikálást, vagy a tanítást, a tanúságtétel, vagy a bizonyságtevéssel. A bizonyságtevés, és ez az első, amivel Jézus megbízta a tanítványait és minket is, hogy mi ne azt mondjuk el csupán, amit tőle tanultunk. Azt is el kell mondjuk. Azt mondja, hogy tanúim lesztek nékem. És amikor a nagy teológus János, mert a tanítványok közül öt lehetne, a 12, aztán ott van Pál apostol, aki ő az, akit a Szentlélek úgy használt fel, hogy többet tett, mint a többiek együttvéve, és megírja az Új Testamentumnak felét. De a tanítványok közül a nagy teológus nem a teológiai tanításokkal kezdi az első levelét, hanem azt mondja János egy-egyben, ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk. Tőle hallottuk direkt. Amit a szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, tehát amit hallottunk és láttunk, azt hirdetjük néktek. Na ez a tanúságtétel, bizonyságtevés. Vagyis mi az, amit én az Istennel való járásomban tapasztaltam? Mi az a kincs, amit tőlem senki nem tud elvenni, és nem is tud ellene szólni? Mert ugye vannak emberek, akik megcáfolják a szombat igazságát, ami szerintem a Bibliának az egyik legegyértelműbb bibliai tanítása. De ezt sokan meg tudják cáfolni. De amikor engemet az Isten éjszaka fél egykor felébresztett úgy, hogy égett a ház, és én elevenen kerültem ki abból a házból, úgyhogy 5 perc múlva megpróbáltunk visszamenni, és már minden égett, ezt tőlem senki nem tudja elvenni, hogy én hiszem azt, hogy az Isten volt az, aki felébresztett minket. Tehát ez a különbség a tanítás, prédikálás és bizonyságtétel között, hogy mit tett az Isten az én életembe. És amikor én így adom elő az Isten igazságát, mint olyat, ami benne működik és dolgozik, ennek hatalma van, úgy gondolom. És erre hívott minket az Isten.
1: Köszönöm a sok tapasztalat, megosztást és a bevezető gondolatot. Nézzük meg az alapigét, milyen következtetésekkel tudunk maradni. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Több gondolat van itt, amit szeretném, hogy megbeszéljünk. Például az, hogy minden reggel. Tehát, hogy a reggeli órában, miért a reggeli órában ébreszt fel az Úr, és miért a reggeli órában jó vele találkozni. Aztán más gondolat is, hogy az Úr bölcsességet ad a bizonyságtevőnek, és támogatni tudja azt, aki elfáradt, aki belefáradt az életbe, hogy ez mit jelent, és miért akkor van ennek nagyobb ereje. Vagy más gondolatot, mert ugye a tanítványoknak az egyik legfőbb feladata, hogy hallgassak, mint a tanítványok. Mit jelentenek ezek a gondolatok? Hogyan értitek ti ezt az igeverset?
3: Hát, ha reggel, amikor fel kell, minden reggel felébredünk, ha nem az első gondolatunk az Úr és az ő ígéje, akkor milyen lesz az a nap? Akkor milyen lesz az a nap, amikor csak is a személyes gondolataink vannak, érdekeink vannak? Nagyon fontosnak látom, és én hiszem, hogy az én életem ott tudott megváltozni, hogy megértettem, hogy a Bibliával kell kezdjek minden reggelt. És azt mondja az a szöveg, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem. Honnan adhassa az Úr a bölcsességet? Hanem az ő ígéjéből. Ha az én lelkem nincs tele az ő szavával, honnan szólhat az én szám bölcsességet? És csak is egy megoldást látok erre, hogy korán reggel, amikor igaz pihent az ember, akkor úgy kezdje a reggelét az igével. És akkor jön az áldás, az isteni áldás.
2: A tanulmányunk alapigéje az egy messiási profécia. Az Ézsaiás könyve 50. fejezetéből, ugye a 4. verset már hallottuk, de ugyanide jönnek több versek. Most csupán egyet még olvasnék, hogy legyen nyilvánvalóbb a kedves nézők számára, hogy ez egy messiási profécia. A 6. vers azt mondja, hogy hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpködés előtt. Tehát egyértelmű, hogy itt Jézus Krisztus a második Ádám. Ilyen lett volna az ember, ha nem bukott volna el. Jézus eljön, hogy megmutassa nekünk, mit jelent Isten fiaivá válni. És amikor azt olvassuk a 4. versben, hogy az Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak. Jézus az atyának engedelmes volt minden nap. Benne nem volt lázadás. Nem keményítette meg a szívét az atya reggeli hangja előtt, mint ahogy mi olykor megtesszük ezt, mi lázadok vagyunk. Még akkor is, amikor nem is mondjuk ezt ki, de elhessegetjük magunktól a Szentlélek hívását, amikor nem azt tesszük jó reggel, amire az Isten hív minket. Jézus a minta ember, az Isten fia, az ember fia, a második Ádám, aki mindenben engedelmeskedett az atyának. A János evangélium a 10. fejezetében olvasunk róla, hogy Jézus olyan messze ment ebben az engedelmességben, hogy Jézus azt mondja a János 10-ben valamelyik versben, hogy a cselekedeteket, amelyeket cselekszem, nem magamtól cselekszem őket, hanem ahogy az Atya adta nekem, úgy cselekszem őket. Jézus ismeretei, Jézus tervei, Jézus cselekedetei, Jézus megnyilvánulásai, ő olyan méretben megüresítette magát, mert ne felejtjük, hogy emberi természete is volt, és Sarx emberi természete volt, aki ismeri egy kicsit a Bibliát, tudja, miről van szó. Megüresítette önmagát, hogy az Atya akaratában járjon. Na most, hogyha az Istenvel kapcsolatunkról van szó, ez az ideál. Hogy ne keményítsük meg a szívünket jó reggel, hanem hadd jusson oda az Isten igéje, ahova kell, és hozzon jó gyümölcsöt az életünkben és más emberek életébe is.
1: Az egyik nagyon fontos gondolat, hogy miután a Jóisten hatással tud lenni ránk, és ez egy naponkénti folyamat, amit az ő igéjével véghez visz, hogy miként valósítja meg, milyen isteni személy eszközével, hogyha lehet, nem tévedek a kifejezésben, hogy a Szentlélek Isten hogyan mélyíti bennünk az igét, a találkozás pillanatát az Istennel, az Atya Istennel, magával, önmagával, ha a Szentlélekről beszélünk. Két igeverset szeretnék olvasni, és akkor ezt próbáljuk meg összekapcsolni és kifejteni a gondolatokat. Az egyik a kiküldési ige, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát a bizonyságtevésünk az egy kiküldést jelent a Jézustól, és az a világ végső határáig, és ebben benne van az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek ereje, de arról is olvasunk, azt mondja Cselekedetek 1:8-ban, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, a Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Mit jelent a Szentlélek munkája az életünkben, akkor, amikor arról beszélünk, hogy bizonyságot szeretnénk, vagy akarunk tenni?
3: Szentlélek nélkül nincs élet. Nincs megtért élet. Ameddig az ember nem engedi, hogy a büszkesége tönkre menjen, és elfogadja, hogy ő magában nem tud jó lenni, nem tud jó cselekedni, csak a Szentlélek által. És ameddig nem történik meg ez a csoda, ami az Isten csodája, hogy az Úr lelke a szívünkben költözzön. Az előbb szó volt a hallgatásról is. Addig időnk nincs meghallgatni senkit. Mert csak futunk, és a saját életünk érdekét nézzük. Amikor a Szentlélek elfoglalja mi életünket, akkor megtanulunk mást meghallgatni. Megtanulunk másra odafigyelni. A kiküldetésben a Szentlélek, ha nem tanít meg, hogyan beszéljünk az emberekkel, hogyan viszonyuljunk az emberekkel, akkor nem lesz hatásos a mi munkánk. Hogy van itt az íge, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokat minden népek között, igaz? Ha nincs a Szentlélek ereje, nem tudok elmenni. Ha nincs a Szentlélek ereje bennem, akkor senkit nem tudok. Nem, én úgy sem tudok megtéríteni senkit, de az Úr nem tud általam megtéríteni senkit. Úgyhogy az én véleményem, hogy Szentlélek nélkül

0: korszakába élünk, hogy most már sok mindent tudunk csinálni, olyasmit, amiről az elődeink nem is álmodhattak volna. Viszont ez csupán csak az információ világa. Mi emberek sok mindent megtanulhatunk, és át is tudjuk adni az ismereteinket, sokszor elég eredményesen azoknak, akik körülöttünk vannak. De amikor megtérésről van szó, ott nem csupán csak az információ világával van dolgunk, hanem a démonok világával is. Az emberi akarattal is van dolgunk, ami nem egy könnyű szituáció. Ezért a nagy misszionárius Pál apostol, amikor megszólítja a hívőket, ugye például az efézusi gyülekezetet, az efézusi levél a 6. fejezetéből olvasom, én a 18. vers, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzál minden időkben a lélek által, és akkor közben tovább mondja a 19. vers, én érettem is imádkozzatok, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsága ismertesse meg az evangélium titkát. Tehát Pál apostol kéri, hogy imádkozzanak érte, hogy úgy tudjon szólni, ahogy kell. Mert én nem tudom, hogy az illető embernek, akivel én beszélek, az életének milyen körülményei között van, most az életének pont milyen szakaszában van, mi tudja megszólítani azt az embert. Isten elhívott minket, hogy ne csak információt adjunk át, amit amúgy is képesek vagyunk átadni, hanem tudjuk az embereket egy olyan, a szívüknek és lelküknek egy olyan állapotába állítani, amikor ők tudatába kerülnek annak, hogy Isten előtt állnak, és döntést kell hozniuk, és ezt a Szentléleknek a különleges munkája nélkül nemhogy nehéz megcsinálni. Lehetetlen. Úgy gondolom, hogy erre utal Jézus, amikor János 15-ben azt mondja, hogy nálam nélkül nemhogy keveset, hanem semmit sem cselekedhettek. És lehet, hogy talán a mai keresztény világban az az oly csekély eredmény, amit a mai keresztények tudnak elérni a nem keresztények között, hitetlen világias emberek között, pont annak a jele, hogy belőlünk hiányzik, sokszor hiányzik a Szentléleknek ez a különleges munkája, hatalma, amire olyan nagy szükségünk van.
1: A kérdés az, hogy milyen módszerrel dolgozik Isten Szent Lelke az életünkben. Azt olvassuk a Zakariás próféta könyve 4. fejezet 6. versében, és felele is szólanékem mondván, az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Mit üzen ez az íge a mi számunkra? Milyen módon hatékony a bizonyságtevés, és mi az a határ, amit maga az Isten sem lép át, maga a Szentlélek Isten sem lép át, amikor a bizonyságtevés történik?
2: Olyan érdekes, az én első évem, amiután megtértem, bennem volt egy olyan buzgóság, hogy meg voltam győződve, hogy így hatalommal menni, mondani, és eltelt olyan 10 hónap, egy év, amikor az Úr meggyőzött, és úgy mondjam, hogy világosságot adott, hogy valakinek nem arra van szüksége, hogy 10-szer, 20-szor, 30-szor mondani neki. Mert mi történik az emberben, mikor nincsen teljesen felkészülve, hogy befogadja? Visszautasít, igaz, egy idő után, és nem lesz már kellemes az a beszélgetés. És észrevettem, hogy látnak meg emberek, és ijednek meg tőlem, hogy megint kezdi. És akkor értettem meg ezt a Biblia szöveget teljesen, hogy nem avval az erőszakos hatalommal kell, hanem meg kell várjuk, hogy az Isten lelke végezze el a csodát az embernek a szívében. És ehhez persze, hogy kell mondjuk, mert kell mondjuk, de kell érezzük a lélek által, hogy most mikor elég, mikor kell megállni. Mert azt mondja a szöveg, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az Isten, a seregek Ura erejével. És olyan jó látni ezt, hogy az Isten erre is meg tud tanítani, hogy mikor elég, mikor valakinek a személyét már, vagy az életét zavarjuk. És ebben

0: Látom újra a Szentlélek csodáját, hogy közbelép, és azt mondja, hogy eddig itten hagyjad, hogy gondolkozzon rajta.
1: Ha jól értettem a kérdést, hogy milyen módszert alkalmaz a Szentlélek, hogy minket fel tudjon használni a bizonyságtevésben, és hogyan történik ez, hogy nem hatalommal, sem erővel, hanem az én lelkemmel. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy komplikált dolog. Mi komplikáljuk el? A lélek az van, vagy nincs? Én így fogom fel. Hogy van, vagy nincs? Ameddig, és ide hoznám a tanítványok szituációját, 3,5 éven keresztül Jézussal jártak. Egy néhány nagyon parányi alkalomtól eltekintve, mielőtt a Szentlélek kitöltetett volna, a tanítványok mindig mellélődtek. Én ezt végigfésültem a 4 evangéliumban, hogy így próbáltam figyelemmel követni, hogy hány olyan dolgot találok a 4 evangéliumban, amit a tanítványok maguktól jól csináltak. És nem találtam egyet sem. Sok minden, sok alkalommal kezdeményeztek vele, a 2 drachmát eddig gyűjtötték a templomi adót, és megkérdezték Pétert, hogy a ti mesteretek ad 2 drachmát, persze, hogy igen. A hegyen, megdicsőlés hegyén, Péter látja, hogy ott van az Úr Jézus és a másik 2, és beszélnek közeli haláláról, és mindjárt Péternek a fej, hogy milyen jó nekünk itt. Hadd pusztuljon a többi, nem számít, maradjunk mi itt a hegyen. Tehát abszolút mellélődtek, folyamatosan, szisztematikusan bármit kezdeményeztek, és buzgalomból tették ezt, jó indulatból tették ezt, jó szándékból. János volt az, aki azt mondta, hogy miután a samaritánusok nem fogadták be őket utazásuk folyamán egy faluba, hogy parancsolj őket, hogy tűzjön alá. És rengeteg egyéb ilyen szituáció volt. Na most Jézus azt mondja nekik, hogy nem vagytok alkalmasok a misszióra. Maradjatok Jeruzsálemben. A Cselekedetek könyvének 1. fejezetében olvasunk róla. A lélek van, vagy nincs? Ne menjetek sehova, maradjatok és készüljetek. Nem azt jelenti, hogy tétlenségre szánta őket Jeruzsálembe 10 napon keresztül a felházban. Nem voltak tétlenek. Megtértek ezek az emberek, belátták hibáikat, és tanulmányozták a bibliai proféciákat, hogy jobban megértsék, hogy mit akar Isten tőlük. Amikor készen voltak, jött a lélek. És a lélek van, vagy nincs? Volt lélek, volt misszió, eredményesen, sikeresen. Nincs lélek, itt vagyunk, ahol vagyunk. Mi elkomplikáljuk ezt a dolgot. Hogy vajon a Szentlélek most miért nem akart így dolgozni? Most a lélek másképpen gondolta, csak érdekes, hogy a lélek mindig úgy gondolja, hogy senki ne térjen meg. Így lenne ez a dolog? Nem. A Szentlélek mikor jön, akkor az tagadhatatlan jelenléttel és tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs. Habár nem értjük meg azokat az isteni módszereket, hogyan hat az Isten lelke, ami idegrendszerünkre, gondolatvilágunkra, hogyan tudja használni, hogyan manipulálja a Szentlélek a természet törvényeit, de hogy van, ahogy mondja Jézus Nikodémusnak, hogy a szél fúj. Lehetetlen, hogy a szél fújjon, és te ne érzékeld semmiképpen, de nem érted a mechanizmusát, hogy hogyan jön létre, honnan jön, hova, és a többi. De amikor van lélek, akkor vannak annak bizonyítéka is, hogy van. Úgyhogy én így látom, én nagyon várom ezt az időt, hogy nem erővel sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, és erősen hiszem, és várom, és sóvárgom, hogy jöjjön el az az idő, amikor az Isten dicsőségével megtelik a föld. De ez nem megy másképpen csak úgy, hogy jön a lélek, és akkor, amikor itt van, akkor tudjuk, és akkor működik.
2: Gyakorlati értelemben egy néhány gondolatot, ha meg tudnánk osztani arról, hogy milyen módon érdemes lehet a bizonyságtevést végezni. Péter közönséges 1. levele 3. fejezet 15. verséből olvassuk. Az Úristen pedig szentejétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Egy-két olyan gondolatot, amit ha megosztanátok, és tudom, hogy benne vagytok, benne vagyunk ebben a munkába, hogy milyen módon próbáltuk megosztani az igét ismerősökkel, ismeretlenekkel.
0: Igen, a legelső feltétel, hogy Jézus az én szívemben éljen. Amikor Jézus az én szívemben él, akkor tudok beszélni róla olyan módon, hogy valaki el is higgye, vagy meggyőző legyen az a beszéd. amikor a szomszédok észreveszik, hogy történt valami változás, az kérdéseket hoz. Személyes tapasztalatom, hogy aki ismer jól, én szerettem rosszájú lenni, veszekedni, kötödni, és észrevették, hogy ez megváltozott. És amikor észrevették ezt, akkor megkérdezték, hogy mi történt? Mi lett veled? És a legjobb akkor beszélni Jézusról. Mert az már annyira nyilvánvaló, hogy el tudod mondani, hogy nem én, nem az én erőm, hanem az én megváltom költözött a szívemben. És ez a legjobb módszer, mert a beszédünk, ha nem igazolja a mi életünket, akkor jó a beszéd, mert kell, de valahol hiányos, nem talál a kettő. És ez a legjobb módszere a bizonságtételnek, persze akinek van alkalma megismerni, hogy észrevegye a változást bennünk.
1: Én a jó lelkiismeret kifejezést ragadnám meg, ami a bizonságtevésnek gyakorlati oldalát ismeri. Én nem tudok embereket megszólítani, hogyha az életemben tisztességtelen dolgok vannak. Hogyha az én lelkiismeretem vádol valami miatt, jól teszi, hogy vádol, és ez az Istennek a munkája, hogy vádoljon, de én nem fogok tudni bizonyságot tenni, mert az életemben foltok vannak, amelyek megcáfolják az én bizonyságtevésemet. Most én úgy gondolom, hogy a keresztény kétféleképpen tesz bizonyságot. Az egyik az életmódjával, és erre is van példa a Bibliában, például Pál apostol beszél azokról a testvérnőkről, akiknek hitetlen férjük van, és azt mondja ott Pál apostol, hogy igen nélkül is megnyeressenek ezek a férfiak, olyan példás élete legyen egy keresztény nőnek, hogy igen nélkül is meg lehessen nyerni valakit. Tehát olyan Krisztus szeretete, igazsága olyan tisztán és szépen tűnjön elő a mi életünkből, hogy az emberek azt mondják, hogy ennek az embernek az életében van valami különleges, ami megkülönbözteti őt más emberektől. És akkor megnyílik a szív, megnyílik az értelem, és akkor jöhet az ige. Mert akkor már a szántóföld fel van készítve, hogy az ige magva olyan helyre hújjon, amely alkalmas arra, hogy befogadja azt.
2: Egy utolsó igevers, egy utolsó gondolat ebben a beszélgetésben, ami reményteljes, a Zakariás proféta könyve 10. fejezet 10. versétől, mert visszatérítem őket Egyiptom földéről, és átvonulok a nyomor tengerén, és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik a Szíriának kevésége, és Egyiptom királyi pálcája elvész, és megerősítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak, így szól az Úr. Végül is a Jóisten munkája általunk, nélkülünk, de véghez megy. Mi az, amit a mi életünkben és mindannyiunk életében a Jóisten véghez akar vinni, és véghez is visz, ahogy itt ebben az igében elolvastunk?
0: Ha megtanuljuk szeretni embertársainkat független, hogy kapunk, hogy viszonozva van a szeretet, vagy nem, ez egy olyan óriási győzelem a mi életünkben, ami részese tesz az örök életnek. Igaz, a két nagy parancsolat, törvény, hogy szeresd az atyát, az Istent, és felebarátodat jobban, mint önmagadat. Igaz, miért úgy szoktuk, jobban, mint önmagadat. Az előtte levő gondolatokban még szó volt az elveszett, mondjam azt, gyermekeink, ismerőseinkről. Ott szeretnék két gondolatot megosztani. Ha megtanuljuk az embereket úgy szeretni, hogy nem értünk egyet azok életükkel, de megtalálják ők bennünk Krisztust, függetlenül, hogy élünk, akkor lesz esély számukra a megtérésre. Ha mindig elítéljük, ha mindig csak szidjuk, ha mindig, aki le van esve, még lennébb nyomjuk, hogyan fog tudni felkelni az az ember? De ha meglássa bennünk, hogy amellett, hogy rossz döntéseket hozott, és rossz helyzetben jutott, de mindig ott vagyunk, hogy segítsünk, és megmutassuk, hogy az a Krisztus él bennünk, aki engem is felemelt, akkor van esélye, hogy visszajöjjenek, igaz? Ahogy mondja az Úr, hogy vissza fogom teríteni őket, Egyiptom, az elveszett világ környékéről.
1: Ha megengeditek, én egy házi feladattal búcsúznék most a végén, kedves nézőktől, ha szabad ilyet csinálni. Az Zakariás könyve 10. fejezetében az igék, amelyeket olvastál, a történelmi Izrael és a történelmi Asszíria és történelmi Egyiptomról szólnak. Zakariás proféta tevékenysége egy olyan időben történik, amikor az izraeli állam ugye összetört, elveszett, az izrael népe fogságban van, és jön a proféta, és megmutatja nekik, hogy a ti nyomorgatóitok, ugye a Szíria, aki a tisztőzset tette tönkre, majd Egyiptom, aki azelőtt nyomorgatott benneteket, ezek a nagyhatalmak elvesznek. És Isten meg fogja erősíteni az ő gyermekeit, megtartja őket, lesz egy nagy dicső jövő. Ez a 10. fejezet nem teljesedett így, mert ez egy feltételes profícia. De ami Isten népét illeti, minden ótestamentumi feltételes profícia teljesedni fog a lelki, a profétikus Izraellel, a kereszténységnek a maradékával, Isten népével, akik akkor élnek, amikor Jézus Krisztus visszajön. És hogyha van lelki Izrael, akkor van lelki nagyhatalom, lelki Egyiptom, lelki Asszíria, amit profétikus Babilonként találunk meg a Jelenések könyvébe. Kedves nézők, hogyha szeretnék tudni, hogy melyek ezek a földi nagyhatalmak, amelyeknek a bukását így profétikus szavakban jövendölte meg a Biblia, és melyik az a lelki Izrael, amelyeknek a dicső jövőjét megjövendölte a Jelenések könyvében a Szentírás, azok nagyon-nagyon komolyan imádságos lelkülettel keressék, és akkor találnak reménységet és bátorságot számukra a Szentírásban.
2: Köszönjük a házi feladatot, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Az Úr áldásra maradjunk velünk.
1: Köszönjük szépen.
0: Szeretettel.
2: Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak ezzel az alkalommal, amikor azt próbáltuk megosztani, hogy mit is jelent, amikor a Jóisten az ő lelke által bizonyságot tesz életünkkel, életünk által. Kérem, maradjanak továbbra is velünk, hiszen következik egy énekszám, majd azt követően a naponkénti bibliaolvasás kérdéseit Jankó Kristóf lelkipásztor válaszolja meg. Köszönöm, hogy tovább velünk maradnak. Isten áldja Önöket!

Köszöntöm a kedves tévénézőket! Eltelt újból egy hét, és a naponkénti bibliatanulmányzás résznél tartunk, ahol átvettük a Nehémiás könyvéből a 4. fejezetől 10. fejezetig tartó részeket, valamint az Étrend és táplálkozás című könyvből Ellen White-ról a 19. fejezetét. El is kezdeném, az első kérdésünk így hangzik. Mire bíztatta Nehémiás a népet? Kiért kellett harcolniuk? A választ a Nehémiás könyvében a 4. fejezet 14. versében találjuk. Azt mondja, és körültekintvén fölkeltem, és így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért. Nehémiás erős bátorítást mond, azt mondja, az Úrra emlékezzetek. Figyeljük meg a sorrendet. Emlékezz az Úrra, tekints az Úrra, és azután harcolj. Valamint azt is mondja Nehémiás, hogy ne csak magadért, vagy nem magadért harcolsz, hanem a családodért, a jövő generációért, a hitért. Ez ma is igaz. Harcolj ma is a bűnnel, harcolj a rosszal, változtass az életed azért, hogy a következő generációnak jobb lehessen a te életed által, és a te példád által, és mindazon az értékek által, amit hátrahagy számukra. A második kérdésünk így hangzik. Kiktől kapott leveleket Tóbiás azokban a napokban? A Nehémiás könyvében a 6. fejezet 17. versétől olvasnám az ígét. E napokban is sok levelet küldenek némely zsidó előjárók Tóbiásnak, és viszont Tóbiástól sok jöve hozzájuk. Mert sokan Judában őhoz esküdtek, mivel hogy őveje vala Sékániának, az Ara fiának, és Jóhanán, az ő fia, Mesulámnak, a beréki fiának leányát vette volt el. Sőt, még jó szándékait is emlegetik vala előttem, és az én beszédeimet megvívék néki. Leveleket pedig Tóbiás folyton küldött, hogy engem elrettentene. Tóbiás Júda nemeseitől kapott leveleket, és ők is írtak nekik. Ez azt jelenti, hogy belső kapcsolatai voltak Isten népe között. Sőt, dicsérték őt Nehémiás előtt, jelentettek róla neki. Ez nagyon komoly figyelmeztetés, mert nem minden veszély kívülről jön, hanem belülről is jöhet. Néha a legnagyobb akadály a belső kompromisszumokból születik. A harmadik kérdésünk, mit tett a nép, amikor Ezrás felnyitotta a törvény könyvét? A 8. fejezethez fordítva az ígét, az 5. és 6. verset olvasom. És felnyitá Ezrás a könyvet az egész nép szeme előtt, mert fölötte van az egész népnek, és mikor fölnyitá, feláll az egész nép. És áldá Ezrás az Urat, a nagy Istent, és felele rá az egész nép, felemelt kezekkel, ámen, ámen, és meghajtván magukat leborulának az Úr előtt arccal a földre. Amikor Ezrás felnyitotta a könyvet, az egész nép felállt, kezüket felemelték, dicsélték, áldották az Urat. Ez egy mély üzenet, az Isten könyve nem csak egy könyv a sok közül, hanem igazán az a könyv, amely Isten ígét és igazságát adja át, amire tisztelettel, alázattal és imádattal kell reagálnunk. A 4. kérdésünk így hangzik. Mit nem volt hajlandó tenni a nép szombaton és az ünnepnapokon? Nehémiás könyve a 10. fejezethez fordítva az ígét, 31. verset olvasom. És hogy a föld népeitől, akik árukat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlük szombatnapon és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a 7. esztendőben, és elengedünk minden tartozást. Tehát a nép elhatározta azt, hogy szombatnapon nem vásárol idegen népektől, és persze maguk közül sem, és elengedi az adósságokat a 7. évben, a pihenés évében. Ez egy tudatos döntés volt. Isten törvényt fontosabbnak tartották, mint a gazdagság, vagy a gazdasági előnyöket. A mai napok szerint kellene alkalmazzuk, akkor a hit akkor válik valósága, amikor pénzügyi vagy kényelmi kérdésekben is Isten mellett tudunk dönteni. Az 5. kérdésünk egyben utolsó, így hangzik, mely desszertek a rossz emésztés kifejezett elősegítői? Itt Ellen White Étrend és táplálkozás című könyvéből azt a választ találtam, a megadott fejezetekből, hogy külön kiemeli a gazdag, zsíros és cukros desszerteket, különösen a krémes süteményeket, a pudingokat, a zsíros, tojásos édességeket. Ezek az édességek kifejezetten megterhelik az emésztést,
elősegítik annak romlását. Azért, mert nehezen emészthetőek, erjedést okozhatnak és túlterhelik a gyomrot. Így fogalmaz Ellen White, a gazdag, cukros és zsíros desszertek gyakran rossz emésztés okozói, étrend és táplálkozás 19. fejezet. Kedves tévénézők, remélem hasznosnak találták a válaszokat. Találkozunk a következő alkalommal is, amikor a Nehémiás könyvének a 11. fejezetét vesszük át, és Eszter könyvéből az első 4 fejezetet, az Étrend és táplálkozás című könyv 20. fejezetét. Addig is az Úr áldjon meg, és ne felejtsük el, amit ma tanultunk, a viszontlátásra.

Köszönöm, hogy mindvégig velünk maradtak. Ezzel az alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit is jelent a bizonyságtevés, mit jelent beszélni arról, akit megismertünk, az Úr Jézus Krisztust. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor a záróbeszélgetésre kerül sor ebben a tanulmánysorozatban, melynek címe Irány az örökkévalóság. Ezt kívánom mindannyiunknak. A viszontlátásra!

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szemem.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan,

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Keresel, nem találsz, vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Köszöntjük még egyszer kedves hallgatóinkat itt a Lépések az igazság útján című műsorunkban, a Reménység Hangja Rádióban, a 88,3 MHz-en. Velünk van kedves stúdió vendégünk, Timis Balázsi Sándor is, akit szeretettel köszöntünk. Isten hozta, lelkész úr!
2: Köszönöm szépen az üdvözlő szavakat, hasonló szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádió hallgatót.
1: A ma esti órában folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetés sorozatunkat, amelynek átfogó címe Krisztusi jövendőlések fényözönében. Az egész beszélgetés sorozat az Úr Jézus Krisztus jövendőléseit elemzi, amelyekben Jézus Krisztus a végidőről beszél. A teljes sorozatnak van egy bibliai mottója is, amit ezúttal újra felolvasunk. A zsidókhoz írott levél első fejezet, első két versét. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Mielőtt mai beszélgetésünk címét és alapigéjét bemondanánk, szeretném a hallgatóknak elújságolni azt, amire a bevezetőben is utaltunk, hogy a mai beszélgetéssel egy kis vetélkedőt is indítunk, amelynek nem csupán egy nyertese lesz, hanem reméljük mindenki nyer. A vetélkedő abból áll, hogy önök kedves rádióhallgatók, miközben a beszélgetést hallgatják, amennyiben bibliai igeversekre utalunk, azt följegyzik, az adás végeztével a Bibliából kikeresik, és egy papírlapra lemásolják. A lemásolt igeverseket három adásból összegyűjtve megkérjük, hogy küldjék el rádióadónk címére, amely a következő: Reménység Hangja Rádió, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Ismétlem, Reménység Hangja Rádió, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Vegyenek elő tehát papírt és ceruzát, és jegyezzék fel már is az előbb idézett igeverset, Zsidók 1:1-2. Miután az adás lejár, ezt és az összes többi igeverset, tehát akkor másolják ki egy papírlapra szóról-szóra, és megkérjük, hogy küldjék el az említett címre, amit adásunk során megismétlünk. Aki három adás különböző igeverseit együtt beküldi, az egy értékes és tanulságos könyv ajándékban részesül. Mai beszélgetésünk tehát a Krisztusi jövendőlések fényözönében című sorozatunk második beszélgetése, a cím pedig így hangzik: A teremtett világ, mint Isten üzenetének hordozója. A beszélgetés alapigéje ma estére pedig a Jelenések könyve 6. fejezet 12. versében található, ahol Isten ígéje így szól: Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Kisebb-nagyobb méretű rengések már sokszor megrázták földünket egy-egy vidéken. Van-e valamilyen igei alapja és magyarázata például az 1755. november 1-jei lisszaboni földrengésnek? Beszélhetünk-e, mint keresztény teológusok, e természeti katasztrofa profétikus, igei jelzés értékű, a végidők eseményeit megnyitó eseménysorozat bevezető képéről? Mit mondanak erről a korszakbeli tudósok, és mit tanít ezzel a Biblia?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Láttuk az előző beszélgetésünk során, mi minden történt, amelyet előadásunkban nagy események árnyékában címmel láttunk el. Láttuk a sötét középkor minden borzalmát, az üldözéseket, az Isten parancsolatai iránti engedelmes keresztények üldöztetését. Hol nagyobb mértékben, hol visszafogottan, de dühöngött az üldözéskora. A ma megjövendőlt 1260 éven át. Na most egy lépéssel tovább lépünk, és miután e véres korszak elmúlónak mutatkozott, mert felderengett a 16. század reformációs időszaka, elkezdődtek az Úr Jézus Krisztus által személyesen meghirdetett jelek sorozata. Azok a jelek, amelyek előre jelezték a hatalmas és dicsőséges kozmikus eseményt, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét. A jelenések könyvében, amint a szerkesztő fel is olvasta, ez az első jelek sorrendjébe megy végbe, mármint a lisszaboni földrengés. De ez a vég közeledését hirdeti. János ezt így írja le. Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és a hatodik fejezetét megjegyezzük, végig a pecsétek felnyitásáról, végig a végidő jeleiről ad tudósítást. S az, aki felnyitotta a pecséteket, ez a bárány, a nagybetűs bárány, maga az Úr Jézus Krisztus. Ezt a verset megelőző bibliai helyek leírják Isten gyermekeinek üldöztetését, amelyekről a múlt előadásban szóltunk. Azt az üldöztetést írják le, amelyet a reformáció hajnala rövidített meg. Eszerint ezután kell az első jelnek feltűnnie. Ama jelnek, amelyről Krisztus is szólott. Alig volt vége a nagy nyomorúságnak, midőn bekövetkezett a lisszaboni földrengés. Így szokták nevezni, ám bár hatása Portugália határain túl is érezhető volt. Hobbes professzor, a híres geológus, így nyilatkozik erről. Azon földrengések közül, melyek a történelem folyamán Portugáliát sújtották, a legrémesebb az volt, amely 1755. november 1-én Lisszabon városát romba döntötte. Ez a földrengés 60 ezer embert pusztított el 6 perc alatt. És íme nagy földindulás lőn, mondja a Jelenések könyve. A földrengés tényleg nagy volt. És nagy volt annak hatása is. Az embereket mindenütt a legnagyobb izgalomba hozta. James Perton, angol író, így nyilatkozott felőle. Az 1755. november 1-i lisszaboni földrengés nagy zavarba hozta a teológusokat és a filozófusokat egyaránt. Reggel 10 óra előtt, 20 perccel, még fenségesen állt helyén Lisszabon, az egész világ eme legfestőibb városa. A mai nagyszerű kikötőjével, oly kedvező helyen épült, ahol minden körülmény így szólt az építőhöz. Itt építs! Itt építs! 6 perccel később romokban hevert a város. A fél világ érezte a földrengést. Az egykorú emlékek irataiból azt látjuk, hogy Európa lakosai heteken át álltak a rettenetes események hatása alatt. Este remegve feküdtek le. S reggel megkönnyebbülve látták, hogy Isten ismét egy nappal tovább megóvta őket Lisszabon sorsától. Ez a földrengés, kedves hallgatóink, arra indította az embereket, hogy az Úr nagy napjára gondoljanak. Voltaire, filozófus és író, tudományembere, nagyon le volt sújtva. Úgy nyilatkozott, hogy az volt a ma vidék számára az utolsó ítélet. Írása szerint semmi sem hiányzott az utolsó ítélet képéből, csak a harsona. Ekkor foglalkoztak azzal a tervel, hogy Lozánban színházat építsenek, hogy Voltaire néhány racionalista darabját előadják. A vállalkozást azonban elhalasztották. Egy író ezeket mondja. A földrengés elvette az emberek kedvét a drámáktól. A színházak helyett inkább a templomokat látogatták. Az emberek az észszerűség korában a földrengés következtében Istenhez fordultak. Belátták az ember nyomorúságos voltát, és földi létének bizonytalanságát. A földrengés kiterjesztésére nézve elmondja az egykori író, hogy Svédországban, Afrikában és nyugat-indiai szigeteken is érezhető volt. Majd így folytatja. A földrengés 4 millió négyzetmérföldnyi területre terjedt ki, s jóval felülmúlt minden hasonló eseményt, amit a történelem feljegyzett. Egy angol hajó horgonyzott abban az időben Lisszabon kikötőjében. A hajó parancsnoka észleléseit egy levélben írta meg a hajó tulajdonosának. Idézzük. Majdnem minden nagyobb palota és templom összedőlt. Alig van egyetlen lakóház az egész városban. Akit nem ütöttek agyon az alároskodó házak, az a nagyobb terekre szaladt. S aki a víz közelében volt, az a csónakokba menekült, és segítségül hívta a hajókat. Midőn a nagy tömeg a folyó partján egybegyűlt, hirtelen oly magasra szökött az ár, hogy az alsóvárost teljesen elöntötte. A megriadt nép kétségbeesetten szaladgált ides tova a parton. Közben azt hitték, hogy a világ vége elérkezett. Térdre rogyva kérték mindnyájan Isten segítségét. Kiáltásaikat tisztán hallottuk a hajó fedélzetéről. 2 órakor nagy sürgés forgás támadt a hajókon, melyek a menekültek tömegeit vették fel fedélzetükre. Leírhatatlan a szegény lakosok ijegysége és jajveszékelése. Egymást átölelve kérték egymástól a bocsánatot. Közben kétségbe esve kiáltották: ó, jaj, elvesztünk! Sem a föld, sem a víz nem védenek meg bennünket, s most még a tűz is megrontásunkra tör. Végünk van, elvesztünk. S tényleg úgy is történt. Egy teljes héten át dühöngött a tűzvész. A jelenések látnoka, kedves hallgatóink, számos évszázaddal előre látta a közelgő vég napjait és előjeleit. Elsőnek egy nagy földrengést látott. Isten úgy határozott, hogy ez a rettenetes esemény legyen a közelgő vég előjele. Krisztus kijelentette, hogy már előbb is fellépnek szorványosan földrengések. Ez a nagyméretű földrengés azonban általánosan arra gondolatra késztette az embereket, hogy az Úr eljövetelének nagy napja nem lehet már messze távolban. Történtek már azóta nagyobb földrengések is. Emlékezzünk csak a japán földrengésre, mely nem kevesebb, mint 300 ezer áldozatot követelt. De az emberi szívekre mégsem tett olyan megrázó hatást, mint amelyet gyakorolt Isten tervének megfelelően a lisszaboni földrengés. Rudolf Friedrich írja: nem haladhatunk el ezen esemény mellett anélkül, hogy különös gondolatok ne támadnának bennünk. Nem lehet minden rendkívüli természeti jelenséget a sors kiszámíthatatlanságának rovására írni. És nem tagadhatjuk Isten szabad rendelkezési jogát azon világ felett, amelyet ő teremtett. Bizonyos, hogyha Isten szinte rendkívüli módon bemutatja minden hatóságát, úgy, mint a lisszaboni földrengésnél, és ha a természet kizökken rendjének megszokott sodrából, akkor az nem hiába történik, hanem figyelmeztető előjátéka a bekövetkező, fontosabb, nagyobb jelentőségű eseménynek.
1: Tudva levő, hogy Isten soha nem hagyta tájékozatlanságban az igazság útját kereső és az igazság útján járó gyermekeit. Megtudhatnánk, hogy eme elsődleges jel után milyen módon figyelmeztette Isten az embervilágot a végidők közelettéről? Létezett a sötét középkorban a kegyetlen üldözések idején, vagy éppen azok végén a végidőket jelző mennyei jel? Ha igen, megtudhatná a tisztelt rádióhallgató, hogy mi volt ez a második jel?
2: Határozottan. Mert a Biblia soha nem téved, és soha nem vezet félre. Annál is inkább, hogy ebben a sorozatban üdvözítő Jézus Krisztusunk ajkáról elhangzott közvetlen proféciákról van szó. Ha most újból szemügyre vesszük János apostolnak az utolsó napokra vonatkozó látomását, azt találjuk, hogy a nagy földrengést egy mennyei jel követi. Így szól a profécia. És a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Jelenés 6.12. Mennyei jelekről szólott az üdvözítő, midőn megjelenésének eljöveteléről beszélt, melyek közvetlenül az üldözés után következnek be. Hadd ismételjük meg Krisztusnak szavait. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Máté 24, 29.

következő éjjelen a hold sem világított. Európában, ha nem is oly nagy méretűen, de 1783. május 24-én ismétlődött ezen égi tünemény. Bárhogy hangozzanak az emberi vélemények, e dolog természete felől annyi bizonyos, hogy a jelek úgy és akkor következtek be, amint a jövendőlés azt előre megállapította. Az Amerikai Tudományos Akadémia 1785-ben leszögezi a következőket. Jelentés az új angliai államban 1780. május 19-én tapasztalt rendkívüli sötét napról. A jelentés a következő tapasztalt rendkívüli sötét napot írja le. A tudós megfigyelő, illetve megfigyelők a következőket mondják a sötétség kiterjedéséről, tartalmáról és nagyságáról. Jelentős kiterjedése volt a sötétségnek. Új-Anglia összes államaiban tapasztalható volt legészakibb telepekig. Connecticut és Albany legtávolabbi részeiben is. Ami a tünemény időtartamát illeti, legalább 14 órára terjedt ki ezen a helyen. Valószínű, hogy az ország különböző részein az időtartam más volt. A tünemény éjszakai sötétségbe burkolt mindent. A lakásokban nappal gyertyát kellett gyújtani. A szárnyasok elpihentek. A madarak esti dalaikat énekelték, s azután elcsendesedtek. Az egyes tárgyak között csak közvetlen közelről lehetett különbséget tenni. Minden olyan volt, mintha valóságos éjszaka borult volna a tájra. A sötét nap 1780. május 19-én így hívták ezt a napot, mert a ma napon éjszakai sötétség borult egész Új-Angliára. A sötétség délelőtt 10 órakor kezdődött, s éjfélig tartott. Sűrűsége és tartama azonban az egyes helyeken némileg különbözött. A különös jelenség oka viszont mindmáig ismeretlen. 1783. május 25-én ezen jelenség Németországban is látható volt, ahol sokan magaslati köd névvel jelölték. Júniusig különböző helyeken, így Dániában, Olaszországban és Franciaországtól egészen Oroszországig észlelhető volt, sőt, június végén még Szíriában is. Azután mindinkább alábbhagyott az erőssége, míg nem augusztusban teljesen eltűnt. Egyesek, mint ahogy ilyenkor szokott történni, bölcselkednek, egyesek föld égésekre, mások a megelőző meleg tavaszban hirtelen elolvadt nagy jégtömegre vezették vissza a sötétség okát. Annyi azonban tény, kedveseim, hogy azon a vidéken nagyon gyakori volt a földégés, s más években talán még nagyobb jégtömegek olvadtak el, de így sötétség sem azelőtt, sem azután többé nem volt. Az 1700

0: 1980. május 19-i egyedül álló sötét nap az újabbkori történelemben. Bárhogy különböztek is az egyes vélemények egymástól, abban mindnyájan megegyeztek, hogy a tünemény csodás és rendkívüli volt. A szótár megjegyzése szerint teljesen fedi a tényeket, mikor azt írja. A csodás tünemény valódi oka ismeretlen. Mi tudjuk azonban, kedveseim, hogy az üdvözítő jövendőlésében kijelentette, mindjárt a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Mihelyt ütött az óra, feltűnt a jel. Az akkori újságok különösen a szabadságharc híreinek a közlésével voltak elfoglalva. De azért részletesen foglalkoztak ezzel a rendkívüli tüneménnyel is. Egy bosszani újság 1780. május 29-én foglalkozik vele. És a következőkben számol be. 11 óra felé oly nagy volt a sötétség, hogy magára vonta figyelmünket, és megfigyelésekre indított bennünket. Azt tapasztaltuk, hogy a délkeletre nyíló hatalmas 24 táblás ablaknál jóhiszemű emberek nagybetűs nyomtatványt fél 12-kor nem tudták elolvasni. 12-kor az égő gyertya árnyéka a falon épp úgy kivehető volt, mint éjszaka. 1 órakor eltűnt a keleti égboltról az utolsó fénysugár is, s a sötétség teljes volt. 2 órakor ebédeltünk. Az ablakok tárva nyitva voltak, és 2 gyertya égett az asztalon. A sötétség folyamán a tyúkok óljukba bújtak, a kakasok épp úgy kukorékoltak, mint éjszaka, a békák kurottyoltak, s az éjjeli madarak énekeltek, mintha csak a legsötétebb éjfél lett volna. 3 óra körül éjszak felől derengeni kezdett. A felhők gyorsabban úsztak tova. Színük a részhez hasonlított. A világosság olyan volt, mint az északi fény. 5 órakor oszlott szét társaságunk, mely a legjobb hangulatban töltötte a nem várt éjszakát. A rákövetkező éjjel ugyanezen író ezt mondotta. Talán még soha nem volt ennél sötétebb, mióta Izrael fiai elhagyták a rabszolgaság házát. A sötétség mintegy 10 óráig tartott, ám bár előtte való éjszaka hold tölte volt. Sűrű sötétség borult az egész természetre. Az éjszakai sötétség is épp oly ijesztő és nyomasztó volt, mint a nappali. A hold látható volt ugyan, de azért korom sötét volt minden. Az egyiptomi sötétségen a sugarak sem hatoltak át. A különös tünemény sok embert riasztott meg. Egyesek azt hitték, hogy valami nagy szerencsétlenséget jelent, mások úgy vélekedtek, hogy a sötétség közvetlen előjele a végítéletnek, midőn a nap és a hold elsötétül. Nem csak a szárazföldön, hanem a tengeren is tapasztalták a nagy sötétséget. Íme egy jelentés. Egy nagyon értelmes hajós kapitánnyal beszéltem, írja az újságíró. Aki Bostontól 40 mérföldnyire volt a tengeren. Ez azt mondta, hogy nyugat felé olyan sötét felhők tornyosultak, mikhez hasonlót még nem látott. 11 óra felé esni kezdett, mire még nagyobb lett a sötétség. Egy órakor gyertyát kellett gyújtania, különben nem tudott volna kormányozni. Este 10 óra felé megparancsolta a matrózoknak, hogy húzzanak be néhány vitorlát. Ez azonban lehetetlenség volt, mert mire az egyik árbóctól a másikig jutottak volna, eltévedtek a sötét fedélzeten. Ugyanez az író szólott azon érzületről is, melyet a tünemény kiváltott az emberekből. Mikor ránk borult a sötétség, annak célját különbözőképpen magyarázták az emberek. Egyesek úgy vélték, hogy ez az utolsó ítélet előjele. Kívánnám, hogy az istenteleneket megtérésre indítsa, hogy a ma ünnepélyes napot készen várják. A sötétséget nap vagy hold fogyatkozás már csak azért sem okozhatta, mert a hold egész nap 150 fokos távolságban volt a naptól. Végeredményben Istennek tulajdonítható minden, aki a menny terein jár, aki az egeket alkotta és kifeszíte, mint egy szőnyeget, aki a felhőkből alkotja szekerét, s aki a szelek szárnyán suhan. Ő parancsolá meg a kisugárzásoknak, hogy gyülekezzenek, és annyira tömörüljenek, hogy ez a sötétség bekövetkezzék, amely lehet az elkövetkező isteni haragnak, valamely szerencsétlenségnek vagy pusztulásnak is az előjele. Látjuk, hogy mi nagy hatást gyakorolt az emberek kedélyére a nap és hold elsötétülése. A sötét nap alkalmával éppen ülésezett a Connecticut törvényhozó testülete. A felsőházat elnapolták. Az alsóháznak elnapolásáról volt szó, amikor megkérdezték a házelnököt, Davenport ezredes véleményét, aki így válaszolt. Én ellene vagyok az elnapolásnak. Az ítélet napja vagy közel van, vagy távol. Ha távol van, semmi okunk nincs az elnapolásra. Ha ellenben közel van, akkor azt kívánom, hogy olyannak találtassam, aki itt és most teljesíti kötelességét. Ezért kérem, hozzanak gyertyát. Minden jelek félelemmel és ünnepélyes érzülettel töltötték be az emberek szívét. Midőn később úgy Európában, mint Amerikában Krisztus második eljövetelére terelődött a Biblia kutatók figyelme. Azok arra meggyőződésre jutottak, hogy az elsötétedés egyike volt az Úr által megjövendőlt jeleknek. Ami pedig az utolsó időket illeti, idézzük Dániel prófétának adott utasítását az Úr. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Dániel 12:4. Eljött tehát a vég ideje. Feltűntek tehát az égen és a földön az utolsó napok jelei. Maga az Úr készítette elő az útat, az Úr Jézus dicsőséges, megjelenéséről szóló üzenet világra terjedő hirdetéséhez.
1: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallgatják a Reménység hangja rádióban a 88,3 MHz-es frekvencián. Mai adásunkkal egy kis vetélkedő is indul, amelynek részleteit ismertettük, és adásunk végén majd elismételjük. Most csupán annyit említünk meg, hogy aki az adásban elhangzó igeverseket megjegyzi, és utána egy papírra másolva beküldi 3 adás bibliai anyagát egyszerre, az könyv ajándékban részesül. Most pedig folytassuk beszélgetésünket. Lépést tartva a történelemmel, mit észlelhetett a figyelmes kereső a 18. század végén, majd a 19. század közepén? Mond valamit a Biblia a végidőt meghirdető harmadik kozmikus jelről? Hogyan jövendölte meg egykori Jézus Krisztus ezt az eseményt? Mire buzdítsa mindez az igazság útján járó, Krisztust váró keresztjént?
0: Már gyermekkoromban felfigyeltem azokra a prédikátorokra és prédikációkra, akik és amelyek az Úr Jézus eljövetelének előjeleiről szóltak. Lásd a földrengés, a nap elsötétedés, a hold elsötétedés. És így jutunk el, hogy kérdésedre válaszoljunk, a harmadik nagy kozmikus jelre, amely előjátéka az egyetemes jelenségnek, a dicsőséges jelenségnek, Krisztus Urunk, Királyunk, Üdvözítőnk második eljövetelének. A 18. század vége felé hatalmas lendületet vett a Biblia tanulmányozás. Érthető, mert nagyon fogékonyak voltak, legalábbis egy darabig, az emberek az előző eseményekre, mint kozmikus jelekre. Megfigyelők látták, hogy a francia forradalom halálosan megsebesítette a pápaságot. És ebből következtették, hogy a világra a megkönnyebbülés és felvilágosodás kora következik. Valóban egy darabig így is volt. A bibliakutatók mind világosabban látták a nagy jövendőléseket, és sokan meggyőződtek róla, hogy az Úr eljövetele elközelített. A 19. század közepe táján Európában és Amerikában egy új mozgalom támadt, mely az advent eszme prédikálását tűzte ki célul. Ezzel párhuzamosan egy további égi tünemény, kozmikus jel is megjelent az égen, amelyet szintén előrevetített a prófétai ige. A nap és a hold elsötétülését követő jelről így szól az Úr Jézus. És a csillagok az égről lehullanak. Máté 24-29. János apostol, a próféta, ezen tüneményt is szemlélte látomásban, s ezekkel a szavakkal írja le, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Jelenés 6.13. 1833. november 13-án volt látható ez az aláhulló csillagok ama csodás színjátéka, amely a legkülönösebb események közé tartozik, mármint a csillagászat történetében is. Meteor hullásról s hulló csillagokról mindig tudtak az emberek. E dolgok nem tartoznak a legritkább események közé, de rendkívüli esemény volt ez a csillaghullás. Egyrészt azért, mert a jövendőlés által meghatározott mértékben, mintha az összes csillagok aláhullottak volna, úgy ment végbe. Jelnél rendkívüli fontos, kedves hallgatóink, hogy oly körülmények között jelenjék meg, mely magára vonja az emberek figyelmét. Ezek a jelek az egész civilizált világ figyelmét magukra irányították. Azokban a napokban így írtak erről. Ez a különös mennyei színjáték rendkívül foglalkoztatta nem csak Európa, hanem az egész világ csillagászai. Ez volt a legfenségesebb tünemény és látványosság. Az 1833. csillaghullás következtében a világító meteorok tanulmányozása önálló része lett a csillagászatnak. Az 1883. november 12-ről 13-ára virradó éjjel a csillagok egész zápora hullott alá a földre, különösen Észak-Amerika volt a színhely. Míg a hasadó hajnal nagy nehezen véget vetett a magasztos színjátéknak. A mexikói öböltől egészen Halifaxig minden repülő rakéták ragyogtak be. Az 1883. november 13-ának hajnala nevezetesen arról a különös csillaghullásról, mely valószínűleg nagyobb és kiterjedtebb volt az összes eddigi tüneményeknél. Így beszél. Mióta őseink ezen országba költöztek, sohasem történt meg, hogy egy tüneményt a szemlélők egy része oly megdöbbenéssel, a másik része pedig oly örömmel és gyönyörködve bámulja, mint ezt. A társadalom minden rétegének még hosszú ideig ez a tünemény képezte beszélgetésüknek tárgyát. Ez nem olyan csillaghullás volt, kedveseim, aminőtt például Humboldt Sándor 1799-ben Dél-Amerikában észlelt, hanem egy csillagzápor, amely teljesen fette a bibliai kijelentést, és az ég csillagai lehullanak. Egy amerikai megfigyelő szerint a rendes hóesés alkalmával aláhulló hópelyhek számának legalább a felét tették ki az aláhulló csillagok. Ez is egy csodálatos megállapítás az akkori eseményről. Ezt olvassuk az akkori írásokban. Ha csak 3 másodperccel tovább tartott volna az égésük, bizonyosan nagy szerencsétlenség érte volna földünket. Ám de Isten körülvette a földet egy oltalmazó réteggel, melynek surlódása következtében a meteorok szétolvadtak, mielőtt a földre érhettek volna. Kedves hallgatóink, vajon az ilyen jelenet szemlélése, mint aminő a november 13-a is volt, ne keltsen bennünket mélyebb és maradandóbb benyomásokra? Hiszen ez nem csupán egy nagyszerű színjáték volt, hanem olyan tünemény is egyúttal, melyből felismerhetjük, hogy nagy az Isten ereje. Sokan felismerték akkor, hogy a mindenható szólt a mennyei tünemény által az emberekhez. Az akkori idők feljegyzései igazolják, hogy ezen csillagászati tünemény megegyezik a bibliai jövendőlések leírásával. Ha elismerjük, hogy hulló csillagok alatt csillaghullást kell érteni, akkor azt is el kell ismernünk, hogy ezen tüneményt nem valamely csillagász vagy filozófus, hanem egy próféta jelentette ki már 1800 évvel ezelőtt. Írja az egyik vizsgáló tudós. A továbbiakban ugyanez az író arra mutat rá, hogy milyen találó volt az a kép, melyet a próféta használt, midőn a szél által megrázott fügefa éretlen gyümölcsének lehullásához hasonlította az aláhulló csillagokat. Mély találóan vázolta a próféta. A csillagok tényleg úgy hullottak, mintha fáról estek volna alá. Ám bár holdvilág nem volt azon az éjszaka, mégis oly világos volt, hogy közönséges nyomtatványt egész könnyen el lehetett olvasni. A csillaghullás megtárgyalása következtében nem csak Amerikában, hanem az egész világon az isteni jövendőlésekre irányult az emberiség figyelme. Akkor még így állt a tudomány, testvéreim, nem mint ma. Milner Thomas, tudós, angol író, így nyilatkozott arról a mély hatásról, melyet ezen ünnepélyes tünemény az emberek lelkületére gyakorolt. Nagyon sok vidéken félelem töltötte el az emberek szívét. Még a fiatalabbak is megilletődtek. Midőn az apokalipszis jövendőlése úgy szólván szemeik előtt elevenedett meg. Az ég csillagai úgy hullottak alá, mint a széltől rázott fügeva éretlen gyümölcsei. A valóságban ez a tünemény annak volt a jele, hogy közel van az Isten ítélete. Ezt így jelentette be maga Jézus. Egymás után tűntek fel az oly rég megjövendőlt jelek, és kitörölhetetlenül belevésődtek a beteljesedett jövendőlések sorába. Nem sokára, ezen égi tünemény után általános lelki ébredés következett, mely különleges figyelemre méltatta a Krisztus megjelenésére vonatkozó bibliai igazságokat. Ebből keletkezett az az advent mozgalom, mely célul tűzte ki, hogy a föld összes népeit figyelmezteti az Úr eljövetelére. A hatalmas természeti erő teljes összhangban működtek a gyenge emberi erővel, azon célból, hogy a népeket figyelmeztessék a közeljövő nagy eseményeire. Olvasóink, írja az egyik író, számíthatnak rá, hogy ezen század folyamán még egyszer bekövetkezik az a csillaghullás, amelynek 33 évenként kell megismétlődnie. Tehát megjelentek már a filozófiai eszmefuttatások. S amelynek mozgási törvényeit nekünk lesz alkalmunk először alaposabb vizsgálat tárgyává tenni. Csak hogy eljött 1899, eltelt a 33 év, és nem történt semmi. Röviddel 1899 előtt felállított csillagászattani jövendőlés, mely a tünemény szabályos időközönként való megismétlődése volt alapozva, tévedett. Tévedtek a tudósok, tévedtek az emberek. A jövendőlések eddig tárgyalt része azonban nem az utolsó napok eseményeit írja le, akár a lisszaboni földrengésről beszélünk, akár a nap és a hold elsötétedéséről, akár a csillaghullásról, hanem azok bekövetkezésének előjeleit méltatják. Ezekben tehát az előjeleket kell felismernünk. Üdvözítő Krisztusunk azt kívánja, hogy legyünk éberek, legyünk készen felismerni a jeleket, hogy az emberek szívét egy boldogító reménység hassa át, munkánk és üzenetünk révén az embereknek legyen erejük a világnak gyorsan eljuttatni azt az üzenetet, mely az Úrnak útját készíti elő. A következő szavakat idézte gyermekeihez Krisztus. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeiteket. És most, kedves hallgatóink, befejezésül, ha aktualizálnám Krisztus szavait, parafrazálnám az üdvözítő kijelentéseit, jövendőléseit, most azt üzenném a kolozsvári és környékén élő, rádió közelben ülő keresztény testvéreimnek. Kolozsváriak, a Brétfű és Kerekdomb gyümölcsöseinek lakói, nézzetek csak fel gyümölcs fáitokra. Mi csodálatosan szépek a tavaszi világba borult gyümölcsligetek, melyek ünnepi szózatban hirdetik, hogy közel van a nyár. Ti jobban, sokkal inkább, mint a beton rengeteg lakói, ugye megértitek, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele mély ígéretesen közel van. Ha ránéztek a bomladozó virágokra, ha a gyümölcsligetek virágba borult fáiban gyönyörködtök, ugye, hogy tudjátok, közel van a nyár, a gyümölcsérés ideje. Még egy kevés, nagyon kevés idő, és aki eljövendő eljő, és az ő jutalma vele van, hogy számotokra átadja azt néktek. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: Családi kör.
1: Köszönti a kedves hallgatót Csergezán Bernád és Magó Zsolt. Elmúlt műsorunkban beszélgettünk azokról a sajnos hamis okokról, amelyek a szeretet mellett még hozzájárulnak és rákényszerítenek nagyon sok fiatalt, hogy házasságot kössenek. Ezek között megemlítettük, amikor már a leendő mennyasszony terhes, és emiatt vannak rákényszerülve a fiatalok, hogy házasságra lépjenek. Megemlítettük azt, ami ugyancsak gyakran előfordul, amikor az egyik fél, vagy mind a kettő menekül otthonról, a szülői légkörből, a szülői szigortól, a szülői rossz példától, és így mindenáron szeretne egy új, boldogabb családi életet alakítani. Vannak mások, akik a magány elől menekülnek, és nem gondolnak arra, hogy akár ebben a családban is tovább kell vigyék a saját magányukat. Mások a fizikai vonzalom miatt kényszerülnek házasságot kötni, azért, hogy legyen, akire büszkélkedjenek. Mások szociális okokat hoznak fel, míg mások a bűntudat miatt kötnek házasságot. És mindezek a tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a statisztikák egyre szomorúabbak legyenek, hogy egyre több házasság végződik válással. De akkor, amikor szükségletekről beszélünk, akkor szeretnénk beszélni azokról a pozitív szükségletekről is, amelyekről maga a Biblia is beszél. Hogyan vázolja fel, hogyan mutatja be a Szentírás azokat az emberi szükségleteket, amelyre Isten tudatosít bennünket, és amelyeket szeretne nekünk ajándékozni a házasságon belül. Ezek közül, amit talán a Szentírás a legjobban kiemel, az, hogy egyik fél a másiknak a kiegészítője legyen. Hogyan érthetjük meg a Szentírásnak ezt a tanítását? Miért van olyan nagy szükségünk, hogy megtaláljuk azt a szemét, aki kiegészít bennünket, aki hozzá tud járulni, hogy mi úgy fizikailag, mint lelkileg fejlődni, növekedni tudjunk?
2: A Szentírás azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. És ugyanakkor még folytatja a Szentírás, annak okáért elhagyja a férfi az atyát és az anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ebből a bibliai leírásból megértjük azt, hogy a házasság kiegészítést jelent. Máskülönben magyarázhatatlan kiegészítésről van szó itten. Amikor két személy egybeolvad, és megtanulják azt egy életen keresztül, hogy ők kiegészítik egyik a másikot. Itten különbséget kell tegyünk a között, hogy itt kiegészítésről van szó, és nem egy versenyről, egy kompetícióról a kettő között. Ez azt jelenti, hogy barátok együtt, azt jelenti, hogy társas életet élnek, azt jelenti, hogy egy szoros kapcsolatról van szó. Akkor, amikor egy barátról van szó, akkor nagyon jól érzed magad a barátnak jelenlétében. Azt jelenti, hogy te választod, és döntést jelent a te életedben, hogy időt töltsél ezzel a személlyel, mert te jól érzed magad vele. Ez azt jelenti, hogy egy olyan személy az, aki kiegészít téged, akire számíthatsz, akire támaszkodhatsz, aki bátorít téged, és tudod, hogy soha el nem hagy téged. Az igazi barát bízik te benned, ő beszél az ő álmairól, elmondja neked mindazt, ami aggasztja őt, és ugyanakkor beszél az ő fejlődéseiről, mindarról, ami még nincs rendben az ő életében. Egy olyan személy, akivel szeretnéd eltölteni az egész életed. A Galáciberekhez írt levélben, a 6. fejezetben és a 2. versben a következőket olvassuk. egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A házasság, akkor, amikor így tekintjük, hogy kiegészítés, és ez isteni áldás, amelyben részesülünk, ez ide vezet, hogy szeretettel hordozzuk egymás terhét. Még ha nehézségeket is kell elszenvednünk, még akkor is ezt szeretetből tesszük, és egy életen keresztül készek vagyunk megtenni ezt. Egy barát biztonságot és bizalmat jelent számodra. Neki elmondhatod mindazt, ami nincs rendben a te életedben, elmondhatod azt, amikor úgy érzed, hogy bizonytalan minden körülötted, elmondhatod neki mindazt, ami nyugtalanít, és ő soha ezeket nem fogja ellened fordítani. Akkor, amikor a barátságra gondolunk, akkor nem hiányzik az öröm, a nevetés, és tudod, hogy ha létezik is a nevetés, soha nem fog kinevetni téged. De ugyanakkor, és ezt nagyon komolyan és ünnepélyesen szeretném elmondani, amikor barátra gondolsz, akkor soha nem hiányzik az imádság. Imádkozni kölcsönösen egymásért. Imádkozni azért, hogy Isten gondot viseljen rólad. Imádkozni azért, hogy minden rendben legyen az életben. A barát az a személy, akivel megoszthatsz minden gondolatot, akivel megoszthatod a te meggyőződéseidet, a te felfogásaidat, és együtt fejlődhettek úgy lelki szempontból, mint szellemi szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy a szint ugyanaz a ti szellemi szintetek, nem azt jelenti, hogy ugyanaz kell legyen a ti nevelésetek. Ez azt jelenti, hogy ha léteznek különbözőségek, még akkor is ti együtt fejlődhettek. Egy barát mindig melletted van akkor, amikor gondok léteznek a te életedben, amikor nehézségekkel kell szembeálljál. Egy barát az, aki elsajátítja a te nehézségeidet, és úgy éli át őket, mintha az ő személyes nehézségei. Egy barát az, aki ismeri a te nehéz pillanataidat, és ugyancsak úgy szeret téged, mint amikor minden jól megy. Hadd tegyünk fel néhány kérdést. A jegyesség ideje alatt megtapasztaltad az ilyen típusú kapcsolatot? Tehetsz-e még valamit azért, hogy a te kapcsolatod fejlődjék? Hogyha hallgatod most az adást, olyan jó lenne, hogyha közelben lenne egy íróeszköz, egy papír, amire leírj legalább 3 pontot, ami téged bátorítana és segítene a te házasságodban vagy jegyességed ideje alatt.
1: Talán az egyik legegyszerűbb módja, hogy az ember megvizsgálja ezt, amire nagyon sok szülő panaszkodik, hogy mióta a gyermekemnek ez az új barátja van, azóta csak romlik az iskolai eredménye. Hogyha látod azt, hogy egyre rosszabb jegyeket kapsz, tudhatod azt, hogy valami a barátságodban és a kapcsolatodban nincs rendben. Hiszen ez a kiegészítés azt jelenti, hogy egyre jobb eredményre sarkaljátok egymást, és egyre nagyobb sikereket tudtok elérni. Ebben a bibliaversben, amelyet a bevezetőben felolvastunk, Mózes első könyve 2. fejezetében, beszél a segítő társról. Milyen szerepet tölt be a házasságban egy ember életében, hogy megtalálja a megfelelő segítőtársat?
2: Tehát a segítőtárs nem jelent más egyebet, mint az, hogy úgy a kellemes, mint a kellemetlen pillanatokban ő támasz, ha kell, gyógyulást jelent a másik személy számára. Egy megházasodott személy egy eszköz lehet Isten kezében, Isten kegyelmi eszköze, amely áldást hoz az ő házastársának. A példabeszédek könyvében a 12. fejezetben és a 25. versben a következőket olvassuk. A férfinak elmében való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. Aztán a 25. fejezet 11. versében a következőket olvassuk. Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott íge. A családban nagyon fontos, hogyha így történnek a dolgok. Akkor, amikor nehéz pillanatban van, akkor a segítőtárs ott van. Egy szép szó, egy jó szó, ez helyrehozhat mindent. Ugyancsak megkérlek, akkor, amikor hallgatod az adást, írd le 3 dolgot. Tudom, hogy nem egyszerű ez. Megállni és gondolkozni. Jegyezd meg ezeket a dolgokat, és írjál 3 dolgot, amivel bátoríthatod a te házastársadat. Tedd meg ezt.
1: Ahhoz, hogy jó szót tudjunk mondani, meg kell értenünk azt a 3. tényezőt, amit Isten különösen a család keretén belül szeretne, hogy gyakoroljunk. És ez nem más, mint a kommunikáció. Különböző szakmában tanítják, tanulják a helyes kommunikációt. De sokszor elhanyagoljuk a családban kifejezni gondolatainkat, érzéseinket. Miért olyan fontos a kommunikáció a 2 házastárs között?
2: Isten így tervezte a házasságot, hogy a közlés létezzen a házasságban. A közlés azt jelenti, hogy mindegyik félnek megvan a lehetősége, hogy megismerje és megértse az ő házastársát. Dávid és Vera Mace összehasonlítsa a közlést egy nagy házzal, amelynek sok szobája van. És ezt a házat ajándékba kapják a fiatalok házasságuk napján. Az ők reménységük az, hogy e ház minden szobájának örvendjenek, jól érezzék magukat, kényelmesen érezzék magukat, különösen akkor, amikor különleges dolgokat kell megtegyenek. De nagyon sok házasságban ezek a szobák, ezeknek a szobáknak ajtajai zárva vannak. Ezek az ajtók nem jelképeznek más egyebet, mint a közlést, a kommunikációt, amikor a 2 személy kész felismerni azokat a területeket, amelyek még ismeretlenek számukra. Az a próbálkozás, hogy megnyitjuk az ajtót, csalódáshoz vezet. Nem találják meg a kulcsot, hogy kellene bejutni, átalmenni ezen az ajtón, és emiatt lemondanak arról, hogy még tovább próbálkoznának megnyitni ezt az ajtót is. Vagy előfordulhat az, hogy néhány ajtót megnyitnak, de a többi egy egész életen keresztül zárva marad. Nem egyszerű persze megtalálni mindegyik ajtónak kulcsát, de nagyon helyes, hogyha mind a ketten törekszenek, még ha elég nehéz is ez, ennek ellenére is törekszenek, hogy megtalálják minden ajtóhoz a kulcsot. Ez művészetet jelent, és ez a közlésnek művészetet.
1: Egy másik szükséglet, egy másik ajándék, amit Isten biztosított a család részére, azok a szexuális kapcsolatok, azok az intim percek, amikor a férj és a feleség együtt örvend egymásnak. Milyen szükségleteket biztosít ez az együttlét a 2 fél számára?
2: Ez a másik ajándék nem más, mint a nemi kapcsolatok ajándéka. Akkor, amikor a nemi kapcsolatokról van szó, itt látjuk, hogy Isten továbbra folytassa a teremtésnek munkáját. Olyan csodálatos ez, hogy Isten embereket választott, hogy ő tovább folytassa a teremtésnek munkáját. Akkor, amikor ebben a meghitt körben a szeretet kifejezésére sor kerül az egyesülésnek alapján, akkor Isten folytatja tovább a teremtésnek munkáját. Ez egy szép ajándék Isten részéről, és alapvető ajándék, ami azt illeti a házassági életet. A ketten átadják magukat fenntartás nélkül, és ez különleges tapasztalatot idéz elő a házassági életben. Ez Isten ajándéka, és minden házaspárnak élveznie kell ezt az ajándékot.
1: Ha egy következő szükségletről beszélünk, az nem más, mint a közösség utáni vágy, amely különösen a családban kell, hogy megvalósuljon. Mit is jelent ez, és miért olyan fontos a két házastárs életében, hogy a legtökéletesebb lelki, testi közösséget hozzák létre?
2: Házasságnak másik célja a közösség. Akkor, amikor a közösségről beszélünk, és erről a mély közösségről beszélünk, akkor nagyon fontos megfigyelnünk, hogy egy keresztény családban minek kell kialakulnia. A férj és feleség közötti kapcsolat, ez egy kicsi része, a családnak kicsi része abból az áldásból, ami az isteni áldás. Amikor a Krisztus és egyháza közötti kapcsolatról van szó, akkor látjuk, hogy mennyire mély ez a kapcsolat a mennyei vőlegény és az egyház között. És ez a kapcsolat ki kell fejlődjön Krisztus és gyermekei között, az olyan meg alakult család között is. Amikor a férj és feleségről van szó, erről a kapcsolatról, ennek a kapcsolatnak tükröznie kell azt a kapcsolatot, amely létezik Krisztus és az ő egyháza között. A házasság és egy család egy kicsin egyház kell legyen. Olyan szép ez a gondolat, amikor el tudjuk képzelni, hogy a mi házasságunk, a mi családi életünk, amelynek egy kis része lehet itt a földön. Pál apostol az Efézusi levélben a 4. fejezetében a következőket mondja. Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk. Abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test széprenddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Az apostol kifejezi, mit jelent akkor, amikor Krisztus az alapja a házasságnak, és mit jelent, amikor ez a közösség létezik. Bár lenne minden házasság egy világító fákja ebben a világban. Bár lenne minden házasság egy olyan kép, amelyben az emberek megtalálják Krisztust, megismerjék jobban, és szeressék meg Krisztust.
1: Egy nagyon fontos lelki szükséglet után szeretnék beszélni egy sokkal tágabb szükségletről, amit nyugodtan nevezhetnék társadalmi szükségletnek is. Úgy, ahogy itten az utolsó gondolatban kihangsúlyoztuk, Isten jónak látta, hogy a családok a társadalom számára egy-egy példakép legyen, amely szemlélteti az előttünk álló örök életnek a boldogságát, szépségét, amit egy család a maga boldogságában, közösségében be tud mutatni a körülöttük élőknek. Hogyan valósul ez meg?
2: Ez a szükség különleges, és ezt be kell teljesíteni azért, hogy a család boldog legyen. Nagyon sokan meglepődnek, hogy mennyire jól képviselheti egy család Krisztust ebben a világban. Egy keresztény család lehet a leghatalmasabb meggyőző erő, leghatalmasabb evangelizáció ezen a földön. Mégis nagyon sok keresztény házasság nem tükrözi vissza ezt a dolgot ebben a világban. Krisztusnak jelenlétét nem tükrözi vissza. Azért, hogy egy valódi, eredeti keresztényi életet élj, ezért ez nem egyszerű. De ennek egy különleges befolyása van azokon a személyeken, akikkel kapcsolatban lépsz. Akkor, amikor próbálsz valakinek beszélni az Úr Jézus Krisztusról, vagy amikor egy könyvet akarsz átnyújtani, sokkal nagyobb lesz és jobb lesz az eredmény akkor, amikor a te életed bizonyítja azt, amiről beszélsz ezeknek a személyeknek. A keresztény család egy valóságos

0: boldogan éljünk. Akkor, amikor elkezdjük gyakorolni a szolgálatot, mások iránti segítségnyújtást, ez visszahat a mi családunkra. Hiszen, hogyha csak önmagunk felé fordulunk, és csak önmagunkat akarjuk boldoggá tenni, ez sajnos csak rövid távon működik. Hogyan gyakorolhatjuk ezt a szolgálatot, másoknak a segítségét?
1: A házasság szolgálatra való hívás. Nem egy olyan felfogás ez, amikor embereket kell tóborozni, hanem akkor, amikor megházasodunk, figyelembe kell vegyük ezt a tényezőt, amikor először szolgálnunk kell a mi házastársunkat. Nekünk tetszik az, amikor valaki szolgál minket, és nagyon jól érezzük magunkat. A Szentírás beszél erről, és elmondja nekünk, hogy hogyan kell hozzáálljunk, ami azt illeti a házassági életet. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetéből kezdve negyedik verssel a következőket olvassuk. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Milyen szép ez a leírás. Az Úr Jézus Krisztus különleges szolgálatáról számol be. Krisztus eljött, megalázta magát, olyan lett, mint egy szolga, szolgai szerepet vállalt. Ugyanakkor számunkra is ajánlatik ez a szerep, a szolgai szerep. Nem kell elfeledjük sohase, hogy soha nem lenne szabad kérjük a szolgálatot a mi házastársunktól, hanem ezt be kellene teljesítsük mindegyik kölcsönösen, úgy, ahogy a Szentírás által megértettük ezt a dolgot. Nem kell elfeledjük azt, hogy amikor kérjük a mi házastársunktól a szolgálatot, akkor valahol minket az foglalkoztat, hogy a másik kiszolgáljon minket. A Szentírásnak aranyszabálya azt mondja, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek megtegyenek ti veletek, először tegyétek meg ti azt velük. Hogyha mi szolgáljuk és megteszünk mindent a mi házastársunkért, higgyétek el azt, hogy váratlanul ennek válasza megérkezik a mi életünkben. Az Efézusi levélben, az 5. fejezetben, a 22. és a 25. terjedő versekben a következőket olvassuk. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Mennyire szépen le van írva itt a férj és feleség közötti kapcsolat. A szolgálatnak kapcsolata. Krisztus szerette az egyházát, és annyira szerette az egyházat, hogy kész volt életét ajándékozni, adni érette. Hogyha ez a szeretet, ez az, ami vezeti a férjet, akkor csodálatos lesz a kapcsolat. És ugyanakkor létezni fog az engedelmesség is a feleség részéről.
0: Köszönöm szépen

Csetgezán Bernárdnak, hogy néhány pontban felvázolta azokat a szükségleteket, amelyeket Isten szeretne betölteni a házasságunkban. Szeretnénk folytatni ezt a kérdéssort, ezért sok szeretettel várunk mindenkit a jövő heti műsorunkban is. Viszont hallásra!

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat, megváltottad

népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 6. fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Tóth Árpád írta Ez a nap is című vers, amelyet Tolnai Mária fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 6. fejezet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógában és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok az éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja.

furcsa béke. Hallgat, talpik feketében, mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behuny szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szírom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű, gyenge bőre. Vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, föld porával elkeverve.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

A 37. Zsoltárból választottam a mai reggeli igét, a 37. Zsoltárnak a 8. versét. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodj, csak rosszra vinne. Hát ilyen egyszerű, mondhatnánk ezt így is. Szűnj meg a haragtól, harag, hagyd el heveskedésedet. Hát bizony sokszor hamarabb, hevesebben reagál az ember. Ne bosszankodjál, na, ez a csendes nyugtalanság, csak úgy magában, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Miért adtuk azt a címet ennek a reggelnek, hogy szeresd a szeretteidet? És vajon, mert hogy ez egyáltalán kérdés, ezt is felvetettük, hát a nevükben is benne van, hát azért a szeretteink, mert őket szeretjük a legjobban, micsoda bosszantó dolog, hogy egy ilyen címet adtunk ennek a mai reggelnek. Na talán pont azért, mert a legszorosabb kapcsolatainkat is védelmezni kell. Megőrizni azt a szépségét, azt a finomságát, ami talán éppen ez a legnagyobb veszély ezekben a kapcsolatokban, hogy aki otthon vagyok, az vagyok én igazán. És otthon olyan az ember, amilyen sehol másutt, nem? Tehát nem úgy van, hogy hazamegyek, és hát eddig jól viselkedtem, meg a buszon nem köszörültem túl hangosan a torkomat, meg nem beszéltem így, vagy amúgy a munkahelyem, vagy stb. Na de otthon végre, aztán elengedhetjük magunkat. Aki otthon vagyok, az vagyok igazán. És amikor az ember ezen gondolkodik, hogy harag, heveskedés vagy bosszankodás, akkor be kell valljuk őszintén, hogy ezt legtöbbször nem a munkahelyen tesszük, nem a számunkra vadidegen emberekkel szemben engedjük meg magunknak, hanem bizony az otthoni kapcsolatainkban. A John Gottman-t gyakran idézzük így a különböző online alkalmakon, a házasság kutatót, ahogyan ő megfogalmazta, hogy ami hétköznapi otthoni kapcsolatainkban, házasságunkban, hiszen ez az ő témája, de mondhatnám azt, hogy a családunkban engedjük meg magunknak sokszor leginkább azt a fajta stílust, azt a haragot, bosszankodást vagy heveskedést, amit egyébként semmelyik másik emberi kapcsolatunkban nem engednénk meg magunknak. Gottman azt mondja, hogy már pedig egy kapcsolatnál, különösen egy házasságnál, hogyha a becsmérlés, a gúny, a beszólogatás vagy a szarkazmus megjelenik például a kommunikációnkban, bizony az a kapcsolat szabad esésben van. Ne felejtsük el, talán valami látványos vagy megfogható erkölcsileg kivetni való dolog nem történt még a kapcsolatban. Csak éppen mi van jelen? Harag, neheztelés, bosszankodás, és ennek a gyümölcsei, az a stílus, a gúny, a becsmérlés, az egymással szembeni tiszteletlenség, verbális erőszak, vagy érzelmi manipuláció. Amikor ez bizony jelen van, akkor azt mondta Gottman, az a kapcsolat szabad esésben van, de ne felejtsük el, hogy ez azért nem csak a házassági kapcsolatra igaz, ugyanezek a törvényszerűségek a generációk közötti kapcsolatokra, a szülőgyermek, vagy a nagyszülőgyermek unoka, vagy ezeket akár a szinteket átlépő kapcsolatokra is igaz. Ahogy Gottman idéz például egy mondatot, és itt most lehet, hogy egyes média szakemberek azt mondanák, hogy ezt végig ki kell sípolni, de én azért azt mondja a kedvesének az egyik, hogy elhoztad a ruhám a tisztítóból, de ebben már van egy olyan ingerültség, hogy mennyi ideje nem intézed azt, amit intézned kell. Jön is rá a válasz, mert érzi az ember a feszültséget benne, és ez azonnal őt is befeszíti. Dehogy, a te büdös cuccod, nem vagyok én a te cseléded. És Gottman ezt a nem túl irodalmi idézetet így folytatja, hát az nem, mert ha a cselédem lennél, legalább takarítani tudnál, és már folytatódik is a beszélgetés. És ez a kommunikáció viszi abba az irányba a kapcsolatot, ebben az esetben a házassági kapcsolatot, hogy bizony a szeretteimet kell a leginkább félteni tőlem, szeresd a szeretteidet. Ahogyan itt a Zsoltáros felhívta a figyelmünket, hogy harag, bosszankodás, heveskedés, mindaz, ami az emberben, szinte a világból is hazahozzuk magunkkal a feszültségeinket, milyen nagy tudomány az, hogy megtanuljuk becsukni a munkahely ajtaját, és azzal egyben becsukni azokat a problémákat, gondokat is, amik oda tartoznak. Milyen nehéz az, amikor aztán az ember home office-ban otthon éli meg a munkahelyi problémáit, és a belépő gyerek egyszer csak azt kapja, teljesen értetlenül áll a jelenség előtt, hogy rajta csattan az ostor azért a feszültségért, amit az apa, anya, vagy megint csak több generációs felállásokról is gondolkodhatunk, nem tudott megoldani. Márpedig az otthoni kudarc vagy győzelem, az a kudarc vagy győzelem, az a hozományunk, az a,
az a rakományunk, amivel kimegyünk az életben is. Nem csak hazaviszünk dolgokat, de amilyen heveskedéssel, haraggal vagy bosszankodással lépünk ki azután az életben a feladatok világába, ez fogja meghatározni az ottani magatartásunkat, az ottani viselkedésünket is. A jó házasságokban, mondja egy másik szakértő, Eliot Aronson, szociálpszichológus, a véleménykülönbség, az eltérő szokások, de még a dühös veszekedések is közelebb hozhatják egymáshoz a párt, mert ezáltal mindkét fél valami újat tanul, és kénytelen lesz felülvizsgálni az önmaga képességeiről vagy korlátairól alkotott feltevéseit. Majd így folytatja Aronson, ez nem mindig könnyű, zavarba ejtő, sőt fájdalmas lehet, ha lemondunk a hibáinkat leplező önigazolásról. És itt jutunk el a megoldásig. Mert azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy a közeli szeretet kapcsolatainkban ne lennének olykor nem csak hogy véleménykülönbségek, de akár veszekedések, vagy bármi olyasmi, ami azt mondhatjuk, hogy nem normál állapot. De hogy ezeknek az elfogadásával nem azt jelenti, hogy egyetértünk, és ez így lesz, jaj, de jó, senki ne hivatkozzon a ma reggeli 88-as reggeli Zsoltár éneklésre, hogy a János azt mondta, hogy a házasságban már pedig kellenek veszekedések. Azt mondja, hogy ha már megvannak, ha már megtörténtek, ezek segíthetnek felülvizsgálni, segíthetnek jobban szembesülni saját magunk korlátait, képességeinkkel szembesülni, bizonyos feltevéseinket kétségbe vonni önmagunk felől, és tanulni, a hibáinkból tanulni, hiszen ez a zavarbejtő vagy fájdalmas szembesülés tulajdonképpen azt a kérdést veti fel, hogy önigazolás, tehát akkor megmagyarázom, hogy de ő kezdte, de ő volt az, aki először, vagy pedig a hozzám legközelebb állókon keresztül azt mondhatnám, hogy a szeretet egyetemének az intenzív elvégzése az otthon van. Az nem a buszon, villamoson, munkahelyen, hanem az otthoni hétköznapokban van, amikor az ember a legintenzívebben, a leginkább megpróbálva az ő jellemében tanulja azt, hogy mit jelent szeretni. Mit jelent önigazolás helyett belátni. Mit jelent vitatkozva érvelés helyett bocsánatot kérni. Mit jelent megtanulni azt, hogy a belátás, a bocsánatkérés, a rendezés értékesebbé tesz téged. A belátás értékesebbé tesz, ha van egy erős kapaszkodód, amiben kapaszkodva nem fél szembesülni azzal, hogy milyen területen van növekedési területen. Akkor az ember ahelyett, hogy az önigazolásba menekülne, és csak egy jobban elmérgesíteni a helyzetet, oda tud menni, és tudja azt mondani, hogy bizony tanulságos volt ez a beszélgetés. Bizony lehet, hogy győztem az érvekben, és a végén beléd folytottam a szót, de azt hiszem, hogy majd olyan veszteséget és egy olyan vereséget kellett elszenvednem, ami nagyon tanulságos az én önismeretem szempontjából. Sajnálom, hogy ennek ilyen ára volt. Simone Weil, a 20. század közepén élt francia gondolkodó, talán filozófusnak is, vagy írónak is nevezik egyesek, azt mondta, hogy az emberi lények közül csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Amikor otthon megengedünk magunknak egy olyan haragot, egy olyan bosszankodást vagy heveskedést, amiből hiányzik a szeretet, olyankor bizony egy kicsit kétségbe vonjuk a létét annak a másik embernek. Nem véletlen, hogy mondják házaspárok beszélgetésen nekem, hogy amikor múltkor így beszélt, akkor azon gondolkodtam, János, azon gondolkodtam, hogy kellek én egyáltalán? Szükség van itt rám egyáltalán? Milyen megdöbbentő Simone Weilnek ez a mondata. Az emberi lények közül csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Mennyire fontos, hogy ez a torta, a szeretett emberek tortája minél nagyobb legyen. Mennyire fontos, hogy tanuljuk, hogy megszívleljük azt, amire a Zsoltár is felhívja a figyelmünket. Hagyjad az Úrra azokat a dolgokat, amiket nem tudsz megoldani. Nem kell mindent lejátszani. Nem kell mindent a konfliktusokban is megvitatni. Győzelemig vinni, mert hát mégiscsak én vagyok az idősebb a családban, hogy engedhetném meg? Hát mégiscsak én vagyok a férfi, mi az, hogy egy nő nekem ellent mondjon? Mégiscsak én vagyok a szülő, nehogy már a gyerek. És persze ez társul a hevesség, az indulat, a neheztelés. Mennyire fontos, hogy a szeretet nem csinál presztízs kérdést a győzni akarásból. Azt kívánom, hogy növekedjünk a szeretetben, a szeretetteink között is.
hogy vigyázzunk ezekre a kapcsolatainkra, mint kincsekre, mint értékekre, akár nagyszülőkről, akár gyerekekről van szó, akár a házas kapcsolatokról. Kérjük az Isten segítségét ehhez. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy megsegítesz. Bizony ezen a vizsgán sokszor elbuktunk már. És még csak azt sem akarjuk és tudjuk megígérni, nem azért, mert nem akarnánk, hanem mert nem bízunk magunkban, nem bízhatunk magunkban megígérni, hogy soha többet nem lesz ilyesmi. Jó, Atyánk, taníts inkább ehelyett minket, hogy ha megtörténik, ezeket úgy dolgozzuk fel, hogy az a feldolgozás, az a belátás csökkentse az esélyét, gyengítse az esélyét annak, hogy az újra és újra ismétlődve történik meg. Legyél velünk, erősíts így minket, és segíts, hogy otthon is tudjunk jól szeretni, otthon is tudjunk őszintén szívből szeretni, folyamatosan szeretni. Jézus nevében köszönjük, hogy tanítasz minket erre. Amen.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok.

Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Egy negyed éven át arról beszélgettünk, hogy mit jelent elmélyíteni a kapcsolatunkat a jó Istennel. Az utolsó előtti beszélgetéshez érkeztünk, amikor még mélyebbre próbálunk jutni ennek a gondolatsornak a kifejtésében, és megérteni azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem csak abból származik, vagy nem csak abban kell megerősödjön, hogy a valamit befogadunk, és ez a valami gyakorlatilag az Úr Jézus Krisztus, hanem az ő személye, az ő ránk való hatása tovább kell áradjon a mi cselekedetünkben, a mi megszólalásunkban. Azért a mai beszélgetésünknek a címe Beszéljünk róla. Beszéljünk hitünkről, beszéljünk meggyőződésünkről, beszéljünk az Istennel való találkozásunkról, beszéljünk arról, aki az életünkben a mindent jelenti. Az alapigét olvasom az Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. verséből. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenteni minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Pálffy Miklós lelkipásztort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm is a meghívást.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Pop Edward evangélistát. Köszöntöm munkatársamat, örvendek, hogy együtt vagyunk ezen a beszélgetésen.
3: Én is köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel, hogy itt lehetek.
1: Hogy gondoljátok, az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése, ennyi beszélgetés után és ezt a tanulmányt kimerítve, hogy tud a mi szempontunkból, mert igaz, a Jóisten mindent megtett, mindent elvégzett fia által, a mi szempontunkból mi az a legtöbb, amit tehetünk azért, hogy egy nagyon Istenhez ragaszkodó, elmélyülő kapcsolatot tudjunk kialakítani vele?
3: Hát elsősorban igaz, hogy Istennel kapcsolat legyen, szükség van a tanulmányozásra. És a tanulmányozás mellett szükség van sok-sok imára. Mert Isten válaszol, de hogy válaszol, ha mi nem figyeljük az ő válaszát. És akkor én úgy érzem, hogy ez az alapja a mindennapi életünknek, hogy táplálkozzunk az ígéből, és imádságban szoros kapcsolatban legyünk az Úrral.
2: János 3.16-ban a Szentírás leírja az evangéliumot, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És úgy adta, hogy az a miénk legyen. Nem veszi vissza tőlünk, nem kölcsön adta, odaadta. Na most János 3.16, hát csodálatos ige minden kereszténynek, hogy ebben lejük az örömünket, hogy mi ilyen szeretetet kaptunk, és az Isten ennyire érdeklődik az emberek iránt. És most az volt a kérdés, hogy hogyan tudom elmélyíteni evel az Istennel való kapcsolatomat. Közös érdekünk van-e? Ez a kérdés. Mert hogyha közös érdekünk csak az, hogy az Istennek az érdeke, hogy engemet üdvözítsen, és az én érdekem is az, hogy saját magam üdvözüljek, akkor van egyfajta közös érdek, nem?
1: Érdekkapcsolat.
2: De a Biblia nem csak ennyit mond. Mert én nem tudok kapcsolatban lenni olyan emberrel, amellyel nincsenek közös érdekeink. A feleségemmel nagyon boldog házassági kapcsolatunk van. Nem tökéletes, de boldogok vagyunk együtt. Vannak közös érdekeink, és a közös érdekeink nem azok, hogy én boldog legyek, és a feleségem engem boldogá tegyen. Ezt nem lehet igazából közös érdeknek nevezni. Hanem mi a közös érdek?
1: És itt térsz vissza a hasonlatra az előbbi
2: igen,
1: gondolatnál.
2: Igen. János 3.16-ban olvassuk, amit említettem az imént. Első János 3.16-ban megvan a közös érdek. És ezt nem nehéz észbe tartani, mert azt mondja a Szentírás első János 3.16-ban, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Ezt már János 3.16-ban is olvastuk. De tovább folytatja itt 1. János 3.16-ban, hogy mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Tehát, ha én közöttem és Isten között van egy közös érdek, és a közös érdek az, hogy az embereket ebből a világból megmentsük, akkor van alapja kapcsolatunknak. Ha a közös érdek csak annyi, hogy én üdvözölni akarok, és ő engemet üdvözíteni akar, én nem látom, hogy hogyan tudunk kapcsolatot elmélyíteni így. De most már van egy közös érdek. Ez a világ, amit az Isten meg akar menteni. Én is csatlakozni akarok Istenhez ebben az érdekben. Olyan mértékben, hogy képes vagyok elmenni ilyen messzire, hogy lemondok dolgokról, azért, hogy az embereket Krisztushoz vezessem. Előbb a gyermekeimet, aztán a szomszédaimat, és az egész világot, akit csak Isten az életembe hoz. És akkor így gondolom, hogy az Istennel van mit beszéljünk, van miről beszéljünk, ugye, emlékeztek, amikor a megdicsülés hegyén volt miről beszélni Jézussal, Illésnek és Mózesnek? Volt miről beszélni, akik voltak közös érdekeik. Péternek is volt miről beszélni Jézussal ott a hegyen? Nem. Péter teljesen más egyebben kalandozott a gondolata, de Illésnek és Mózesnek volt egy olyan kapcsolata, hogy volt miről beszélni Jézussal. Gondolom, hogy az ilyenfajta közös érdek az, ami létrehozhat egy igazi kapcsolatot az Úrral.
1: Akkor ezt a gondolatot, ha tovább fejtjük, vagy tovább visszük, ugye a bizonyságtevésről beszélgetünk a mai alkalommal, hogyan kapcsolódik ez a cselekedete az embernek, mert itt már cselekedetről beszélünk, az Istennel való kapcsolat mélyítéséhez.
3: Igen, Miklós testvér említette a közös érdeket. Ha az a közös érdek, hogy én elmondjam az örömömet, amit kaptam az Úrtól, hogy egyszülött fiát adta az én megmentésemre, ezt miután én megtalálom, én nem tudom megtartani magamnak. Ezt el kell mondjam másnak is, hogy más is részesüljön ebben a nagy örömben. Amikor elhívott az Úr, mindig azt hittem, egy darabig legalábbis, hogy csak is azért vagyok, hogy másnak elmondjam. És aztán jöttem rá, hogy minden bizonyságtevés engem erősít meg elsősorban. És minden bizonyságtevés után megtalálom azt az örömöt látva az embernek a szemében, hogy megtalálja Jézust. És ez elsősorban nekem egy óriási előre haladás az én életemnek üdvösségi menetelében.
1: Köszönöm ezt a nagyszerű gondolatot. Ez egy olyan tapasztalat, amire mind, ha eljutunk, akkor áldottak vagyunk.
2: Igen, hát én is csatlakozom ehhez a gondolathoz. Még annyit említenék, hogy egy kicsit a bizonyságtevésről, önmagáról, hogy ma attól függetlenül, hogy most bibliai bizonyságtevés, vagy egyéb bizonyságtevés, tanúságtétel, a tanúnak a tanú szerepének a betöltéséről van szó. A bizonyságtevés előbb önmagában az nem egyfajta, az nem tanítás elsősorban. Mert a tanúnak a szerepe nem az, hogy elmondja a törvénycikkeit, ugye a törvényszéken, hogy most milyen törvénycikkeit kell idézni, vagy hogy igazából adott körülmények között, mikor mit kellene, vagy nem kellene csinálni. Hanem a tanúnak az a szerepe, hogy a tanúságtételnek az a lényege, hogy én láttam, hallottam, tapasztaltam valamit. Ott voltam a helyszínen, tudom, hogy mi történt, és azt mondom el. Nagyon sokszor szerintem összetévesztjük a prédikálást, vagy a tanítást, a tanúságtétel, vagy a bizonyságtevéssel. A bizonyságtevés, és ez az első, amivel Jézus megbízta a tanítványait és minket is, hogy mi ne azt mondjuk el csupán, amit tőle tanultunk, azt is el kell mondjuk. Azt mondja, hogy tanúim lesztek nékem. És amikor a nagy teológus János, mert a tanítványok közül öt lehetne, a 12, aztán ott van Pál apostol, aki ő az, akit a Szentlélek úgy használt fel, hogy többet tett, mint a többiek együttvéve, és megírja az Új Testamentumnak felét. De a tanítványok közül a nagy teológus nem a teológiai tanításokkal kezdi az első levelét, hanem azt mondja János 1:1-ben, ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk. Tőle hallottuk direkt. Amit a szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, tehát amit hallottunk és láttunk, azt hirdetjük néktek. Na ez a tanúságtétel, bizonyságtevés. Vagyis mi az, amit én az Istennel való járásomban tapasztaltam? Mi az a kincs, amit tőlem senki nem tud elvenni, és nem is tud ellene szólni? Mert ugye vannak emberek, akik megcáfolják a szombat igazságát, ami szerintem a Bibliának az egyik legegyértelműbb bibliai tanítása. De ezt sokan meg tudják cáfolni. De amikor engemet az Isten éjszaka 00:30-kor felébresztett úgy, hogy égett a ház, és én elevenen kerültem ki abból a házból, úgyhogy 5 perc múlva megpróbáltunk visszamenni, és már minden égett, ezt tőlem senki nem tudja elvenni, hogy én hiszem azt, hogy az Isten volt az, aki felébresztett minket. Tehát ez a különbség a tanítás, prédikálás és bizonyságtétel között, hogy mit tett az Isten az én életembe. És amikor én így adom elő az Isten igazságát, mint olyat, ami benne működik és dolgozik, ennek hatalma van, úgy gondolom ma. És erre hívott minket az Isten.
1: Köszönöm a sok tapasztalat, megosztást és a bevezető gondolatot. Nézzük meg az alapigét, milyen következtetésekkel tudunk maradni. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Több gondolat van itt, amit szeretném, hogy megbeszéljünk, például az, hogy minden reggel, tehát hogy a reggeli órában, miért a reggeli órában ébreszt fel az Úr, és miért a reggeli órában jó vele találkozni. Aztán más gondolat is, hogy az Úr bölcsességet ad a bizonyságtevőnek, és támogatni tudja azt, aki elfáradt, aki belefáradt az életbe, hogy ez mit jelent, és miért akkor van ennek nagyobb ereje. Vagy más gondolatot, mert ugye a tanítványoknak az egyik legfőbb feladata, hogy hallgassak, mint a tanítványok. Mit jelentenek ezek a gondolatok, hogyan értitek ti ezt az igeverset?
3: Hát, ha reggel, amikor fel kell, minden reggel felébredünk, ha nem az első gondolatunk az Úr és az ő ígéje, akkor milyen lesz az a nap? Akkor milyen lesz az a nap, amikor csak is a személyes gondolataink vannak, érdekeink vannak? Nagyon fontosnak látom, és én hiszem, hogy az én életem ott tudott megváltozni, hogy megértettem, hogy a Bibliával kell kezdjek minden reggelt. És azt mondja az a szöveg, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem. Honnan adhassa az Úr a bölcsességet, hanem az ő ígéjéből? Ha az én lelkem nincs tele az ő szavával, honnan szólhat az én szám bölcsességet? És csak is egy megoldást látok erre, hogy korán reggel, amikor igaz pihent az ember, akkor úgy kezdje a reggelét az igével. És akkor jön az áldás, az isteni áldás.
2: A tanulmányunk alapigéje az egy messiási profécia. Az Ézsaiás könyve 50. fejezetéből, ugye a 4. verset már hallottuk, de ugyanide jönnek több versek. Most csupán egyet még olvasnék, hogy legyen nyilvánvalóbb a kedves nézők számára, hogy ez egy messiási profécia. A 6. vers azt mondja, hogy hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpködés előtt. Tehát egyértelmű, hogy itt Jézus Krisztus a második Ádám. Ilyen lett volna az ember, ha nem bukott volna el. Jézus eljön, hogy megmutassa nekünk, mit jelent Isten fiaivá válni. És amikor azt olvassuk a 4. versben, hogy az Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak. Jézus az atyának engedelmes volt minden nap. Benne nem volt lázadás. Nem keményítette meg a szívét az atya reggeli hangja előtt, mint ahogy mi olykor megtesszük ezt, mi lázadok vagyunk. Még akkor is, amikor nem is mondjuk ezt ki, de elhessegetjük magunktól a Szentlélek hívását, amikor nem azt tesszük jó reggel, amire az Isten hív minket. Jézus a minta ember, az Isten fia, az ember fia, a második Ádám, aki mindenben engedelmeskedett az atyának. A János evangélium a 10. fejezetében olvasunk róla, hogy Jézus olyan messze ment ebben az engedelmességben, hogy Jézus azt mondja a János 10-ben valamelyik versben, hogy a cselekedeteket, amelyeket cselekszem, nem magamtól cselekszem őket, hanem ahogy az Atya adta nekem, úgy cselekszem őket. Jézus ismeretei, Jézus tervei, Jézus cselekedetei, Jézus megnyilvánulásai, ő olyan méretben megüresítette magát, mert ne felejtjük, hogy emberi természete is volt, és Sarx emberi természete volt, aki ismeri egy kicsit a Bibliát, tudja, miről van szó. Megüresítette ő magát, hogy az Atya akaratában járjon. Na most, hogyha az Istenvel kapcsolatunkról van szó, ez az ideál. Hogy ne keményítsük meg a szívünket jó reggel, hanem hadd jusson oda az Isten igéje, ahova kell, és hozzon jó gyümölcsöt az életünkben és más emberek életében is.
1: Az egyik nagyon fontos gondolat, hogy miután a Jóisten hatással tud lenni ránk, és ez egy naponkénti folyamat, amit az ő igéjével véghez visz, hogy miként valósítja meg, milyen isteni személy eszközével, hogyha lehet, nem tévedek a kifejezésben, hogy a Szentlélek Isten hogyan mélyíti bennünk az igét, a találkozás pillanatát az Istennel, az Atya Istennel, magával, önmagával, ha a Szentlélekről beszélünk. Két igeverset szeretnék olvasni, és akkor ezt próbáljuk meg összekapcsolni és kifejteni a gondolatokat. Az egyik a kiküldési ige, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát a bizonyságtevésünk az egy kiküldést jelent a Jézustól, és az a világ végső határáig, és ebben benne van az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek ereje, de arról is olvasunk, azt mondja Cselekedetek 1:8-ban, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Mit jelent a Szentlélek munkája az életünkben, akkor, amikor arról beszélünk, hogy bizonyságot szeretnénk, vagy akarunk tenni?
3: Szentlélek nélkül nincs élet. Nincs megtért élet. Ameddig az ember nem engedi, hogy a büszkesége tönkre menjen, és elfogadja, hogy ő magában nem tud jó lenni, nem tud jó cselekedni, csak a Szentlélek által. És ameddig nem történik meg ez a csoda, ami az Isten csodája, hogy az Úr lelke a szívünkben költözzön. Az előbb szó volt a hallgatásról is. Addig időnk nincs meghallgatni senkit. Mert csak futunk, és a saját életünk érdekét nézzük. Amikor a Szentlélek elfoglalja mi életünket, akkor megtanulunk mást meghallgatni. Megtanulunk másra odafigyelni. A kiküldetésben a Szentlélek, ha nem tanít meg, hogyan beszéljünk az emberekkel, hogyan viszonyuljunk az emberekkel, akkor nem lesz hatásos a mi munkánk. Hogy van itt az íge, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokat minden népek között, igaz? Ha nincs a Szentlélek ereje, nem tudok elmenni. Ha nincs a Szentlélek ereje bennem, akkor senkit nem tudok. Nem, én úgy sem tudok megteríteni senkit, de az Úr nem tud általam megteríteni senkit. Úgyhogy az én véleményem, hogy Szentlélek nélkül semmink nincs, mert hiába tudjuk, hogy létezik az Isten. Hiába tudjuk, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Ha itt a szívemben nem mozdul meg valami, akkor csak teológia. És a teológia az csak tudás, ami nem tud megmenteni engem.
2: Mi emberek sok mindenre képesek vagyunk, legalábbis úgy gondoljuk, de hogyha körülnézünk a világba, valóság az, hogy az emberiség hatalmasat fejlődött az elmúlt 200 év alatt az ipari forradalom, meg aztán most már az információ korszakába élünk, hogy most már sok mindent tudunk csinálni, olyasmit, amiről az elődeink nem is álmodhattak volna. Viszont ez csupán csak az információ világa. Mi emberek sok mindent megtanulhatunk, és át is tudjuk adni az ismereteinket, sokszor elég eredményesen azoknak, akik körülöttünk vannak. De amikor megtérésről van szó, ott nem csupán csak az információ világával van dolgunk, hanem a démonok világával is. Az emberi akarattal is van dolgunk, ami nem egy könnyű szituáció. Ezért a nagy misszionárius Pál apostol, amikor megszólítja a hívőket, ugye például az efézusi gyülekezetet, az efézusi levél a 6. fejezetéből olvasom, én a 18. vers, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzál minden időkben a lélek által, és akkor közben tovább mondja a 19. vers, én érettem is imádkozzatok, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsága ismertesse meg az evangélium titkát. Tehát Pál apostol kéri, hogy imádkozzanak érte, hogy úgy tudjon szólni, ahogy kell. Mert én nem tudom, hogy az illető embernek, akivel én beszélek, az életének milyen körülményei között van, most az életének pont milyen szakaszában van, mi tudja megszólítani azt az embert. Isten elhívott minket, hogy ne csak információt adjunk át, amit amúgy is képesek vagyunk átadni, hanem tudjuk az embereket egy olyan, a szívüknek és lelküknek egy olyan állapotába állítani, amikor ők tudatába kerülnek annak, hogy Isten előtt állnak, és döntést kell hozniuk, és ezt a Szentléleknek a különleges munkája nélkül nemhogy nehéz megcsinálni. Lehetetlen. Úgy gondolom, hogy erre utal Jézus, amikor János 15-ben azt mondja, hogy nálam nélkül nemhogy keveset, hanem semmit sem cselekedhettek. És lehet, hogy talán a mai keresztény világban az az oly csekély eredmény, amit a mai keresztények tudnak elérni a nem keresztények között, hitetlen világias emberek között, pont annak a jele, hogy belőlünk hiányzik, sokszor hiányzik a Szentléleknek ez a különleges munkája, hatalma, amire olyan nagy szükségünk van.
1: A kérdés az, hogy milyen módszerrel dolgozik Isten Szent Lelke az életünkben. Azt olvassuk a Zakariás próféta könyve 4. fejezet 6. versében, és felele is szólanékem mondván, az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Mit üzen ez az íge a mi számunkra? Milyen módon hatékony a bizonyságtevés, és mi az a határ, amit maga az Isten sem lép át, maga a Szentlélek Isten sem lép át, amikor a bizonyságtevés történik?
3: Olyan érdekes az én első évem, amiután megtértem, bennem

0: az a beszélgetés. És észrevettem, hogy látnak meg emberek, és ijednek meg tőlem, hogy megint kezdi. És akkor értettem meg ezt a Biblia szöveget teljesen, hogy nem avala az erőszakos hatalommal kell, hanem meg kell várjuk, hogy az Isten lelke végezze el a csodát az embernek a szívében. És ehhez persze, hogy kell mondjuk, mert kell mondjuk, de kell érezzük a lélek által, hogy most mikor elég, mikor kell megállni. Mert azt mondja a szöveg, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az Isten, a seregek ura erejével. És olyan jó látni ezt, hogy az Isten erre is meg tud tanítani, hogy mikor elég. Mikor valakinek a személyét már, vagy az életét zavarjuk. És ebben látom újra a Szentlélek csodáját, hogy közbelép, és azt mondja, hogy eddig itten hagyjad, hogy gondolkozzon rajta.
1: Ha jól értettem a kérdést, hogy milyen módszert alkalmaz a Szentlélek, hogy minket fel tudjon használni a bizonyságtevésben, és hogyan történik ez, hogy nem hatalommal, sem erővel, hanem az én lelkemmel. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy komplikált dolog. Mi komplikáljuk el? A lélek az van, vagy nincs? Én így fogom fel. Hogy van, vagy nincs? Ameddig, és ide hoznám a tanítványok szituációját, 3,5 éven keresztül Jézussal jártak. Egy néhány nagyon parányi alkalomtól eltekintve, mielőtt a Szentlélek kitöltetett volna, a tanítványok mindig mellélődtek. Én ezt végigfésültem a 4 evangéliumban, hogy így próbáltam figyelemmel követni, hogy hány olyan dolgot találok a 4 evangéliumban, amit a tanítványok maguktól jól csináltak. És nem találtam egyet sem. Sok minden, sok alkalommal kezdeményeztek, például a 2 drachmát eddig gyűjtötték a templomi adót, és megkérdezték Pétert, hogy a ti mesteretek ad 2 drachmát, persze, hogy igen. A hegyen, megdicsőlés hegyén, Péter látja, hogy ott van az Úr Jézus és másik 2, és beszélnek közeli haláláról, és mindjárt Péternek a feje, milyen jó nekünk itt. Hadd pusztuljon a többi, nem számít, maradjunk mi itt a hegyen. Tehát abszolút mellélődtek, folyamatosan, szisztematikusan bármit kezdeményeztek, és buzgalomból tették ezt, jó indulatból tették ezt, jó szándékból. János volt az, aki azt mondta, hogy miután a samaritánusok nem fogadták be őket utazásuk folyamán egy faluba, hogy parancsolj őket, hogy tűzjön alá. És rengeteg egyéb ilyen szituáció volt. Na most Jézus azt mondja nekik, hogy nem vagytok alkalmasok a misszióra. Maradjatok Jeruzsálemben. A Cselekedetek könyvének első fejezetében olvasunk róla. A lélek van, vagy nincs? Ne menjetek sehova, maradjatok és készüljetek. Nem azt jelenti, hogy tétlenségre szánta őket Jeruzsálembe 10 napon keresztül a felházban. Nem voltak tétlenek. Megtértek ezek az emberek, belátták hibáikat, és tanulmányozták a bibliai proféciákat, hogy jobban megértsék, hogy mit akar Isten tőlük. Amikor készen voltak, jött a lélek. És a lélek van, vagy nincs? Volt lélek, volt misszió, eredményesen, sikeresen. Nincs lélek, itt vagyunk, ahol vagyunk. Mi elkomplikáljuk ezt a dolgot. Hogy vajon a Szentlélek most miért nem akart így dolgozni? Most a lélek másképpen gondolta, csak érdekes, hogy a lélek mindig úgy gondolja, hogy senki ne térjen meg. Így lenne ez a dolog? Nem. A Szentlélek mikor jön, akkor az tagadhatatlan jelenléttel és tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs. Habár nem értjük meg azokat az isteni módszereket, hogyan hat az Isten lelke, ami idegrendszerünkre, gondolatvilágunkra, hogyan tudja használni, hogyan manipulálja a Szentlélek a természet törvényeit, de hogy van, ahogy mondja Jézus Nikodémusnak, hogy a szél fúj. Lehetetlen, hogy a szél fújjon, és te ne érzékeld semmiképpen. De nem érted a mechanizmusát, hogy hogyan jön létre, honnan jön, hova, és a többi. De amikor van lélek, akkor vannak annak bizonyítéka is, hogy van. Úgyhogy én így látom, én nagyon várom ezt az időt, hogy nem erővel sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, és erősen hiszem, és várom, és sóvárgom, hogy jöjjön el az az idő, amikor az Isten dicsőségével megtelik a föld. De ez nem megy másképpen csak úgy, hogy jön a lélek, és akkor, amikor itt van, akkor tudjuk, és akkor működik.
2: Gyakorlati értelemben egy néhány gondolatot, ha meg tudnánk osztani arról, hogy milyen módon érdemes lehet

0: tevést végezni. Péter közönséges első levele, 3. fejezet 15. verséből olvassuk. Az Úristen pedig szentejétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Egy-két olyan gondolatot, amit ha megosztanátok, és tudom, hogy benne vagytok, benne vagyunk ebbe a munkába, hogy milyen módon próbáltuk megosztani az igét ismerősökkel, ismeretlenekkel.
1: Igen, a legelső feltétel, hogy Jézus az én szívemben éljen. Amikor Jézus az én szívemben él, akkor tudok beszélni róla olyan módon, hogy valaki el is higgye, vagy meggyőző legyen az a beszéd. Amikor a szomszédok észreveszik, hogy történt valami változás, az kérdéseket hoz. Személyes tapasztalatom, hogy aki ismer jól, én szerettem rosszájú lenni, veszekedni, kötödni, és észrevették, hogy ez megváltozott. És amikor észrevették ezt, akkor megkérdezték, hogy mi történt? Mi lett veled? És a legjobb akkor beszélni Jézusról. Mert az már annyira nyilvánvaló, hogy el tudod mondani, hogy nem én, nem az én erőm, hanem az én megváltom költözött a szívemben. És ez a legjobb módszer, mert a beszédünk, ha nem igazolja a mi életünket, akkor jó a beszéd, mert kell, de valahol hiányos, nem talál a kettő. És ez a legjobb módszere a bizonságtételnek, persze akinek van alkalma megismerni, hogy észrevegye a változást bennünk.
2: Én a jó lelkiismeret kifejezést ragadnám meg, ami a bizonságtevésnek gyakorlati oldalát ismeri. Én nem tudok embereket megszólítani, hogyha az életemben tisztességtelen dolgok vannak. Hogyha az én lelkiismeretem vádol valami miatt, jól teszi, hogy vádol, és ez az Istennek a munkája, hogy vádoljon, de én nem fogok tudni bizonyságot tenni, mert az életemben foltok vannak, amelyek megcáfolják az én bizonyságtevésemet. Most én úgy gondolom, hogy a keresztény kétféleképpen tesz bizonyságot. Az egyik az életmódjával, és erre is van példa a Bibliában, például Pál apostol beszél azokról a testvérnőkről, akiknek hitetlen férjük van, és azt mondja a Pál apostol, hogy igen nélkül is megnyeressenek ezek a férfiak, olyan példás élete legyen egy keresztény nőnek, hogy igen nélkül is meg lehessen nyerni valakit. Tehát olyan Krisztus szeretete, igazsága olyan tisztán és szépen tűnjön elő a mi életünkből, hogy az emberek azt mondják, hogy ennek az embernek az életében van valami különleges, ami megkülönbözteti őt más emberektől. És akkor megnyílik a szív, megnyílik az értelem, és akkor jöhet az ige. Mert akkor már a szántóföld fel van készítve, hogy az ige magva olyan helyre hújjon, amely alkalmas arra, hogy befogadja azt.
0: Egy utolsó igevers, egy utolsó gondolat ebben a beszélgetésben, ami reményteljes. A Zakariás proféta könyve 10. fejezet 10. versétől, mert visszatérítem őket Egyiptom földéről, és átvonulok a nyomortengerén, és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik a Szirián a kevésége, és Egyiptom királyi pálcája elvész, és megerősítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak, így szól az Úr. Végül is a Jóisten munkája általunk, nélkülünk, de véghez megy. Mi az, amit a mi életünkben és mindannyiunk életében a Jóisten véghez akar vinni, és véghez is visz, ahogy itt ebben az igében elolvastunk?
1: Ha megtanuljuk szeretni embertársainkat független, hogy kapunk, hogy viszonozva van a szeretet, vagy nem, ez egy olyan óriási győzelem a mi életünkben, ami részese tesz az örök életnek. Igaz, a két nagy parancsolat, törvény, hogy szeresd az atyát, az Istent, és felebarátodat jobban, mint önmagadat. Igaz, miért úgy szoktuk, jobban, mint önmagadat. Az előtte levő gondolatokban még szó volt az elveszett, mondjam azt, gyermekeink, ismerőseinkről. Ott szeretnék két gondolatot megosztani. Ha megtanuljuk az embereket úgy szeretni, hogy nem értünk egyet azok életükkel, de megtalálják ők bennünk Krisztust, függetlenül, hogy élünk, akkor lesz esély számukra a megtérésre. Ha mindig elítéljük, ha mindig csak szidjuk, ha mindig, aki le van esve, még lennébb nyomjuk, hogyan fog tudni felkelni az az ember? De ha meglássa bennünk, hogy amellett, hogy rossz döntéseket hozott, és rossz helyzetben jutott, de mindig ott vagyunk, hogy segítsünk, és megmutassuk, hogy az a Krisztus él bennünk, aki engem is felemelt, akkor van esélye, hogy visszajöjjenek, igaz? Ahogy mondja az Úr, hogy vissza fogom téríteni őket, Egyiptom, az elveszett világ környékéről.
2: Ha megengeditek, én egy házi feladattal búcsúznék most a végén, kedves nézőktől, ha szabad ilyet csinálni. Az Zakariás könyve 10. fejezetében az igék, amelyeket olvastál, a történelmi Izrael és a történelmi Asszíria és történelmi Egyiptomról szólnak. Zakariás proféta tevékenysége egy olyan időben történik, amikor az izraeli állam ugye összetört, elveszett, az izrael népe fogságban van, és jön a proféta, és megmutatja nekik, hogy a ti nyomorgatóitok, ugye a Szíria, aki a tisztőzset tette tönkre, majd Egyiptom, aki azelőtt nyomorgatott benneteket, ezek a nagyhatalmak elvesznek. És Isten meg fogja erősíteni az ő gyermekeit, megtartja őket. Lesz egy nagy dicső jövő. Ez a 10. fejezet nem teljesedett így, mert ez egy feltételes profícia. De ami Isten népét illeti, minden ótestamentumi feltételes profícia teljesedni fog a lelki, a profétikus Izraellel, a kereszténységnek a maradékával, Isten népével, akik akkor élnek, amikor Jézus Krisztus visszajön. És hogyha van lelki Izrael, akkor van lelki nagyhatalom, lelki Egyiptom, lelki Asszíria, amit profétikus Babilonként találunk meg a Jelenések könyvébe. Kedves nézők, hogyha szeretnék tudni, hogy melyek ezek a földi nagyhatalmak, amelyeknek a bukását így profétikus szavakban jövendölte meg a Biblia, és melyik az a lelki Izrael, amelyeknek a dicső jövőjét megjövendölte a Jelenések könyvében a Szentírás, azok nagyon-nagyon komolyan imádságos lelkülettel keressék, és akkor találnak reménységet és bátorságot számukra a Szentírásban.
0: Köszönjük a házi feladatot, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Az Úr áldása maradjon velünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Szeretettel.
0: Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak ezzel az alkalommal, amikor azt próbáltuk megosztani, hogy mit is jelent, amikor a Jóisten az ő lelke által bizonyságot tesz életünkkel, életünk által. Kérem, maradjanak továbbra is velünk, hiszen következik egy énekszám, majd azt követően a naponkénti bibliaolvasás kérdéseit Jankó Kristóf lelkipásztor válaszolja meg. Köszönöm, hogy tovább velünk maradnak. Isten áldja Önöket!

Köszöntöm a kedves tévénézőket! Eltelt újból egy hét és a naponkénti bibliatanulmányzás résznél tartunk, ahol átvettük a Nehémiás könyvéből a 4. fejezetől 10. fejezetig tartó részeket, valamint az Étrend és táplálkozás című könyvből Ellen White-tól a 19. fejezetet. El is kezdeném, az első kérdésünk így hangzik. Mire bíztatta Nehémiás a népet? Kiért kellett harcolniuk? A választ a Nehémiás könyvében a 4. fejezet 14. versében találjuk. Azt mondja, és körül tekintvén fölkeltem és így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úr emlékezzetek és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért. Nehémiás erős bátorítást mond, azt mondja, az Úrra emlékezzetek. Figyeljük meg a sorrendet. Emlékezz az Úrra, tekints az Úrra, és azután harcolj. Valamint azt is mondja Nehémiás, hogy ne csak magadért, vagy nem magadért harcolsz, hanem a családodért, a jövő generációért, a hitért. Ez ma is igaz. Harcolj ma is a bűnnel, harcolj a rosszal, változtass az életed azért, hogy a következő generációnak jobb lehessen a te életed által, és a te példád által, és mindazok azon az értékek által, amit hátrahagy számukra. A második kérdésünk így hangzik. Kiktől kapott leveleket Tóbiás azokban a napokban? A Nehémiás könyvében a 6. fejezet 17. versétől olvasnám az igét. E napokban is sok levelet küldenek némely zsidó előjárók Tóbiásnak, és viszont Tóbiástól sok jöve hozzájuk. Mert sokan Júdában őhoz esküdtek, mivel hogy őveje vala Sékániának, az Ara fiának, és Jóhanán, az ő fia, Mesulámnak, a beréki fiának leányát vette voltál. Sőt, még jó szándékait is emlegetik vala előttem, és az én beszédeimet megvívék néki. Leveleket pedig Tóbiás folyton küldött, hogy engem elrettentene. Tóbiás Júda nemeseitől kapott leveleket, és ők is írtak nekik. Ez azt jelenti, hogy belső kapcsolatai voltak Isten népe között. Sőt, dicsérték őt Nehémiás előtt, jelentettek róla neki. Ez nagyon komoly figyelmeztetés, mert nem minden veszély kívülről jön, hanem belülről is jöhet. Néha a legnagyobb akadály a belső kompromisszumokból születik. A harmadik kérdésünk. Mit tett a nép, amikor Ezrás felnyitotta a törvény könyvét? A 8. fejezethez fordítva az igét, az 5. és 6. verset olvasom. És felnyitá Ezrás a könyvet az egész nép szeme előtt, mert fölötte van az egész népnek, és mikor fölnyitá, feláll az egész nép. És áldá Ezrás az Urat, a nagy Istent, és felel rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen, és meghajtván magukat leborulának az Úr előtt arccal a földre. Amikor Ezrás felnyitotta a könyvet, az egész nép felállt, kezüket felemelték, dicsérték, áldották az Urat. Ez egy mély üzenet. Az Isten könyve nem csak egy könyv a sok közül, hanem igazán az a könyv, amely Isten ígét és igazságát adját, amire tisztelettel, alázattal és imádattal kell reagálnunk. A 4. kérdésünk így hangzik. Mit nem volt hajlandó tenni a nép szombaton és az ünnepnapokon? Nehémiás könyve a 10. fejezethez fordítva az igét, 31. verset olvasom. És hogy a föld népeitől, akik árukat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlük szombatnapon és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a 7. esztendőben, és elengedünk minden tartozást. Tehát a nép elhatározta, hogy szombatnapon nem vásárol idegen népektől, és persze maguk közül sem, és elengedi az adósságokat a 7. évben, a pihenés évében. Ez egy tudatos döntés volt. Isten törvényt fontosabbnak tartották, mint a gazdagság, vagy a gazdasági előnyöket. A mai napok szerint kellene alkalmazzuk, akkor a hit akkor válik valósága, amikor pénzügyi vagy kényelmi kérdésekben is Isten mellett tudunk dönteni. Az 5. kérdésünk egyben utolsó, így hangzik, mely desszertek a rossz emésztés kifejezett elősegítői? Itt Ellen White Étrend és táplálkozás című könyvéből azt a választ találtam, a megadott fejezetekből, hogy külön kiemeli a gazdag, zsíros és cukros desszerteket, különösen a krémes süteményeket, a pudingokat, a zsíros, tojásos édességeket. Ezek az édességek kifejezetten megterhelik az emésztést,
elősegítik annak romlását. Azért, mert nehezen emészthetőek, erjedést okozhatnak és túlterhelik a gyomrot. Így fogalmaz Ellen White, a gazdag cukros és zsíros desszertek gyakran rossz emésztés okozói, étrend és táplálkozás 19. fejezet. Kedves tévénézők, remélem hasznosnak találták a válaszokat. Találkozunk a következő alkalommal is, amikor a Nehémiás könyvének a 11. fejezetét vesszük át, és Eszter könyvül az első 4 fejezetét, az Étrend és táplálkozás című könyv 20. fejezetét. Addig is az Úr áldjon meg, és ne felejtsük el, amit ma tanultunk, a viszontlátásra.

Köszönöm, hogy mindvégig velünk maradtak. Ezzel az alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit is jelent a bizonyságtevés, mit jelent beszélni arról, akit megismertünk, az Úr Jézus Krisztust. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor a záróbeszélgetésre kerül sor ebben a tanulmánysorozatban, melynek címe Irány az örökkévalóság. Ezt kívánom mindannyiunknak. A viszontlátásra.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Köszöntjük még egyszer kedves hallgatóinkat itt a Lépések az igazság útján című műsorunkban, a Reménység Hangja Rádióban, a 88,3 MHz-en. Velünk van kedves stúdióvendégünk, Timis Balázsi Sándor is, akit szeretettel köszöntünk, Isten hozta, lelkész úr.
2: Köszönöm szépen az üdvözlő szavakat, hasonló szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádióhallgatót.
1: A ma esti órában folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetés sorozatunkat, amelynek átfogó címe Krisztusi jövendőlések fényözönében. Az egész beszélgetés sorozat az Úr Jézus Krisztus jövendőléseit elemzi, amelyekben Jézus Krisztus a végidőről beszél. A teljes sorozatnak van egy bibliai mottója is, amit ezúttal újra felolvasunk. A zsidókhoz írott levél első fejezet, első két versét. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Mielőtt mai beszélgetésünk címét és alapigéjét bemondanánk, szeretném a hallgatóknak elújságolni azt, amire a bevezetőben is utaltunk, hogy a mai beszélgetéssel egy kis vetélkedőt is indítunk, amelynek nem csupán egy nyertese lesz, hanem reméljük mindenki nyer. A vetélkedő abból áll, hogy önök kedves rádióhallgatók, miközben a beszélgetést hallgatják, amennyiben bibliai igeversekre utalunk, azt följegyzik, az adás végeztével a Bibliából kikeresik, és egy papírlapra lemásolják. A lemásolt igeverseket három adásból összegyűjtve megkérjük, hogy küldjék el rádióadónk címére, amely a következő: Reménység Hangja Rádió, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Ismétlem, Reménység Hangja Rádió, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Vegyenek elő tehát papírt és ceruzát, és jegyezzék fel már is az előbb idézett igeverset, Zsidók 1-1-2-ig. Miután az adás lejár, ezt és az összes többi igeverset, tehát akkor másolják ki egy papírlapra szóról-szóra, és megkérjük, hogy küldjék el az említett címre, amit adásunk során megismétlünk. Aki három adás különböző igeverseit együtt beküldi, az egy értékes és tanulságos könyv ajándékban részesül. Mai beszélgetésünk tehát a Krisztusi jövendőlések fényözönében című sorozatunk második beszélgetése, a cím pedig így hangzik: a teremtett világ, mint Isten üzenetének hordozója. A beszélgetés alapigéje ma estére pedig a Jelenések könyve 6. fejezet 12. versében található, ahol Isten ígéje így szól: Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Kisebb-nagyobb méretű rengések már sokszor megrázták földünket egy-egy vidéken. Van-e valamilyen igei alapja és magyarázata például az 1755. november 1-jei lisszaboni földrengésnek? Beszélhetünk-e, mint keresztény teológusok, e természeti katasztrofa profétikus, igei jelzés értékű, a végidők eseményeit megnyitó eseménysorozat bevezető képéről? Mit mondanak erről a korszakbeli tudósok, és mit tanít ezzel a Biblia?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Láttuk az előző beszélgetésünk során, mi minden történt, amelyet előadásunkban nagy események árnyékában címmel láttunk el. Láttuk a sötét középkor minden borzalmát, az üldözéseket, az Isten parancsolatai iránti engedelmes keresztények üldöztetését. Hol nagyobb mértékben, hol visszafogottan, de dühöngött az üldözéskora. A ma megjövendőlt 1260 éven át. Na most egy lépéssel tovább lépünk, és miután e véres korszak elmúlónak mutatkozott, mert felderengett a 16. század reformációs időszaka, elkezdődtek az Úr Jézus Krisztus által személyesen meghirdetett jelek sorozata. Azok a jelek, amelyek előre jelezték a hatalmas és dicsőséges kozmikus eseményt, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét. A Jelenések könyvében, amint a szerkesztő fel is olvasta, ez az első jelek sorrendjébe megy végbe, mármint a lisszaboni földrengés. De ez a vég közeledését hirdeti. János ezt így írja le. Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és a hatodik fejezetét megjegyezzük, végig a pecsétek felnyitásáról, végig a végidő jeleiről ad tudósítást. S az, aki felnyitotta a pecséteket, ez a bárány, a nagybetűs bárány, maga az Úr Jézus Krisztus. Ezt a verset megelőző bibliai helyek leírják Isten gyermekeinek üldöztetését, amelyekről a múlt előadásban szóltunk. Azt az üldöztetést írják le, amelyet a reformáció hajnala rövidített meg. Eszerint ezután kell az első jelnek feltűnnie. Ama jelnek, amelyről Krisztus is szólott. Alig volt vége a nagy nyomorúságnak, midőn bekövetkezett a lisszaboni földrengés. Így szokták nevezni, ám bár hatása Portugália határain túl is érezhető volt. Hobbes professzor, a híres geológus, így nyilatkozik erről. Azon földrengések közül, melyek a történelem folyamán Portugáliát sújtották, a legrémesebb az volt, amely 1755. november 1-én Lisszabon városát romba döntötte. Ez a földrengés 60 ezer embert pusztított el 6 perc alatt. És ímé nagy földindulás lőn, mondja a jelenések könyve. A földrengés tényleg nagy volt. És nagy volt annak hatása is. Az embereket mindenütt a legnagyobb izgalomba hozta. James Burton, angol író, így nyilatkozott felőle. Az 1755. november 1-i lisszaboni földrengés nagy zavarba hozta a teológusokat és a filozófusokat egyaránt. Reggel 10 óra előtt, 20 perccel, még fenségesen állt helyén Lisszabon, az egész világ eme legfestőibb városa. A mai nagyszerű kikötőjével, oly kedvező helyen épült, ahol minden körülmény így szólt az építőhöz. Itt építs! Itt építs! 6 perccel később romokban hevert a város. A fél világ érezte a földrengést. Az egykorú emlékek irataiból azt látjuk, hogy Európa lakosai heteken át álltak a rettenetes események hatása alatt. Este remegve feküdtek le, s reggel megkönnyebbülve látták, hogy Isten ismét egy nappal tovább megóvta őket Lisszabon sorsától. Ez a földrengés, kedves hallgatóink, arra indította az embereket, hogy az Úr nagy napjára gondoljanak. Voltaire, filozófus és író, tudományembere, nagyon le volt sújtva. Úgy nyilatkozott, hogy az volt a ma vidék számára az utolsó ítélet. Írása szerint semmi sem hiányzott az utolsó ítélet képéből, csak a harsona. Ekkor foglalkoztak azzal a tervvel, hogy Lozánban színházat építsenek, hogy Voltaire néhány racionalista darabját előadják. A vállalkozást azonban elhalasztották. Egy író ezeket mondja. A földrengés elvette az emberek kedvét a drámáktól. A színházak helyett inkább a templomokat látogatták. Az emberek az észszerűség korában a földrengés következtében Istenhez fordultak. Belátták az ember nyomorúságos voltát és földi létének bizonytalanságát. A földrengés kiterjesztésére nézve elmondja az egykori író, hogy Svédországban, Afrikában és nyugat-indiai szigeteken is érezhető volt. Majd így folytatja. A földrengés 4 millió négyzetmérföldnyi területre terjedt ki, s jóval felülmúlt minden hasonló eseményt, amit a történelem feljegyzett. Egy angol hajó horgonyzott abban az időben Lisszabon kikötőjében. A hajó parancsnoka észleléseit egy levélben írta meg a hajó tulajdonosának. Idézzük. Majdnem minden nagyobb palota és templom összedőlt. Alig van egyetlen lakóház az egész városban. Akit nem ütöttek agyon az alároskodó házak, az a nagyobb terekre szaladt. S aki a víz közelében volt, az a csónakokba menekült, és segítségül hívta a hajókat. Midőn a nagy tömeg a folyó partján egybegyűlt, hirtelen oly magasra szökött az ár, hogy az alsóvárost teljesen elöntötte. A megriadt nép kétségbeesetten szaladgált ides tova a parton. Közben azt hitték, hogy a világ vége elérkezett. Térdre rogyva kérték mindnyájan Isten segítségét. Kiáltásaikat tisztán hallottuk a hajó fedélzetéről. 2 órakor nagy sürgés forgás támadt a hajókon, melyek a menekültek tömegeit vették fel fedélzetükre. Leírhatatlan a szegény lakosok ijedtsége és jajveszékelése. Egymást átölelve kérték egymástól a bocsánatot. Közben kétségbe esve kiáltották: ó, jaj, elvesztünk! Sem a föld, sem a víz nem védenek meg bennünket, s most még a tűz is megrontásunkra tör. Végünk van, elvesztünk, s tényleg úgy is történt. Egy teljes héten át dühöngött a tűzvész. A jelenések látnoka, kedves hallgatóink, számos évszázaddal előre látta a közelgő vég napjait és előjeleit. Elsőnek egy nagy földrengést látott. Isten úgy határozott, hogy ez a rettenetes esemény legyen a közelgő vég előjele. Krisztus kijelentette, hogy már előbb is fellépnek szorványosan földrengések. Ez a nagyméretű földrengés azonban általánosan arra gondolatra késztette az embereket, hogy az Úr eljövetelének nagy napja nem lehet már messze távolban. Történtek már azóta nagyobb földrengések is. Emlékezzünk csak a japán földrengésre, mely nem kevesebb, mint 300 000 áldozatot követelt. De az emberi szívekre mégsem tett olyan megrázó hatást, mint amelyet gyakorolt Isten tervének megfelelően a lisszaboni földrengés. Rudolf Friedrich írja: nem haladhatunk el ezen esemény mellett anélkül, hogy különös gondolatok ne támadnának bennünk. Nem lehet minden rendkívüli természeti jelenséget a sors kiszámíthatatlanságának rovására írni. És nem tagadhatjuk Isten szabad rendelkezési jogát azon világ felett, amelyet ő teremtett. Bizonyos, hogyha Isten szinte rendkívüli módon bemutatja minden hatóságát, úgy, mint a lisszaboni földrengésnél, és ha a természet kizökken rendjének megszokott sodrából, akkor az nem hiába történik, hanem figyelmeztető előjátéka a bekövetkező, fontosabb, nagyobb jelentőségű esemény.
1: Tudva levő, hogy Isten soha nem hagyta tájékozatlanságban az igazság útját kereső és az igazság útján járó gyermekeit, megtudhatnánk, hogy eme elsődleges jel után milyen módon figyelmeztette Isten az embervilágot a végidők közelettéről? Létezett a sötét középkorban a kegyetlen üldözések idején, vagy éppen azok végén a végidőket jelző mennyei jel? Ha igen, megtudhatná a tisztelt rádióhallgató, hogy mi volt ez a második jel?
2: Határozottan. Mert a Biblia soha nem téved, és soha nem vezet félre. Annál is inkább, hogy ebben a sorozatban üdvözítő Jézus Krisztusunk ajkáról elhangzott közvetlen proféciákról van szó. Ha most újból szemügyre vesszük János apostolnak az utolsó napokra vonatkozó látomását, azt találjuk, hogy a nagy földrengést egy mennyei jel követi. Így szól a profécia. És a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Jelenés 6.12. Mennyei jelekről szólott az üdvözítő, midőn megjelenésének eljöveteléről beszélt, melyek közvetlenül az üldözés után következnek be. Hadd ismételjük meg Krisztusnak szavait. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Máté 24.29. Kedves hallgatóink! A jövendőlés sorrendjében a nagy földrengésre a nap elsötétülésének kellett következnie. A történelem sötét napnak nevezi ezt. Mindjárt a ma napok nyomorúsága után. És pedig 1780. május 19-én Amerikában elsötétedett a nap, s a rákövetkező éjjelen a hold sem világított. Európában, ha nem is oly nagy méretűen, de 1783. május 24-én ismétlődött ezen égi tünemény. Bárhogy hangozzanak az emberi vélemények, e dolog természete felől annyi bizonyos, hogy a jelek úgy és akkor következtek be, amint a jövendőlés azt előre megállapította. Az Amerikai Tudományos Akadémia 1785-ben leszögezi a következőket. Jelentés az új angliai államban 1780. május 19-én tapasztalt rendkívüli sötét napról. A jelentés a következő tapasztalt rendkívüli sötét napot írja le. A tudós megfigyelő, illetve megfigyelők a következőket mondják a sötétség kiterjedéséről, tartalmáról és nagyságáról. Jelentős kiterjedése volt a sötétségnek. Új-Anglia összes államaiban tapasztalható volt legészakibb telepekig. Connecticut és Albany legtávolabbi részeiben is. Ami a tünemény időtartamát illeti, legalább 14 órára terjedt ki ezen a helyen. Valószínű, hogy az ország különböző részein az időtartam más volt. A tünemény éjszakai sötétségbe burkolt mindent. A lakásokban nappal gyertyát kellett gyújtani. A szárnyasok elpihentek. A madarak esti dalaikat énekelték, s azután elcsendesedtek. Az egyes tárgyak között csak közvetlen közelről lehetett különbséget tenni. Minden olyan volt, mintha valóságos éjszaka borult volna a tájra. A sötét nap 1780. május 19-én így hívták ezt a napot, mert a ma napon éjszakai sötétség borult egész Új-Angliára. A sötétség délelőtt 10 órakor kezdődött, s éjfélig tartott. Sűrűsége és tartama azonban az egyes helyeken némileg különbözött. A különös jelenség oka viszont mindmáig ismeretlen. 1783. május 25-én ezen jelenség Németországban is látható volt, ahol sokan magaslati köd névvel jelölték. Júniusig különböző helyeken, így Dániában, Olaszországban és Franciaországtól egészen Oroszországig észlelhető volt, sőt, június végén még Szíriában is.

Még nagyobb jégtömegek olvadtak el, de íj sötétség sem azelőtt, sem azután többé nem volt. Az 1780. május 19-i egyedül álló sötét nap az újabbkori történelemben. Bárhogy különböztek is az egyes vélemények egymástól, abban mindnyájan megegyeztek, hogy a tünemény csodás és rendkívüli volt. A szótár megjegyzése szerint teljesen fedi a tényeket, mikor azt írja. A csodás tünemény valódi oka ismeretlen. Mi tudjuk azonban, kedveseim, hogy az üdvözítő jövendőlésében kijelentette, mindjárt a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Mihelyt ütött az óra, feltűnt a jel. Az akkori újságok különösen a szabadságharc híreinek a közlésével voltak elfoglalva. De azért részletesen foglalkoztak ezzel a rendkívüli tüneménnyel is. Egy bosszani újság 1780. május 29-én foglalkozik vele. És a következőkben számol be. 11 óra felé oly nagy volt a sötétség, hogy magára vonta figyelmünket, és megfigyelésekre indított bennünket. Azt tapasztaltuk, hogy a délkeletre nyíló hatalmas 24 táblás ablaknál jóhiszemű emberek nagybetűs nyomtatványt 00:30-kor nem tudták elolvasni. 12-kor az égő gyertya árnyéka a falon épp úgy kivehető volt, mint éjszaka. 1 órakor eltűnt a keleti égboltról az utolsó fénysugár is, s a sötétség teljes volt. 2 órakor ebédeltünk. Az ablakok tárva nyitva voltak, és 2 gyertya égett az asztalon. A sötétség folyamán a tyúkok óljukba bújtak, a kakasok épp úgy kukorékoltak, mint éjszaka, a békák kurottyoltak, s az éjjeli madarak énekeltek, mintha csak a legsötétebb éjfél lett volna. 3 óra körül éjszak felől derengeni kezdett. A felhők gyorsabban úsztak tovább. Színük a részhez hasonlított. A világosság olyan volt, mint az északi fény. 5 órakor oszlott szét társaságunk, mely a legjobb hangulatban töltötte, ha nem várt éjszakát. A rákövetkező éjjel ugyanezen író ezt mondott. Talán még soha nem volt ennél sötétebb, mióta Izrael fiai elhagyták a rabszolgaság házát. A sötétség mintegy 10 óráig tartott, ám bár előtte való éjszaka holt tölte volt. Sűrű sötétség borult az egész természetre. Az éjszakai sötétség is épp oly ijesztő és nyomasztó volt, mint a nappali. A hold látható volt ugyan, de azért korom sötét volt minden. Az egyiptomi sötétségen a sugarak sem hatoltak át. A különös tünemény sok embert riasztott meg. Egyesek azt hitték, hogy valami nagy szerencsétlenséget jelent, mások úgy vélekedtek, hogy a sötétség közvetlen előjele a végítéletnek, midőn a nap és a hold elsötétülnek.
nem csak a szárazföldön.

0: hanem a tengeren is tapasztalták a nagy sötétséget. Íme, egy jelentés. Egy nagyon értelmes hajós kapitánnyal beszéltem, írja az újságíró. Aki Bostontól 40 mérföldnyire volt a tengeren. Ez azt mondta, hogy nyugat felé olyan sötét felhők tornyosultak, mikhez hasonlót még nem látott. 11 óra felé esni kezdett, mire még nagyobb lett a sötétség. 1 órakor gyertyát kellett gyújtania, különben nem tudott volna kormányozni. Este 10 óra felé megparancsolta a matrózoknak, hogy húzzanak be néhány vitorlát. Ez azonban lehetetlenség volt, mert mire az egyik árbóctól a másikig jutottak volna, eltévedtek a sötét fedélzeten. Ugyanez az író szólott azon érzületről is, melyet a tünemény kiváltott az emberekből. Mikor ránk borult a sűrű sötétség, annak célját különbözőképpen magyarázták az emberek. Egyesek úgy vélték, hogy ez az utolsó ítélet előjele. Kívánnám, hogy az istenteleneket megtérésre indítsa, hogy a ma ünnepélyes napot készen várják. A sötétséget nap vagy hold fogyatkozás már csak azért sem okozhatta, mert a hold egész nap 150 fokos távolságban volt a naptól. Végeredményben Istennek tulajdonítható minden, aki a menny terein jár, aki az egeket alkotta és kifeszíte, mint egy szőnyeget, aki a felhőkből alkotja szekerét, s aki a szelek szárnyán suhan. Ő parancsolá meg a kisugárzásoknak, hogy gyülekezzenek, és annyira tömörüljenek, hogy ez a sötétség bekövetkezzék, amely lehet az elkövetkező isteni haragnak, valamely szerencsétlenségnek vagy pusztulásnak is az előjele. Látjuk, hogy mi nagy hatást gyakorolt az emberek kedélyére a nap és hold elsötétülése. A sötét nap alkalmával éppen ülésezett a Connecticut törvényhozó testülete. A felsőházat elnapolták. Az alsóháznak elnapolásáról volt szó, amikor megkérdezték a házelnököt, Davenport ezredes véleményét, aki így válaszolt. Én ellene vagyok az elnapolásnak. Az ítélet napja vagy közel van, vagy távol. Ha távol van, semmi okunk nincs az elnapolásra. Ha ellenben közel van, akkor azt kívánom, hogy olyannak találtassam, aki itt és most teljesíti kötelességét. Ezért kérem, hozzanak gyertyát. Minden jelek félelemmel és ünnepélyes érzülettel töltötték be az emberek szívét. Midőn később úgy Európában, mint Amerikában Krisztus második eljövetelére terelődött a Biblia kutatók figyelme. Azok arra meggyőződésre jutottak, hogy az elsötétedés egyike volt az Úr által megjövendőlt jeleknek. Ami pedig az utolsó időket illeti, idézzük Dániel prófétának adott utasítását az Úrnak. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Dániel 12:4. Eljött tehát a vég ideje. Feltűntek tehát az égen és a földön az utolsó napok jelei. Maga az Úr készítette elő az útat, az Úr Jézus dicsőséges megjelenéséről szóló üzenet világra terjedő hirdetéséhez.
1: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallgatják a Reménység hangja rádióban a 88,3 MHz-es frekvencián. Mai adásunkkal egy kis vetélkedő is indul, amelynek részleteit ismertettük, és adásunk végén majd elismételjük. Most csupán annyit említünk meg, hogy aki az adásban elhangzó igeverseket megjegyzi, és utána egy papírra másolva beküldi három adás bibliai anyagát egyszerre, az könyv ajándékban részesül. Most pedig folytassuk beszélgetésünket. Lépést tartva a történelemmel, mit észlelhetett a figyelmes kereső a 18. század végén, majd a 19. század közepén? Mond valamit a Biblia a végidőt meghirdető harmadik kozmikus jelről? Hogyan jövendölte meg egykori Jézus Krisztus ezt az eseményt? Mire buzdítsa mindez az igazság útján járó, Krisztust váró keresztjént?
0: Már gyermekkoromban felfigyeltem azokra a prédikátorokra és prédikációkra, akik és amelyek az Úr Jézus eljövetelének előjeleiről szóltak. Lásd a földrengés, a nap elsötétedés, a hold elsötétedés. És így jutunk el, hogy kérdésedre válaszoljunk, a harmadik nagy kozmikus jelre, amely előjátéka az egyetemes jelenségnek, a dicsőséges jelenségnek, Krisztus Urunk, Királyunk, Üdvözítőnk második eljövetelének. A 18. század vége felé hatalmas lendületet vett a Biblia tanulmányozás. Érthető, mert nagyon fogékonyak voltak, legalábbis egy darabig az emberek az előző eseményekre, mint kozmikus jelekre. Megfigyelők látták, hogy a francia forradalom halálosan megsebesítette a pápaságot. És ebből következtették, hogy a világra a megkönnyebbülés és felvilágosodás kora következik. Valóban egy darabig így is volt. A Biblia kutatók mind világosabban látták a nagy jövendőléseket, és sokan meggyőződtek róla, hogy az Úr eljövetele elközelített. A 19. század közepe táján Európában és Amerikában egy új mozgalom támadt, mely az advent eszme prédikálását tűzte ki célul. Ezzel párhuzamosan egy további égi tünemény, kozmikus jel is megjelent az égen, amelyet szintén előre vetített a prófétai ige. A nap és a hold elsötétülését követő jelről így szól az Úr Jézus. És a csillagok az égről lehullanak. Máté 24-29. János apostol, a próféta, ezen tüneményt is szemlélte látomásban, s ezekkel a szavakkal írja le, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Jelenés 6.13. 1833. november 13-án volt látható ez az aláhulló csillagok a ma csodás színjátéka, amely a legkülönösebb események közé tartozik, mármint a csillagászat történetében is. Meteor hullásról s hulló csillagokról mindig tudtak az emberek. E dolgok nem tartoznak a legritkább események közé, de rendkívüli esemény volt ez a csillaghullás. Egyrészt azért, mert a jövendőlés által meghatározott mértékben, mintha az összes csillagok aláhullottak volna, úgy ment végbe. Jelnél rendkívüli fontos, kedves hallgatóink, hogy oly körülmények között jelenjék meg, mely magára vonja az emberek figyelmét. Ezek a jelek az egész civilizált világ figyelmét magukra irányították. Azokban a napokban így írtak erről. Ez a különös mennyei színjáték rendkívül foglalkoztatta nem csak Európa, hanem az egész világ csillagászait. Ez volt a legfenségesebb tünemény és látványosság. Az 1833. csillaghullás következtében a világító meteorok tanulmányozása önálló része lett a csillagászatnak. Az 1883. november 12-ről 13-ára virradó éjjel a csillagok egész zápora hullott alá a földre, különösen Észak-Amerika volt a színhely. Míg a hasadó hajnal nagy nehezen véget vetett a magasztos színjátéknak. A mexikói öböltől egészen Halifaxig mindent repülő rakéták ragyogtak be. Az 1883. november 13-ának hajnala nevezetesen arról a különös csillaghullásról, mely valószínűleg nagyobb és kiterjedtebb volt az összes eddigi tüneményeknél. Így beszél. Mióta őseink ezen országba költöztek, sohasem történt meg, hogy egy tüneményt a szemlélők egy része oly megdöbbenéssel, a másik része pedig oly örömmel és gyönyörködve bámulja, mint ezt. A társadalom minden rétegének még hosszú ideig ez a tünemény képezte beszélgetésüknek tárgyát. Ez nem olyan csillaghullás volt, kedveseim, amin őt például Humboldt Sándor 1799-ben Dél-Amerikában észlelt, hanem egy csillagzápor, amely teljesen fette a bibliai kijelentést, és az ég csillagai lehullanak. Egy amerikai megfigyelő szerint a rendes hóesés alkalmával aláhulló hópelyhek számának legalább a felét tették ki az aláhulló csillagok. Ez is egy csodálatos megállapítás az akkori eseményről. Ezt olvassuk az akkori írásokban. Ha csak 3 másodperccel tovább tartott volna az égésük, bizonyosan nagy szerencsétlenség érte volna földünket. Ám de Isten körülvette a földet egy oltalmazó légréteggel, melynek surlódása következtében a meteorok szétolvadtak, mielőtt a földre érhettek volna. Kedves hallgatóink, vajon az ilyen jelenet szemlélése, mint aminő a november 13-a is volt, ne keltsen bennünket mélyebb és maradandóbb benyomásokra? Hiszen ez nem csupán egy nagyszerű színjáték volt, hanem olyan tünemény is egyúttal, melyből felismerhetjük, hogy nagy az Isten ereje. Sokan felismerték akkor, hogy a mindenható szólt a mennyei tünemény által az emberekhez. Az akkori idők feljegyzései igazolják, hogy ezen csillagászati tünemény megegyezik a bibliai jövendőlések leírásával. Ha elismerjük, hogy hulló csillagok alatt csillaghullást kell érteni, akkor azt is el kell ismernünk, hogy ezen tüneményt nem valamely csillagász vagy filozófus, hanem egy próféta jelentette ki, már 1800 évvel ezelőtt. Írja az egyik vizsgáló tudós. A továbbiakban ugyanez az író arra mutat rá, hogy milyen találó volt az a kép, melyet a próféta használt, midőn a szél által megrázott fügefa éretlen gyümölcsének lehullásához hasonlította az aláhulló csillagokat. Mi találóan vázolta a próféta. A csillagok tényleg úgy hullottak, mintha fáról estek volna alá. Ám bár holdvilág nem volt azon az éjszaka, mégis oly világos volt, hogy közönséges nyomtatványt egész könnyen el lehetett olvasni. A csillaghullás megtárgyalása következtében nem csak Amerikában, hanem az egész világon az isteni jövendőlésekre irányult az emberiség figyelme. Akkor még így állt a tudomány, testvéreim, nem mint ma. Milner Thomas, tudós, angol író, így nyilatkozott arról a mély hatásról, melyet ezen ünnepélyes tünemény az emberek lelkületére gyakorolt. Nagyon sok vidéken félelem töltötte el az emberek szívét. Még a fiatalabbak is megilletődtek. Midőn az apokalipszis jövendőlése úgy szólván szemeik előtt elevenedett meg. Az ég csillagai úgy hullottak alá, mint a széltől rázott fügeva éretlen gyümölcsei. A valóságban ez a tünemény annak volt a jele, hogy közel van az Isten ítélete. Ezt így jelentette be maga Jézus. Egymás után tűntek fel az oly rég megjövendőlt jelek, és kitörölhetetlenül belevésődtek a beteljesedett jövendőlések sorába. Nem sokára, ezen égi tünemény után általános lelki ébredés következett, mely különleges figyelemre méltatta a Krisztus megjelenésére vonatkozó bibliai igazságokat. Ebből keletkezett az az advent mozgalom, mely célul tűzte ki, hogy a föld összes népeit figyelmezteti az Úr eljövetelére. a hatalmas természeti erő. Teljes összhangban működtek a gyenge emberi erővel, azon célból, hogy a népeket figyelmeztessék a közeljövő nagy eseményeire. Olvasóink, írja az egyik író, számíthatnak rá, hogy ezen század folyamán még egyszer bekövetkezik az a csillaghullás, amelynek 33 évenként kell megismétlődnie. Tehát megjelentek már a filozófiai eszmefuttatások. S amelynek mozgási törvényeit nekünk lesz alkalmunk először alaposabb vizsgálat tárgyává tenni. Csak hogy eljött 1899, eltelt a 33 év, és nem történt semmi. Röviddel 1899 előtt felállított csillagászattani jövendőlés, mely a tünemény szabályos időközönként való megismétlődése volt alapozva, tévedett. Tévedtek a tudósok, tévedtek az emberek. A jövendőlések eddig tárgyalt része azonban nem az utolsó napok eseményeit írja le, akár a lisszaboni földrengésről beszélünk, akár a nap és a hold elsötétedéséről, akár a csillaghullásról, hanem azok bekövetkezésének előjeleit méltatják. Ezekben tehát az előjeleket kell felismernünk. Üdvözítő Krisztusunk azt kívánja, hogy legyünk éberek, legyünk készen felismerni a jeleket, hogy az emberek szívét egy boldogító reménység hassa át. Munkánk és üzenetünk révén az embereknek legyen erejük a világnak gyorsan eljuttatni azt az üzenetet, mely az Úrnak útját készíti elő. A következő szavakat idézte gyermekeihez Krisztus. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeiteket. És most, kedves hallgatóink, befejezésül, ha aktualizálnám Krisztus szavait, parafrazálnám az üdvözítő kijelentéseit, jövendőléseit, most azt üzenném a kolozsvári és környékén élő rádió közelben ülő keresztény testvéreimnek. Kolozsváriak, a Brétfű és Kerekdomb gyümölcsöseinek lakói, nézzetek csak fel gyümölcs fáitokra. Mi csodálatosan szépek a tavaszi világba borult gyümölcsligetek, melyek ünnepi szózatban hirdetik, hogy közel van a nyár. Ti jobban, sokkal inkább, mint a beton rengeteg lakói, ugye megértitek, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele mély ígéretesen közel van. Ha ránéztek a bomladozó virágokra, ha gyümölcs ligetek virágba borult fáiban gyönyörködtök, ugye, hogy tudjátok, közel van a nyár, a gyümölcs érés ideje. Még egy kevés, nagyon kevés idő, és aki eljövendő eljö, és az ő jutalma vele van, hogy számotokra átadja azt néktek. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelmet, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
2: Harmadik zsoltár. Dávid zsoltára, fia Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

magára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr.

0: Családi kör. Köszönti a kedves hallgatót Csergezán Bernád és Magó Zsolt. Elmúlt műsorunkban beszélgettünk azokról a sajnos hamis okokról, amelyek a szeretet mellett még hozzájárulnak és rákényszerítenek nagyon sok fiatalt, hogy házasságot kössenek. Ezek között megemlítettük, amikor már a leendő mennyasszony terhes, és emiatt vannak rákényszerülve a fiatalok, hogy házasságra lépjenek. Megemlítettük azt, ami ugyancsak gyakran előfordul, amikor az egyik fél, vagy mind a kettő menekül otthonról, a szülői légkörből, a szülői szigortól, a szülői rossz példától, és így mindenáron szeretne egy új, boldogabb családi életet alakítani. Vannak mások, akik a magány elől menekülnek, és nem gondolnak arra, hogy akár ebben a családban is tovább kell vigyék a saját magányukat. Mások a fizikai vonzalom miatt kényszerülnek házasságot kötni, azért, hogy legyen, akire büszkélkedjenek. Mások szociális okokat hoznak fel, míg mások a bűntudat miatt kötnek házasságot. És mindezek a tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a statisztikák egyre szomorúabbak legyenek, hogy egyre több házasság végződik válással. De akkor, amikor szükségletekről beszélünk, akkor szeretnénk beszélni azokról a pozitív szükségletekről is, amelyekről maga a Biblia is beszél. Hogyan vázolja fel, hogyan mutatja be a Szentírás azokat az emberi szükségleteket, amelyre Isten tudatosít bennünket, és amelyeket szeretne nekünk ajándékozni a házasságon belül. Ezek közül, amit talán a Szentírás a legjobban kiemel, az, hogy egyik fél a másiknak a kiegészítője legyen. Hogyan érthetjük meg a Szentírásnak ezt a tanítását? Miért van olyan nagy szükségünk, hogy megtaláljuk azt a szemét, aki kiegészít bennünket, aki hozzá tud járulni, hogy mi úgy fizikailag, mint lelkileg fejlődni, növekedni tudjunk?
1: A Szentírás azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. És ugyanakkor még folytatja a Szentírás, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ebből a bibliai leírásból megértjük azt, hogy a házasság kiegészítést jelent. Máskülönben magyarázhatatlan kiegészítésről van szó itten. Amikor két személy egybeolvad, és megtanulják azt egy életen keresztül, hogy ők kiegészítik egyik a másikot. Itten különbséget kell tegyünk a között, hogy itt kiegészítésről van szó, és nem egy versenyről, egy kompetícióról a kettő között. Ez azt jelenti, hogy barátok együtt, azt jelenti, hogy társas életet élnek, azt jelenti, hogy egy szoros kapcsolatról van szó. Akkor, amikor egy barátról van szó, akkor nagyon jól érzed magad a barátnak jelenlétében. Azt jelenti, hogy te választod, és döntést jelent a te életedben, hogy időt töltsél ezzel a személlyel, mert te jól érzed magad vele. Ez azt jelenti, hogy egy olyan személy az, aki kiegészít téged, akire számíthatsz, akire támaszkodhatsz, aki bátorít téged, és tudod, hogy soha el nem hagy téged. Az igazi barát bízik te benned, ő beszél az ő álmairól, elmondja neked mindazt, ami aggasztja őt, és ugyanakkor beszél az ő fejlődéseiről, mindarról, ami még nincs rendben az ő életében. Egy olyan személy, akivel szeretnéd eltölteni az egész életed. A Galáciberekhez írt levélben, a 6. fejezetben és a 2. versben a következőket olvassuk. egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A házasság, akkor, amikor így tekintjük, hogy kiegészítés, és ez isteni áldás, amelyben részesülünk, ez ide vezet, hogy szeretettel hordozzuk egymás terhét. Még ha nehézségeket is kell elszenvednünk, még akkor is ezt szeretetből tesszük, és egy életen keresztül készek vagyunk megtenni ezt. Egy barát biztonságot és bizalmat jelent számodra. Neki elmondhatod mindazt, ami nincs rendben a te életedben, elmondhatod azt, amikor úgy érzed, hogy bizonytalan minden körülötted, elmondhatod neki mindazt, ami nyugtalanít, és ő soha ezeket nem fogja ellened fordítani. Akkor, amikor a barátságra gondolunk, akkor nem hiányzik az öröm, a nevetés, és tudod, hogy ha létezik is a nevetés, soha nem fog kinevetni téged. De ugyanakkor, és ezt nagyon komolyan és ünnepélyesen szeretném elmondani, amikor barátra gondolsz, akkor soha nem hiányzik az imádság. Imádkozni kölcsönösen egymásért. Imádkozni azért, hogy Isten gondot viseljen rólad. Imádkozni azért, hogy minden rendben legyen az életben. A barát az a személy, akivel megoszthatsz minden gondolatot, akivel megoszthatod a te meggyőződéseidet, a te felfogásaidat, és együtt fejlődhettek úgy lelki szempontból, mint szellemi szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy a szint ugyanaz a ti szellemi szintetek, nem azt jelenti, hogy ugyanaz kell legyen a ti nevelésetek. Ez azt jelenti, hogy ha léteznek különbözőségek, még akkor is ti együtt fejlődhettek. Egy barát mindig melletted van akkor, amikor gondok léteznek a te életedben, amikor nehézségekkel kell szembeálljál. Egy barát az, aki elsajátítja a te nehézségeidet, és úgy éli át őket, mintha az ő személyes nehézségei. Egy barát az, aki ismeri a te nehéz pillanataidat, és ugyancsak úgy szeret téged, mint amikor minden jól megy. Hadd tegyünk fel néhány kérdést. A jegyesség ideje alatt megtapasztaltad az ilyen típusú kapcsolatot? Tehetsz-e még valamit azért, hogy a te kapcsolatod fejlődjék? Hogyha hallgatod most az adást, olyan jó lenne, hogyha közelben lenne egy íróeszköz, egy papír, amire leírj legalább 3 pontot, ami téged bátorítana és segítene a te házasságodban vagy jegyességed ideje alatt.
0: Talán az egyik legegyszerűbb módja, hogy az ember megvizsgálja ezt, amire nagyon sok szülő panaszkodik, hogy mióta a gyermekemnek ez az új barátja van, azóta csak romlik az iskolai eredménye. Hogyha látod azt, hogy egyre rosszabb jegyeket kapsz, tudhatod azt, hogy valami a barátságodban és a kapcsolatodban nincs rendben. Hiszen ez a kiegészítés azt jelenti, hogy egyre jobb eredményre sarkaljátok egymást, és egyre nagyobb sikereket tudtok elérni. Ebben a bibliaversben, amelyet a bevezetőben felolvastunk, Mózes első könyve 2. fejezetében, beszél a segítő társról. Milyen szerepet tölt be a házasságban egy ember életében, hogy megtalálja a megfelelő segítő társat?
1: Tehát a segítőtárs nem jelent más egyebet, mint az, hogy úgy a kellemes, mint a kellemetlen pillanatokban ő támasz, ha kell, gyógyulást jelent a másik személy számára. Egy megházasodott személy egy eszköz lehet Isten kezében, Isten kegyelmi eszköze, amely áldást hoz az ő házastársának. A példabeszédek könyvében a 12. fejezetben és a 25. versben a következőket olvassuk. A férfinak elmében való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. Aztán a 25. fejezet 11. versében a következőket olvassuk. Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott íge. A családban nagyon fontos, hogyha így történnek a dolgok. Akkor, amikor nehéz pillanatban van, akkor a segítőtárs ott van. Egy szép szó, egy jó szó, ez helyrehozhat mindent. Ugyancsak megkérlek, akkor, amikor hallgatod az adást, írd le három dolgot. Tudom, hogy nem egyszerű ez. Megállni és gondolkozni. Jegyezd meg ezeket a dolgokat, és írjál három dolgot, amivel bátoríthatod a te házastársadat. Tedd meg ezt.
0: Ahhoz, hogy jó szót tudjunk mondani, meg kell értenünk azt a harmadik tényezőt, amit Isten különösen a család keretén belül szeretne, hogy gyakoroljunk. És ez nem más, mint a kommunikáció. Különböző szakmában tanítják, tanulják a helyes kommunikációt. De sokszor elhanyagoljuk a családban kifejezni gondolatainkat, érzéseinket. Miért olyan fontos a kommunikáció a két házastárs között?
1: Isten így tervezte a házasságot, hogy a közlés létezzen a házasságban. A közlés azt jelenti, hogy mindegyik félnek megvan a lehetősége, hogy megismerje és megértse az ő házastársát. Dávid és Vera Mace összehasonlítsa a közlést egy nagy házzal, amelynek sok szobája van. És ezt a házat ajándékba kapják a fiatalok házasságuk napján. Az ők reménységük az, hogy e ház minden szobájának örvendjenek, jól érezzék magukat, kényelmesen érezzék magukat, különösen akkor, amikor különleges dolgokat kell megtegyenek. De nagyon sok házasságban ezek a szobák, ezeknek a szobáknak ajtajai zárva vannak. Ezek az ajtók nem jelképeznek más egyebet, mint a közlést, a kommunikációt, amikor a két személy kész felismerni azokat a területeket, amelyek még ismeretlenek számukra. Az a próbálkozás, hogy megnyitjuk az ajtót, csalódáshoz vezet. Nem találják meg a kulcsot, hogy kellene bejutni, átalmenni ezen az ajtón, és emiatt lemondanak arról, hogy még tovább próbálkoznának megnyitni ezt az ajtót is. Vagy előfordulhat az, hogy néhány ajtót megnyitnak, de a többi egy egész életen keresztül zárva marad. Nem egyszerű persze megtalálni mindegyik ajtónak kulcsát, de nagyon helyes, hogyha mind a ketten törekszenek, még ha elég nehéz is ez, ennek ellenére is törekszenek, hogy megtalálják minden ajtóhoz a kulcsot. Ez művészetet jelent, és ez a közlésnek művészetet.
0: Egy másik szükséglet, egy másik ajándék, amit Isten biztosított a család részére, azok a szexuális kapcsolatok, azok az intim percek, amikor a férj és a feleség együtt örvend egymásnak. Milyen szükségleteket biztosít ez az együttlét a két fél számára?
1: Ez a másik ajándék nem más, mint a nemi kapcsolatok ajándéka. Akkor, amikor a nemi kapcsolatokról van szó, itt látjuk, hogy Isten továbbra folytassa a teremtésnek munkáját. Olyan csodálatos ez, hogy Isten embereket választott, hogy ő tovább folytassa a teremtésnek munkáját. Akkor, amikor ebben a meghitt körben a szeretet kifejezésére sor kerül az egyesülésnek alapján, akkor Isten folytatja tovább a teremtésnek munkáját. Ez egy szép ajándék Isten részéről, és alapvető ajándék, ami azt illeti a házassági életet. A ketten átadják magukat fenntartás nélkül, és ez különleges tapasztalatot idéz elő a házassági életben. Ez Isten ajándéka, és minden házaspárnak élveznie kell ezt az ajándékot.
0: Ha egy következő szükségletről beszélünk, az nem más, mint a közösség utáni vágy, amely különösen a családban kell, hogy megvalósuljon. Mit is jelent ez, és miért olyan fontos a két házastárs életében, hogy a legtökéletesebb lelki, testi közösséget hozzák létre?
1: Házasságnak másik célja a közösség. Akkor, amikor a közösségről beszélünk, és erről a mély közösségről beszélünk, akkor nagyon fontos megfigyelnünk, hogy egy keresztény családban minek kell kialakulnia. A férj és feleség közötti kapcsolat, ez egy kicsi része, a családnak kicsi része abból az áldásból, ami az isteni áldás. Amikor a Krisztus és egyháza közötti kapcsolatról van szó, akkor látjuk, hogy mennyire mély ez a kapcsolat a mennyei vőlegény és az egyház között. És ez a kapcsolat ki kell fejlődjön Krisztus és gyermekei között, az olyan meg alakult család között is. Amikor a férj és feleségről van szó, erről a kapcsolatról, ennek a kapcsolatnak tükröznie kell azt a kapcsolatot, amely létezik Krisztus és az ő egyháza között. A házasság és egy család egy kicsin egyház kell legyen. Olyan szép ez a gondolat, amikor el tudjuk képzelni, hogy a mi házasságunk, a mi családi életünk, amelynek egy kis része lehet itt a földön. Pál apostol az Efézusi levélben a 4. fejezetében a következőket mondja. Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk. Abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test szép rendel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Az apostol kifejezi, mit jelent akkor, amikor Krisztus az alapja a házasságnak, és mit jelent, amikor ez a közösség létezik. Bár lenne minden házasság egy világító fákja ebben a világban. Bár lenne minden házasság egy olyan kép, amelyben az emberek megtalálják Krisztust, megismerjék jobban, és szeressék meg Krisztust.
0: Egy nagyon fontos lelki szükséglet után szeretnék beszélni egy sokkal tágabb szükségletről, amit nyugodtan nevezhetnék társadalmi szükségletnek is. Úgy, ahogy itten az utolsó gondolatban kihangsúlyoztuk, Isten jónak látta, hogy a családok a társadalom számára egy-egy példakép legyen, amely szemlélteti az előttünk álló örök életnek a boldogságát, szépségét, amit egy család a maga boldogságában, közösségében be tud mutatni a körülöttük élőknek. Hogyan valósul ez meg?
1: Ez a szükség különleges, és ezt be kell teljesíteni azért, hogy a család boldog legyen. Nagyon sokan meglepődnek, hogy mennyire jól, képviselheti egy család Krisztust ebben a világban. Egy keresztény család lehet a leghatalmasabb meggyőző erő, leghatalmasabb evangelizáció ezen a földön. Mégis nagyon sok keresztény házasság nem tükrözi vissza ezt a dolgot ebben a világban. Krisztusnak jelenlétét nem tükrözi vissza. Azért, hogy egy valódi, eredeti keresztényi életet élj, ezért ez nem egyszerű. De ennek egy különleges befolyása van azokon a személyeken, akikkel kapcsolatban lépsz. Akkor, amikor próbálsz valakinek beszélni az Úr Jézus Krisztusról, vagy amikor egy könyvet akarsz átnyújtani, sokkal nagyobb lesz és jobb lesz az eredmény akkor, amikor a te életed bizonyítja azt, amiről beszélsz ezeknek a személyeknek. A keresztény család egy valóságos bizonyság az isteni jelenlétről a te életedben. Akkor, amikor így éled életed, akkor Krisztus felhasználhat téged, és te lehetsz Krisztusnak keze, lehetsz Krisztusnak ajándéka ebben a világban és azoknak életében, akikkel kapcsolatban jössz.
0: De ez nem csak egy társadalmi szükséglet, nem csak egy isteni parancs, hogy Jézus Krisztust bemutassuk a világnak, hanem egy lehetőség, hogy a családunkban boldogan éljünk. Akkor, amikor elkezdjük gyakorolni a szolgálatot, mások iránti segítségnyújtást, ez visszahat a mi családunkra. Hiszen, hogyha csak önmagunk felé fordulunk, és csak önmagunkat akarjuk boldoggá tenni, ez sajnos csak rövid távon működik. Hogyan gyakorolhatjuk ezt a szolgálatot, másoknak a segítségét?
1: A házasság szolgálatra való hívás. Nem egy olyan felfogás ez, amikor embereket kell toborozni, hanem akkor, amikor megházasodunk, figyelembe kell vegyük ezt a tényezőt, amikor először szolgálnunk kell a mi házastársunkat. Nekünk tetszik az, amikor valaki szolgál minket, és nagyon jól érezzük magunkat. A Szentírás beszél erről, és elmondja nekünk, hogy hogyan kell hozzáálljunk, ami azt illeti a házassági életet. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetéből kezdve negyedik verssel a következőket olvassuk. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztala őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Milyen szép ez a leírás. Az Úr Jézus Krisztus különleges szolgálatáról számol be. Krisztus eljött, megalázta magát, olyan lett, mint egy szolga, szolgai szerepet vállalt. Ugyanakkor számunkra is ajánlatik ez a szerep, a szolgai szerep. Nem kell elfeledjük sohase, hogy soha nem lenne szabad kérjük a szolgálatot a mi házastársunktól, hanem ezt be kellene teljesítsük mindegyik kölcsönösen, úgy, ahogy a Szentírás által megértettük ezt a dolgot. Nem kell elfeledjük azt, hogy amikor kérjük a mi házastársunktól a szolgálatot, akkor valahol minket az foglalkoztat, hogy a másik kiszolgáljon minket. A Szentírásnak aranyszabálya azt mondja, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek megtegyenek ti veletek, először tegyétek meg ti azt velük. Hogyha mi szolgáljuk és megteszünk mindent, ami házastársunkért, higgyétek el azt, hogy váratlanul ennek válasza megérkezik a mi életünkben. Az Efézusi levélben, az 5. fejezetben, a 22. és a 25. terjedő versekben a következőket olvassuk. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Mennyire szépen le van írva itt a férj és feleség közötti kapcsolat, a szolgálatnak kapcsolata. Krisztus szerette az egyházát, és annyira szerette az egyházat, hogy kész volt életét ajándékozni, adni érette. Hogyha ez a szeretet, ez az, ami vezeti a férjet, akkor csodálatos lesz a kapcsolat. És ugyanakkor létezni fog az engedelmesség is a feleség részéről.
0: Köszönöm szépen Csetgezán Bernárdnak, hogy néhány pontban felvázolta azokat a szükségleteket, amelyeket Isten szeretne betölteni a házasságunkban. Szeretnénk folytatni ezt a kérdéssort, ezért sok szeretettel várunk mindenkit a jövő heti műsorunkban is. Viszont hallásra!

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenét.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 6. fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Tóth Árpád írta Ez a nap is című vers, amelyet Tolnai Mária fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 6. fejezet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógában és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok az éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitőek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok,
mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja.

Tóth Árpád. Ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi. Elmúlt. Vége. Ez az est is, mint a többi. Eljött. Béke. Szerény béke. De hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke. Hallgat, talpik feketében, mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behuny szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szírom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű, gyenge bőre. Vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, föld porával elkeverve.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

reggel égét a 37. Zsoltárnak a 8. versét. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodj, csak rosszra vinne. Hát ilyen egyszerű, mondhatnánk ezt így is. Szűnj meg a haragtól, harag, hagyd el heveskedésedet. Hát bizony sokszor hamarabb, hevesebben reagál az ember. Ne bosszankodjál, na ez a csendes nyugtalanság, csak úgy magában. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Miért adtuk azt a címet ennek a reggelnek, hogy szeresd a szeretteidet? És vajon, mert hogy ez egyáltalán kérdés, ezt is felvetettük. Hát a nevükben is benne van. Hát azért a szeretteink, mert őket szeretjük a legjobban. Micsoda bosszantó dolog, hogy egy ilyen címet adtunk ennek a mai reggelnek. Na talán pont azért, mert a legszorosabb kapcsolatainkat is védelmezni kell. Megőrizni azt a szépségét, azt a finomságát, ami talán éppen ez a legnagyobb veszély ezekben a kapcsolatokban, hogy aki otthon vagyok, az vagyok én igazán. És otthon olyan az ember, amilyen sehol másutt, nem? Tehát nem úgy van, hogy hazamegyek, és hát eddig jól viselkedtem, meg a buszon nem köszörültem túl hangosan a torkomat, meg nem beszéltem így, vagy amúgy a munkahelyem, vagy stb. Na de otthon végre, aztán elengedhetjük magunkat. Aki otthon vagyok, az vagyok igazán. És amikor az ember ezen gondolkodik, hogy harag, heveskedés vagy bosszankodás, akkor be kell valljuk őszintén, hogy ezt legtöbbször nem a munkahelyen tesszük, nem a számunkra vadidegen emberekkel szemben engedjük meg magunknak, hanem bizony az otthoni kapcsolatainkban. A John Gottmant gyakran idézzük így a különböző online alkalmakon, a házasság kutatót, ahogyan ő megfogalmazta, hogy ami hétköznapi otthoni kapcsolatainkban, házasságunkban, hiszen ez az ő témája, de mondhatnám azt, hogy a családunkban engedjük meg magunknak sokszor leginkább azt a fajta stílust, azt a haragot, bosszankodást vagy heveskedést, amit egyébként semmelyik másik emberi kapcsolatunkban nem engednénk meg magunknak. Gottman azt mondja, hogy már pedig egy kapcsolatnál, különösen egy házasságnál, hogyha a becsmérlés, a gúny, a beszólogatás vagy a szarkazmus megjelenik például a kommunikációnkban, bizony az a kapcsolat szabad esésben van. Ne felejtsük el, talán valami látványos vagy megfogható erkölcsileg kivetni való dolog nem történt még a kapcsolatban. Csak éppen mi van jelen? Harag, neheztelés, bosszankodás, és ennek a gyümölcsei, az a stílus, a gúny, a becsmérlés, az egymással szembeni tiszteletlenség, verbális erőszak, vagy érzelmi manipuláció. Amikor ez bizony jelen van, akkor azt mondta Gottman, az a kapcsolat szabad esésben van, de ne felejtsük el, hogy ez azért nem csak a házassági kapcsolatra igaz, ugyanezek a törvényszerűségek a generációk közötti kapcsolatokra, a szülőgyermek, vagy a nagyszülőgyermek unoka, vagy ezeket akár a szinteket átlépő kapcsolatokra is igaz. Ahogy Gottman idéz például egy mondatot, és itt most lehet, hogy egyes média szakemberek azt mondanák, hogy ezt végig ki kell sípolni, de én azért azt mondja a kedvesének az egyik, hogy elhoztad a ruhám a tisztítóból, de ebben már van egy olyan ingerültség, hogy mennyi ideje nem intézed azt, amit intézned kell. Jön is rá a válasz, mert érzi az ember a feszültséget benne, és ez azonnal őt is befeszíti. Dehogy, a te büdös cuccod, nem vagyok én a te cseléded. És Gottman ezt a nem túl irodalmi idézetet így folytatja, hát az nem, mert ha a cselédem lennél, legalább takarítani tudnál, és már folytatódik is a beszélgetés. És ez a kommunikáció viszi abba az irányba a kapcsolatot, ebben az esetben a házassági kapcsolatot, hogy bizony a szeretteimet kell a leginkább félteni tőlem, szeresd a szeretteidet. Ahogyan itt a Zsoltáros felhívta a figyelmünket, hogy harag, bosszankodás, heveskedés, mindaz, ami az emberben, szinte a világból is hazahozzuk magunkkal a feszültségeinket, milyen nagy tudomány az, hogy megtanuljuk becsukni a munkahely ajtaját, és azzal egyben becsukni azokat a problémákat, gondokat is, amik oda tartoznak. Milyen nehéz az, amikor aztán az ember home office-ban otthon éli meg a munkahelyi problémáit, és a belépő gyerek egyszer csak azt kapja, teljesen értetlenül áll a jelenség előtt, hogy rajta csattan az ostor azért a feszültségért, amit az apa, anya, vagy megint csak több generációs felállásokról is gondolkodhatunk, nem tudott megoldani. Márpedig az otthoni kudarc vagy győzelem, az a kudarc vagy győzelem, az a hozományunk, az a rakományunk, amivel kimegyünk az életben is. Nem csak hazaviszünk dolgokat, de
Amilyen heveskedéssel, haraggal vagy bosszankodással lépünk ki azután az életben a feladatok világába, ez fogja meghatározni az ottani magatartásunkat, az ottani viselkedésünket is. A jó házasságokban, mondja egy másik szakértő, Eliot Aronson, szociálpszichológus, a véleménykülönbség, az eltérő szokások, de még a dühös veszekedések is közelebb hozhatják egymáshoz a párt, mert ezáltal mindkét fél valami újat tanul, és kénytelen lesz felülvizsgálni az önmaga képességeiről vagy korlátairól alkotott feltevéseit. Majd így folytatja Aronson, ez nem mindig könnyű, zavarba ejtő, sőt fájdalmas lehet, ha lemondunk a hibáinkat leplező önigazolásról. És itt jutunk el a megoldásig. Mert azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy a közeli szeretet kapcsolatainkban ne lennének olykor nem csak hogy véleménykülönbségek, de akár veszekedések, vagy bármi olyasmi, ami azt mondhatjuk, hogy nem normál állapot. De hogy ezeknek az elfogadásával nem azt jelenti, hogy egyetértünk, és ez így lesz, jaj, de jó, senki ne hivatkozzon a ma reggeli 88-as reggeli Zsoltár éneklésre, hogy a János azt mondta, hogy a házasságban már pedig kellenek veszekedések. Azt mondja, hogy ha már megvannak, ha már megtörténtek, ezek segíthetnek felülvizsgálni, segíthetnek jobban szembesülni saját magunk korlátait, képességeinkkel szembesülni, bizonyos feltevéseinket kétségbe vonni önmagunk felől, és tanulni, a hibáinkból tanulni, hiszen ez a zavarbejtő vagy fájdalmas szembesülés tulajdonképpen azt a kérdést veti fel, hogy önigazolás, tehát akkor megmagyarázom, hogy de ő kezdte, de ő volt az, aki először, vagy pedig a hozzám legközelebb állókon keresztül azt mondhatnám, hogy a szeretet egyetemének az intenzív elvégzése az otthon van. Az nem a buszon, villamoson, munkahelyen, hanem az otthoni hétköznapokban van, amikor az ember a legintenzívebben, a leginkább megpróbálva az ő jellemében tanulja azt, hogy mit jelent szeretni. Mit jelent önigazolás helyett belátni. Mit jelent vitatkozva érvelés helyett bocsánatot kérni. Mit jelent megtanulni azt, hogy a belátás, a bocsánatkérés, a rendezés értékesebbé tesz téged. A belátás értékesebbé tesz, ha van egy erős kapaszkodód, amiben kapaszkodva nem fél szembesülni azzal, hogy milyen területen van növekedési területen. Akkor az ember ahelyett, hogy az önigazolásba menekülne, és csak egy jobban elmérgesíteni a helyzetet, oda tud menni, és tudja azt mondani, hogy bizony tanulságos volt ez a beszélgetés. Bizony lehet, hogy győztem az érvekben, és a végén beléd folytottam a szót. De azt hiszem, hogy ma egy olyan veszteséget és egy olyan vereséget kellett elszenvednem, ami nagyon tanulságos az én önismeretem szempontjából. Sajnálom, hogy ennek ilyen ára volt. Simone Weil, a 20. század közepén élt francia gondolkodó, talán filozófusnak is, vagy írónak is nevezik egyesek. Azt mondta, hogy az emberi lények közül csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Amikor otthon megengedünk magunknak egy olyan haragot, egy olyan bosszankodást vagy heveskedést, amiből hiányzik a szeretet, olyankor bizony egy kicsit kétségbe vonjuk a létét annak a másik embernek. Nem véletlen, hogy mondják házaspárok beszélgetésen nekem, hogy amikor múltkor így beszélt, akkor azon gondolkodtam, János, azon gondolkodtam, hogy kellek én egyáltalán? Szükség van itt rám egyáltalán? Milyen megdöbbentő Simone Weilnek ez a mondata. Az emberi lények közül csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Mennyire fontos, hogy ez a torta, a szeretett emberek tortája minél nagyobb legyen. Mennyire fontos, hogy tanuljuk, hogy megszívleljük azt, amire a Zsoltár is felhívja a figyelmünket. Hagyjad az Úrra azokat a dolgokat, amiket nem tudsz megoldani. Nem kell mindent lejátszani. Nem kell mindent a konfliktusokban is megvitatni. Győzelemig vinni, mert hát mégiscsak én vagyok az idősebb a családban, hogy engedhetném meg? Hát mégiscsak én vagyok a férfi, mi az, hogy egy nő nekem ellent mondjon? Mégiscsak én vagyok a szülő, nehogy már a gyerek. És persze ez társul a hevesség, az indulat, a neheztelés. Mennyire fontos, hogy a szeretet nem csinál presztízs kérdést a győzni akarásból. Azt kívánom, hogy növekedjünk a szeretetben, a szeretetteink között is. Hogy vigyázzunk ezekre a kapcsolataikra, mint kincsekre, mint értékekre, akár nagyszülőkről, akár gyerekekről van szó, akár a házas kapcsolatokról.
Kérjük az Isten segítségét ehhez. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy megsegítesz. Bizony ezen a vizsgán sokszor elbuktunk már. És még csak azt sem akarjuk és tudjuk megígérni, nem azért, mert nem akarnánk, hanem mert nem bízunk magunkban, nem bízhatunk magunkban megígérni, hogy soha többet nem lesz ilyesmi. Jó, Atyánk, taníts inkább ehelyett minket, hogy ha megtörténik, ezeket úgy dolgozzuk fel, hogy az a feldolgozás, az a belátás csökkentse az esélyét, gyengítse az esélyét annak, hogy az újra és újra ismétlődve történik meg. Legyél velünk, erősíts így minket, és segíts, hogy otthon is tudjunk jól szeretni, otthon is tudjunk őszintén szívből szeretni, folyamatosan szeretni. Jézus nevében köszönjük, hogy tanítasz minket erre. Amen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Egy negyed éven át arról beszélgettünk, hogy mit jelent elmélyíteni a kapcsolatunkat a Jóistennel. Az utolsó előtti beszélgetéshez érkeztünk, amikor még mélyebbre próbálunk jutni ennek a gondolatsornak a kifejtésében, és megérteni azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem csak abból származik, vagy nem csak abban kell megerősödjön, hogy a valamit befogadunk, és ez a valami gyakorlatilag az Úr Jézus Krisztus, hanem az ő személye, az ő ránk való hatása tovább kell áradjon a mi cselekedetünkben, a mi megszólalásunkban. Azért a mai beszélgetésünknek a címe beszéljünk róla. Beszéljünk hitünkről, beszéljünk meggyőződésünkről, beszéljünk az Istennel való találkozásunkról, beszéljünk arról, aki az életünkben a mindent jelenti. Az alapigét olvasom az Ézsiás könyve 50. fejezet 4. verséből. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenteni minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Pálffy Miklós lelkipásztort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm is a meghívást.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Pop Edward evangélistát, köszöntöm munkatársamat, örvendek, hogy együtt vagyunk ezen a beszélgetésen.
3: Én is köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel, hogy itt lehetek.
1: Hogy gondoljátok, az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése, ennyi beszélgetés után is ezt a tanulmányt kimerítve, hogy tud a mi szempontunkból, mert igaz, a Jóisten mindent megtett, mindent elvégzett fia által, a mi szempontunkból mi az a legtöbb, amit tehetünk azért, hogy egy nagyon Istenhez ragaszkodó, elmélyülő kapcsolatot tudjunk kialakítani vele?
3: Hát elsősorban igaz, hogy Istennel kapcsolat legyen, szükség van a tanulmányozásra. És a tanulmányozás mellett szükség van sok-sok imára. Mert Isten válaszol, de hogy válaszol, ha mi nem figyeljük az ő válaszát. És akkor én úgy érzem, hogy ez az alapja a mindennapi életünknek, hogy táplálkozzunk az ígéből, és imádságban szoros kapcsolatban legyünk az Úrral.
2: János 3.16-ban Szentírás leírja az evangéliumot, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, és úgy adta, hogy az a miénk legyen. Nem veszi vissza tőlünk, nem kölcsön adta, odaadta. Na most János 3.16, hát csodálatos ige minden kereszténynek, hogy ebben lejük az örömünket, hogy mi ilyen szeretetet kaptunk, és az Isten ennyire érdeklődik az emberek iránt. És most az volt a kérdés, hogy hogyan tudom elmélyíteni evel az Istennel való kapcsolatomat. Közös érdekünk van-e? Ez a kérdés. Mert hogyha közös érdekünk csak az, hogy az Istennek az érdeke, hogy engemet üdvözítsen, és az én érdekem is az, hogy saját magam üdvözüljek, akkor van egyfajta közös érdek, nem?
1: Érdek kapcsolat.
2: De a Biblia nem csak ennyit mond. Mert én nem tudok kapcsolatban lenni olyan emberrel, amellyel nincsenek közös érdekeink. A feleségemmel nagyon boldog házassági kapcsolatunk van. Nem tökéletes, de boldogok vagyunk együtt. Vannak közös érdekeink, és a közös érdekeink nem azok, hogy én boldog legyek, és a feleségem engem boldoggá tegyen. Ezt nem lehet igazából közös érdeknek nevezni. Hanem mi a közös érdek?
1: És itt térsz vissza a hasonlatra az előbbi gondolatnál.
2: Igen. János 3.16-ban olvassuk, amit említettem az imént. Első János 3.16-ban megvan a közös érdek. És ezt nem nehéz észbe tartani, mert azt mondja a Szentírás első János 3.16-ban, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Ezt már János 3.16-ban is olvastuk. De tovább folytatja itt 1. János 3.16-ban, hogy mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Tehát, ha én közöttem és Isten között van egy közös érdek, és a közös érdek az, hogy az embereket ebből a világból megmentsük, akkor van alapja kapcsolatunknak. Ha a közös érdek csak annyi, hogy én üdvözölni akarok, és ő engemet üdvözíteni akar, én nem látom, hogy hogyan tudunk kapcsolatot elmélyíteni így. De most már van egy közös érdek. Ez a világ, amit az Isten meg akar menteni. Én is csatlakozni akarok Istenhez ebben az érdekben. Olyan mértékben, hogy képes vagyok elmenni ilyen messzire, hogy lemondok dolgokról azért, hogy az embereket Krisztushoz vezessem. Előbb a gyermekeimet, aztán a szomszédaimat, és az egész világot, akit csak Isten az életembe hoz. És akkor így gondolom, hogy az Istennel van mit beszéljünk, van miről beszéljünk, ugye, emlékeztek, amikor a megdicsőlés hegyén volt miről beszélni Jézussal, Illésnek és Mózesnek? Volt miről beszélni, akik voltak közös érdekeik. Péternek is volt miről beszélni Jézussal ott a hegyen? Nem. Péter teljesen más egyebben kalandozott a gondolata, de Illésnek és Mózesnek volt egy olyan kapcsolata, hogy volt miről beszélni Jézussal. Gondolom, hogy az ilyenfajta közös érdek az, ami létrehozhat egy igazi kapcsolatot az Úrral.
1: Akkor ezt a gondolatot, ha tovább fejtjük, vagy tovább visszük, hogy a bizonyságtevésről beszélgetünk a mai alkalommal, hogyan kapcsolódik ez a cselekedete az embernek, mert itt már cselekedetről beszélünk, az Istennel való kapcsolat mélyítéséhez.
3: Igen, Miklós testvér említette a közös érdeket. Ha az a közös érdek, hogy én elmondjam az örömömet, amit kaptam az Úrtól, hogy egyszülött fiát adta az én megmentésemre, ezt miután én megtalálom, én nem tudom megtartani magamnak. Ezt el kell mondja másnak is, hogy más is részesüljön ebben a nagy örömben. Amikor elhívott az Úr, mindig azt hittem, egy darabig legalábbis, hogy csak is azért vagyok, hogy másnak elmondjam. És aztán jöttem rá, hogy minden bizonyságtevés engem erősít meg elsősorban. És minden bizonyságtevés után megtalálom azt az örömöt látva az embernek a szemében, hogy megtalálja Jézust. És ez elsősorban nekem egy óriási előre haladás az én életemnek üdvösségi menetelében.
1: Köszönöm ezt a nagyszerű gondolatot. Ez egy olyan tapasztalat, amire mind, ha eljutunk, akkor áldottak vagyunk.
2: Igen, hát én is csatlakozom ehhez a gondolathoz. Még annyit említenék, hogy egy kicsit a bizonyságtevésről, önmagáról, hogy ma attól függetlenül, hogy most bibliai bizonyságtevés, vagy egyéb bizonyságtevés, tanúságtétel, a tanúnak a tanú szerepének a betöltéséről van szó. A bizonyságtevés előbb önmagában az nem egyfajta, az nem tanítás elsősorban. Mert a tanúnak a szerepe nem az, hogy elmondja a törvénycikkeit, ugye a törvényszéken, hogy most milyen törvénycikkeit kell idézni, vagy hogy igazából adott körülmények között mikor mit kellene, vagy nem kellene csinálni. Hanem a tanúnak az a szerepe, hogy a tanúságtételnek az a lényege, hogy én láttam, hallottam, tapasztaltam valamit. Ott voltam a helyszínen. Tudom, hogy mi történt, és azt mondom el. Nagyon sokszor szerintem összetévesztjük a prédikálást, vagy a tanítást, a tanúságtétel, vagy a bizonyságtevéssel. A bizonyságtevés, és ez az első, amivel Jézus megbízta a tanítványait és minket is, hogy mi ne azt mondjuk el csupán, amit tőle tanultunk. Azt is el kell mondjuk. Azt mondja, hogy tanúim lesztek nékem. És amikor a nagy teológus János, mert a tanítványok közül öt lehetne, a 12, aztán ott van Pál apostol, aki ő az, akit a Szentlélek úgy használt fel, hogy többet tett, mint a többiek együttvéve, és megírja az Új Testamentumnak felét. De a tanítvány közül a nagy teológus nem a teológiai tanításokkal kezdi az első levelét, hanem azt mondja János 1:1-ben, ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk. Tőle hallottuk direkt. Amit a szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, tehát amit hallottunk és láttunk, azt hirdetjük nektek. Na ez a tanúságtétel, bizonyságtevés. Vagyis mi az, amit én az Istennel való járásomban tapasztaltam? Mi az a kincs, amit tőlem senki nem tud elvenni, és nem is tud ellene szólni? Mert ugye vannak emberek, akik megcáfolják a szombat igazságát, ami szerintem a Bibliának az egyik legegyértelműbb bibliai tanítása. De ezt sokan meg tudják cáfolni. De amikor engemet az Isten éjszaka 00:30-kor felébresztett úgy, hogy égett a ház, és én elevenen kerültem ki abból a házból, úgyhogy 5 perc múlva megpróbáltunk visszamenni, és már minden égett, ezt tőlem senki nem tudja elvenni, hogy én hiszem azt, hogy az Isten volt az, aki felébresztett minket. Tehát ez a különbség a tanítás, prédikálás és bizonyságtétel között, hogy mit tett az Isten az én életembe. És amikor én így adom elő az Isten igazságát, mint olyat, ami bennem működik és dolgozik, ennek hatalma van, úgy gondolom. És erre hívott minket az Isten.
1: Köszönöm a sok tapasztalat, megosztást és a bevezető gondolatot. Nézzük meg az alapigét, milyen következtetésekkel tudunk maradni. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Több gondolat van itt, amit szeretném, hogy megbeszéljünk. Például az, hogy minden reggel. Tehát, hogy a reggeli órában, miért a reggeli órában ébreszt fel az Úr, és miért a reggeli órában jó vele találkozni. Aztán más gondolat is, hogy az Úr bölcsességet ad a bizonyságtevőnek, és támogatni tudja azt, aki elfáradt, aki belefáradt az életbe, hogy ez mit jelent, és miért akkor van ennek nagyobb ereje. Vagy más gondolatot, mert ugye a tanítványoknak az egyik legfőbb feladata, hogy hallgassak, mind a tanítványok. Mit jelentenek ezek a gondolatok? Hogyan értitek ti ezt az igeverset?
3: Hát, ha reggel, amikor fel kell, minden reggel felébredünk, ha nem az első gondolatunk az Úr és az ő igéje, akkor milyen lesz az a nap? Akkor milyen lesz az a nap, amikor csak is a személyes gondolataink vannak, érdekeink vannak? Nagyon fontosnak látom, és én hiszem, hogy az én életem ott tudott megváltozni, hogy megértettem, hogy a Bibliával kell kezdjek minden reggelt. És azt mondja az a szöveg, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem. Honnan adhassa az Úr a bölcsességet? Hanem az ő igéjéből. Ha az én lelkem nincs tele az ő szavával, honnan szólhat az én szám bölcsességet? És csak is egy megoldást látok erre, hogy korán reggel, amikor igaz pihent az ember, akkor úgy kezdje a reggelét az igével. És akkor jön az áldás, az isteni áldás.
2: A tanulmányunk alapigéje az egy messiási profécia. Az Ézsaiás könyve 50. fejezetéből, ugye a 4. verset már hallottuk, de ugyanide jönnek több verset. Most csupán egyet még olvasnék, hogy legyen nyilvánvalóbb a kedves nézők számára, hogy ez egy messiási profécia. A 6. vers azt mondja, hogy hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpködés előtt. Tehát egyértelmű, hogy itt Jézus Krisztus a második Ádám. Ilyen lett volna az ember, ha nem bukott volna el. Jézus eljön, hogy megmutassa nekünk, mit jelent Isten fiaivá válni. És amikor azt olvassuk a 4. versben, hogy az Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak. Jézus az atyának engedelmes volt minden nap. Benne nem volt lázadás. Nem keményítette meg a szívét az atya reggeli hangja előtt, mint ahogy mi olykor megtesszük ezt, mi lázadok vagyunk. Még akkor is, amikor nem is mondjuk ezt ki, de elhessegetjük magunktól a Szentlélek hívását, amikor nem azt tesszük jó reggel, amire az Isten hív minket. Jézus a minta ember, az Isten fia, az ember fia, a második Ádám, aki mindenben engedelmeskedett az atyának. A János Evangélium a 10. fejezetében olvasunk róla, hogy Jézus olyan messze ment ebben az engedelmességben, hogy Jézus azt mondja a János 10-ben valamelyik versben, hogy a cselekedeteket, amelyeket cselekszem, nem magamtól cselekszem őket, hanem ahogy az Atya adta nekem, úgy cselekszem őket. Jézus ismeretei, Jézus tervei, Jézus cselekedetei, Jézus megnyilvánulásai, ő olyan méretben megüresítette magát, mert ne felejtjük, hogy emberi természete is volt, és Sarx emberi természete volt, aki ismeri egy kicsit a Bibliát, tudja, miről van szó. Megüresítette önmagát, hogy az Atya akaratában járjon. Na most, hogyha az Istenvel kapcsolatunkról van szó, ez az ideál. Hogy ne keményítsük meg a szívünket jó reggel, hanem hadd jusson oda az Isten igéje, ahova kell, és hozzon jó gyümölcsöt az életünkben és más emberek életében is.
1: Az egyik nagyon fontos gondolat, hogy miután a Jóisten hatással tud lenni ránk, és ez egy naponkénti folyamat, amit az ő igéjével véghez visz, hogy miként valósítja meg, milyen isteni személy eszközével, hogyha lehet nem tévedek a kifejezésben, hogy a Szentlélek Isten hogyan mélyíti bennünk az igét, a találkozás pillanatát az Istennel, az Atya Istennel, magával, önmagával, ha a Szentlélekről beszélünk. Két igeverset szeretnék olvasni, és akkor ezt próbáljuk meg összekapcsolni és kifejteni a gondolatokat. Az egyik a kiküldési ige, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát a bizonyságtevésünk az egy kiküldést jelent a Jézustól, és az a világ végső határáig, és ebbe benne van az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek ereje, de arról is olvasunk, azt mondja Cselekedetek 1.8-ban, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, a Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Mit jelent a Szentlélek munkája az életünkben, akkor, amikor arról beszélünk, hogy bizonyságot szeretnénk, vagy akarunk tenni?
3: Szentlélek nélkül nincs élet. Nincs megtért élet. Ameddig az ember nem engedi, hogy a büszkesége tönkre menjen, és elfogadja, hogy ő magában nem tud jó lenni, nem tud jó cselekedni, csak a Szentlélek által. És ameddig nem történik meg ez a csoda, ami az Isten csodája, hogy az Úr lelke a szívünkben költözzön, az előbb szó volt a hallgatásról is. Addig időnk nincs meghallgatni senkit, mert csak futunk, és a saját életünk érdekét nézzük. Amikor a Szentlélek elfoglalja mi életünket, akkor megtanulunk mást meghallgatni. Megtanulunk másra odafigyelni. A kiküldetésben a Szentlélek, ha nem tanít meg, hogyan beszéljünk az emberekkel, hogyan viszonyuljunk az emberekkel, akkor nem lesz hatásos a mi munkánk. Hogy van itt az íge, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokat minden népek között, igaz? Ha nincs a Szentlélek ereje, nem tudok elmenni. Ha nincs a Szentlélek ereje bennem, akkor senkit nem tudok. Nem, én úgy sem tudok megtéríteni senkit, de az Úr nem tud általam megtéríteni senkit. Úgyhogy az én véleményem, hogy Szentlélek nélkül semmink nincs, mert hiába tudjuk, hogy létezik az Isten. Hiába tudjuk, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Ha itt a szívemben nem mozdul meg valami, akkor csak teológia. És a teológia az csak tudás, ami nem tud megmenteni engem.
2: Mi emberek sok mindenre képesek vagyunk, legalábbis úgy gondoljuk, de hogyha körülnézünk a világba, valóság az, hogy az emberiség hatalmasat fejlődött az elmúlt 200 év alatt az ipari forradalom, meg aztán most már az információ korszakába élünk, hogy most már sok mindent tudunk csinálni, olyasmit, amiről az elődeink nem is álmodhattak volna. Viszont ez csupán csak az információ világa. Mi emberek sok mindent megtanulhatunk, és át is tudjuk adni az ismereteinket, sokszor elég eredményesen azoknak, akik körülöttünk vannak. De amikor megtérésről van szó, ott nem csupán csak az információ világával van dolgunk, hanem a démonok világával is. Az emberi akarattal is van dolgunk, ami nem egy könnyű szituáció. Ezért a nagy misszionárius Pál apostol, amikor megszólítja a hívőket, ugye például az efézusi gyülekezetet, az efézusi levél a 6. fejezetéből olvasom, én a 18. vers, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzál minden időkben a lélek által, és akkor közben tovább mondja a 19. vers, én érettem is imádkozzatok, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertesse meg az evangélium titkát. Tehát Pál apostol kéri, hogy imádkozzanak érte, hogy úgy tudjon szólni, ahogy kell. Mert én nem tudom, hogy az illető embernek, akivel én beszélek, az életének milyen körülményei között van, most az életének pont milyen szakaszában van. Mi tudja megszólítani azt az embert? Isten elhívott minket, hogy ne csak információt adjunk át, amit amúgy is képesek vagyunk átadni, hanem tudjuk az embereket egy olyan, a szívüknek és lelküknek egy olyan állapotába állítani, amikor ők tudatába kerülnek annak, hogy Isten előtt állnak, és döntést kell hozniuk, és ezt a Szentléleknek a különleges munkája nélkül nemhogy nehéz megcsinálni. Lehetetlen. Úgy gondolom, hogy erre utal Jézus, amikor János 15-ben azt mondja, hogy nálam nélkül nemhogy keveset, hanem semmit sem cselekedhettek. És lehet, hogy talán a mai keresztény világban az az oly csekély eredmény, amit a mai keresztények tudnak elérni a nem keresztények között, hitetlen világias emberek között, pont annak a jele, hogy belülünk hiányzik, sokszor hiányzik a Szentléleknek ez a különleges munkája, hatalma, amire oly nagy szükségünk van.
1: A kérdés az, hogy milyen módszerrel dolgozik Isten Szent Lelke az életünkben. Azt olvassuk a Zakariás próféta könyve 4. fejezet 6. versében, és felele is szólanékem mondván, az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Mit üzen ez az íge a mi számunkra? Milyen módon hatékony a bizonyságtevés, és mi az a határ, amit maga az Isten sem lép át, maga a Szentlélek Isten sem lép át, amikor a bizonyságtevés történik?
3: Olyan érdekes az én első évem, amiután megtértem, bennem volt egy olyan buzgóság, hogy meg voltam győződve, hogy így hatalommal menni, mondani, és eltelt olyan 10 hónap, egy év, amikor az Úr meggyőzött, és úgy mondjam, hogy világosságot adott, hogy valakinek nem arra van szüksége, hogy 10-szer, 20-szor, 30-szor mondani neki. Mert mi történik az emberben, mikor nincsen teljesen felkészülve, hogy befogadja? Visszautasít, igaz, egy idő után, és nem lesz már kellemes az a beszélgetés. És észrevettem, hogy látnak meg emberek, és ijednek meg tőlem, hogy megint kezdi. És akkor értettem meg ezt a Biblia szöveget teljesen, hogy nem avval az erőszakos hatalommal kell, hanem meg kell várjuk, hogy az Isten lelke végezze el a csodát az embernek a szívében. És ehhez persze, hogy kell mondjuk, mert kell mondjuk, de kell érezzük a lélek által, hogy most mikor elég, mikor kell megállni. Mert azt mondja a szöveg, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az Isten, a seregek Ura erejével. És olyan jó látni ezt, hogy az Isten erre is meg tud tanítani, hogy mikor elég. Mikor valakinek a személyét már, vagy az életét zavarjuk. És ebben látom újra a Szentlélek csodáját, hogy közbelép, és azt mondja, hogy eddig itten hagyjad, hogy gondolkozzon rajta.
2: Ha jól értettem a kérdést, hogy milyen módszert alkalmaz a Szentlélek, hogy minket fel tudjon használni a bizonyságtevésben, és hogyan történik ez, hogy nem hatalommal, sem erővel, hanem az én lelkemmel. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy komplikált dolog. Mi komplikáljuk el? A lélek az van, vagy nincs? Én így fogom fel. Hogy van, vagy nincs? Ameddig, és ide hoznám a tanítványok szituációját, 3,5 éven keresztül Jézussal jártak. Egy néhány nagyon parányi alkalomtól eltekintve, mielőtt a Szentlélek kitöltetett volna, a tanítványok mindig mellélődtek. Én ezt végigfésültem a 4 evangéliumban, hogy így próbáltam figyelemmel követni, hogy hány olyan dolgot találok a 4 evangéliumban, amit a tanítványok maguktól jól csináltak. És nem találtam egyet sem. Sok minden, sok alkalommal kezdeményeztek vele, a 2 drachmát gyűjtötték a templomi adót, és megkérdezték Pétert, hogy a ti mesteretek ad 2 drachmát, persze, hogy igen. A hegyen, megdicsőlés hegyén, Péter látja, hogy ott van az Úr Jézus és a másik 2, és beszélnek közeli haláláról, és mi jár Péternek a feje, hogy milyen jó nekünk itt. Hadd pusztuljon a többi, nem számít, maradjunk mi itt a hegyen. Tehát abszolút mellélődtek, folyamatosan, szisztematikusan bármit kezdeményeztek, és buzgalomból tették ezt, jó indulatból tették ezt, jó szándékból. János volt az, aki azt mondta, hogy miután a samaritánusok nem fogadták be őket utazások folyamán egy faluba, hogy parancsolja, hogy tűzjön alá. És rengeteg egyéb ilyen szituáció volt. Na most Jézus azt mondja nekik, hogy nem vagytok alkalmasok a misszióra. Maradjatok Jeruzsálemben. A Cselekedetek könyvének 1. fejezetében olvasunk róla. A lélek van, vagy nincs? Ne menjetek sehova, maradjatok és készüljetek. Nem azt jelenti, hogy tétlenségre szánta őket Jeruzsálembe 10 napon keresztül a felházban. Nem voltak tétlenek. Megtértek ezek az emberek, belátták hibáikat, és tanulmányozták a bibliai proféciákat, hogy jobban megértsék, hogy mit akar Isten tőlük. Amikor készen voltak, jött a lélek. És a lélek van, vagy nincs? Volt lélek, volt misszió, eredményesen, sikeresen. Nincs lélek, itt vagyunk, ahol vagyunk. Mi elkomplikáljuk ezt a dolgot. Hogy vajon a Szentlélek most miért nem akart így dolgozni? Most a lélek másképpen gondolta, csak érdekes, hogy a lélek mindig úgy gondolja, hogy senki ne térjen meg. Így lenne ez a dolog? Nem. A Szentlélek mikor jön, akkor az tagadhatatlan jelenléttel és tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs. Habár nem értjük meg azokat az isteni módszereket, hogyan hat az Isten lelke, ami idegrendszerünkre, gondolatvilágunkra, hogyan tudja használni, hogyan manipulálja a Szentlélek a természet törvényeit, de hogy van, ahogy mondja Jézus Nikodémusnak, hogy a szél fúj. Lehetetlen, hogy a szél fújjon, és te ne érzékeld semmiképpen. De nem érted a mechanizmusát, hogy hogyan jön létre, honnan jön, hova, és a többi. De amikor van lélek, akkor vannak annak bizonyítékai is, hogy van. Úgyhogy én így látom, én nagyon várom ezt az időt, hogy nem

0: mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Egy-két olyan gondolatot, amit ha megosztanátok, és tudom, hogy benne vagytok, benne vagyunk ebbe a munkába, hogy milyen módon próbáltuk megosztani az igét ismerősökkel, ismeretlenekkel.
1: Igen, a legelső feltétel, hogy Jézus az én szívemben éljen. Amikor Jézus az én szívemben él, akkor tudok beszélni róla olyan módon, hogy valaki el is higgye, vagy meggyőző legyen az a beszéd. Amikor a szomszédok észreveszik, hogy történt valami változás, az kérdéseket hoz. Személyes tapasztalatom, hogy aki ismer jól, én szerettem rosszájú lenni, veszekedni, kötödni, és észrevették, hogy ez megváltozott. És amikor észrevették ezt, akkor megkérdezték, hogy mi történt? Mi lett veled? És a legjobb akkor beszélni Jézusról. Mert az már annyira nyilvánvaló, hogy el tudod mondani, hogy nem én, nem az én erőm, hanem az én megváltom költözött a szívemben. És ez a legjobb módszer, mert a beszédünk, ha nem igazolja a mi életünket, akkor jó a beszéd, mert kell, de valahol hiányos, nem talál a kettő. És ez a legjobb módszere a bizonságtételnek, persze akinek van alkalma megismerni, hogy észrevegye a változást bennünk.
2: Én a jó lelkiismeret kifejezést ragadnám meg, ami a bizonságtevésnek gyakorlati oldalát ismeri. Én nem tudok embereket megszólítani, hogyha az életemben tisztességtelen dolgok vannak. Hogyha az én lelkiismeretem vádol valami miatt, jól teszi, hogy vádol, és ez az Istennek a munkája, hogy vádoljon, de én nem fogok tudni bizonyságot tenni, mert az életemben foltok vannak, amelyek megcáfolják az én bizonyságtevésemet. Most én úgy gondolom, hogy a keresztény kétféleképpen tesz bizonyságot. Az egyik az életmódjával, és erre is van példa a Bibliában, például Pál apostol beszél azokról a testvérnőkről, akiknek hitetlen férjük van, és azt mondja ott Pál apostol, hogy igen nélkül is megnyeressenek ezek a férfiak, olyan példás élete legyen egy keresztény nőnek, hogy igen nélkül is meg lehessen nyerni valakit. Tehát olyan Krisztus szeretete, igazsága olyan tisztán és szépen tűnjön elő a mi életünkből, hogy az emberek azt mondják, hogy ennek az embernek az életében van valami különleges, ami megkülönbözteti őt más emberektől. És akkor megnyílik a szív, megnyílik az értelem, és akkor jöhet az ige. Mert akkor már a szántóföld fel van készítve, hogy az ige magva olyan helyre hújjon, amely alkalmas arra, hogy befogadja azt.
0: Egy utolsó igevers, egy utolsó gondolat ebben a beszélgetésben, ami reményteljes, a Zakariás proféta könyve 10. fejezet 10. versétől, mert visszatérítem őket Egyiptom földéről, és átvonulok a nyomor tengerén, és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik a Szirián a kevésége, és Egyiptom királyi pálcája elvész, és megerősítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak, így szól az Úr. Végül is a Jóisten munkája általunk, nélkülünk, de véghez megy. Mi az, amit a mi életünkben és mindannyiunk életében a Jóisten véghez akar vinni, és véghez is visz, ahogy itt ebben az igében elolvastunk?
1: Ha megtanuljuk szeretni embertársainkat független, hogy kapunk, hogy viszonozva van a szeretet, vagy nem, ez egy olyan óriási győzelem a mi életünkben, ami részese tesz az örök életnek. Igaz, a két nagy parancsolat, törvény, hogy szeresd az atyát, az Istent, és fele barátodat jobban, mint önmagadat. Igaz, miért úgy szoktuk, jobban, mint önmagadat. Az előtte levő gondolatokban még szó volt az elveszett

0: mondjam azt, gyermekeink, ismerőseinkről. Ott szeretnék két gondolatot megosztani. Ha megtanuljuk az embereket úgy szeretni, hogy nem értünk egyet azok életükkel, de megtalálják ők bennünk Krisztust, függetlenül, hogy élünk, akkor lesz esély számukra a megtérésre. Ha mindig elítéljük, ha mindig csak szidjuk, ha mindig, aki le van esve, még lennébb nyomjuk, hogyan fog tudni felkelni az az ember? De ha meglássa bennünk, hogy amellett, hogy rossz döntéseket hozott, és rossz helyzetben jutott, de mindig ott vagyunk, hogy segítsünk, és megmutassuk, hogy az a Krisztus él bennünk, aki engem is felemelt, akkor van esélye, hogy visszajöjjenek, igaz? Ahogy mondja az Úr, hogy vissza fogom téríteni őket, Egyiptom, az elveszett világ környékéről.
1: Ha megengeditek, én egy házi feladattal búcsúznék most a végén, kedves nézőktől, ha szabad ilyet csinálni. Az Zakariás könyve 10. fejezetében az igék, amelyeket olvastál, a történelmi Izrael és a történelmi Asszíria és történelmi Egyiptomról szólnak. Zakariás proféta tevékenysége egy olyan időben történik, amikor az izraeli állam ugye összetört, elveszett, az izrael népe fogságban van, és jön a proféta, és megmutatja nekik, hogy a ti nyomorgatóitok, ugye a Szíria, aki a 10 törzset tette tönkre, majd Egyiptom, aki azelőtt nyomorgatott benneteket, ezek a nagyhatalmak elvesznek. És Isten meg fogja erősíteni az ő gyermekeit, megtartja őket. Lesz egy nagy dicső jövő. Ez a 10. fejezet nem teljesedett így, mert ez egy feltételes profícia. De ami Isten népét illeti, minden ótestamentumi feltételes profícia teljesedni fog a lelki, a profétikus Izraellel, a kereszténységnek a maradékával, Isten népével, akik akkor élnek, amikor Jézus Krisztus visszajön. És hogyha van lelki Izrael, akkor van lelki nagyhatalom, lelki Egyiptom, lelki Asszíria, amit profétikus Babilonként találunk meg a Jelenések könyvébe. Kedves nézők, hogyha szeretnék tudni, hogy melyek ezek a földi nagyhatalmak, amelyeknek a bukását így profétikus szavakban jövendölte meg a Biblia, és melyik az a lelki Izrael, amelyeknek a dicső jövőjét megjövendölte a Jelenések könyvében a Szentírás, azok nagyon-nagyon komolyan imádságos lelkülettel keressék, és akkor találnak reménységet és bátorságot számukra a Szentírásban.
2: Köszönjük a házi feladatot, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Az Úr áldása maradjon velünk.
1: Köszönjük szépen.
0: Szeretettel.
2: Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak ezzel az alkalommal, amikor azt próbáltuk megosztani, hogy mit is jelent, amikor a Jóisten az ő lelke által bizonyságot tesz életünkkel, életünk által. Kérem, maradjanak továbbra is velünk, hiszen következik egy énekszám, majd azt követően a naponkénti bibliaolvasás kérdéseit Jankó Kristóf lelkipásztor válaszolja meg. Köszönöm, hogy tovább velünk maradnak. Isten áldja Önöket!

Köszöntöm a kedves tévénézőket! Eltelt újból egy hét, és a naponkénti bibliatanulmányzás résznél tartunk, ahol átvettük a Nehémiás könyvéből a 4. fejezetől 10. fejezetig tartó részeket, valamint az Étrend és táplálkozás című könyvből Ellen White-tól a 19. fejezetet. El is kezdeném, az első kérdésünk így hangzik. Mire bíztatta Nehémiás a népet? Kiért kellett harcolniuk? A választ a Nehémiás könyvében a 4. fejezet 14. versében találjuk. Azt mondja, és körül tekintvén fölkeltem, és így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért. Nehémiás erős bátorítást mond, azt mondja, az Úrra emlékezzetek. Figyeljük meg a sorrendet. Emlékezz az Úrra, tekints az Úrra, és azután harcolj. Valamint azt is mondja Nehémiás, hogy ne csak magadért, vagy nem magadért harcolsz, hanem a családodért, a jövő generációért, a hitért. Ez ma is igaz. Harcolj ma is a bűnnel, harcolj a rosszal, változtass az életed azért, hogy a következő generációnak jobb lehessen a te életed által, és a te példád által, és mindazok azon az értékek által, amit hátrahagy számukra. A második kérdésünk így hangzik. Kiktől kapott leveleket Tóbiás azokban a napokban? A Nehémiás könyvében a 6. fejezet 17. versétől olvasnám az igét. E napokban is sok levelet küldenek némely zsidó előjárók Tóbiásnak, és viszont Tóbiástól sok jöve hozzájuk. Mert sokan Judában őhoz esküdtek, mivel hogy őveje vala Sékániának, az Ara fiának, és Jóhanán, az ő fia, Mesulámnak, a Beréki fiának leányát vette voltál. Sőt, még jó szándékait is emlegetik vala előttem, és az én beszédeimet megvivék néki. Leveleket pedig Tóbiás folyton küldött, hogy engem elrettentene. Tóbiás Júda nemeseitől kapott leveleket, és ők is írtak nekik. Ez azt jelenti, hogy belső kapcsolatai voltak Isten népe között. Sőt, dicsérték őt Nehémiás előtt, jelentettek róla neki. Ez nagyon komoly figyelmeztetés, mert nem minden veszély kívülről jön, hanem belülről is jöhet. Néha a legnagyobb akadály a belső kompromisszumokból születik. A harmadik kérdésünk. Mit tett a nép, amikor Ezrás felnyitotta a törvény könyvét? A 8. fejezethez fordítva az igét, az 5. és 6. verset olvasom. És felnyitá Ezrás a könyvet az egész nép szeme előtt, mert fölötte van az egész népnek, és mikor fölnyitá, feláll az egész nép. És áldá Ezrás az Urat, a nagy Istent, és felel rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen, és meghajtván magukat leborulának az Úr előtt arccal a földre. Amikor Ezrás felnyitotta a könyvet, az egész nép felállt, kezüket felemelték, dicsérték, áldották az Urat. Ez egy mély üzenet. Az Isten könyve nem csak egy könyv a sok közül, hanem igazán az a könyv, amely Isten ígét és igazságát adja át, amire tisztelettel, alázattal és imádattal kell reagálnunk. A 4. kérdésünk így hangzik. Mit nem volt hajlandó tenni a nép szombaton és az ünnepnapokon? Nehémiás könyve a 10. fejezethez fordítva az igét, 31. verset olvasom. És hogy a föld népeitől, akik árukat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlük szombatnapon és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a 7. esztendőben, és elengedünk minden tartozást. Tehát a nép elhatározta, hogy szombatnapon nem vásárol idegen népektől, és persze maguk közül sem, és elengedi az adósságokat a 7. évben, a pihenés évében. Ez egy tudatos döntés volt. Isten törvényt fontosabbnak tartották, mint a gazdagság, vagy a gazdasági előnyöket. A mai napok szerint kellene alkalmazzuk, akkor a hit akkor válik valósága, amikor pénzügyi vagy kényelmi kérdésekben is Isten mellett tudunk dönteni. Az 5. kérdésünk egyben utolsó, így hangzik, mely desszertek a rossz emésztés kifejezett elősegítői? Itt Ellen White Étrend és táplálkozás című könyvéből azt a választ találtam, a megadott fejezetekből, hogy külön kiemeli a gazdag, zsíros és cukros desszerteket, különösen a krémes süteményeket, a pudingokat, a zsíros, tojásos édességeket. Ezek az édességek kifejezetten megterhelik az emésztést,
elősegítik annak romlását. Azért, mert nehezen emészthetőek, erjedést okozhatnak és túlterhelik a gyomrot. Így fogalmaz Ellen White, a gazdag, cukros és zsíros desszertek gyakran rossz emésztés okozói, étrend és táplálkozás 19. fejezet. Kedves tévénézők, remélem hasznosnak találták a válaszokat. Találkozunk a következő alkalommal is, amikor a Nehémiás könyvének a 11. fejezetét vesszük át, és Eszter könyvül az első 4 fejezetet, az Étrend és táplálkozás című könyv 20. fejezetét. Addig is az Úr áldjon meg, és ne felejtsük el, amit ma tanultunk, a viszontlátásra.

Köszönöm, hogy mindvégig velünk maradtak. Ezzel az alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit is jelent a bizonyságtevés, mit jelent beszélni arról, akit megismertünk, az Úr Jézus Krisztust. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor a záróbeszélgetésre kerül sor ebben a tanulmánysorozatban, melynek címe Irány az örökkévalóság. Ezt kívánom mindannyiunknak. A viszontlátásra!

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

0: Mi az igazság?
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága Jézus, köszönjük te néked a jelenések könyvét. Köszönjük azt, hogy ez a könyv a maga titokzatosságával, szimbólumaival felvázol előttünk egy olyan világot, amelynek a titkait nem mindig értjük igazán, de azért adod a kezünkbe ezt a könyvet, hogy újra meg újra tanulmányozzuk, hogy belőle a múltunkat is jobban értsük, és bepillanthassunk a jövő titkaiba. Köszönjük neked ezért ezt a könyvet. Kérünk, hogy légy közöttünk, s taníts bennünket kegyelmedből. Amen. Röviden szeretném elmondani, hogy a jelenések könyvét egy jellegzetes módon, talán eddig meg nem szokott módon tanulmányozzuk, úgy tudnillik, hogy a szerkezete alapján hogyan lehet a benne lévő párhuzamos részeket összehasonlítani egymással, hogyan lehet a párhuzamossággal vagy az ellentétekkel még jobban kifejteni a könyv tartalmát. A könyv elején és a végén egyfajta háttér ismeretet nyerhetünk, hogy tudnillik, mi az a háttér, amin hangzik a könyv üzenete. És ez pedig egész pontosan négy dolog. Elsősorban is Jézus úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Tehát ő az, akiből erednek a földi történelem eseményei, illetve akiben célba érkeznek. Másodszorban azt mondja ő, hogy aki olvassa és tanulmányozza ezt a könyvet, az boldog lesz, annak az élete eredményes lesz, kiegyensúlyozott lesz, mert el tud igazodni a föld dolgaiban. Harmadsorban arról beszél mind a prológus, mind az epilógus, hogy az itt megjövendő dolgok hamarosan be fognak következni, nagyon rövid az idő. Végül Jézus azt mondja, hogy ő maga jön vissza. Tehát a történelem, ahogy halad előre, végső fokon egyre inkább közeledik hozzánk a történelmen belül maga Jézus Krisztus. A hét gyülekezet a jelenések könyve második és harmadik fejezetében található. A hét gyülekezetre szóló levél arra tanított bennünket, hogy a részekből hogyan áll össze az egész. Mindenki volt gyerek közöttünk, sőt vannak még mindig itt közöttünk fiatalok, akik nagyon jól tudják azt, hogy könnyebb szétszedni egy játékot, mint összerakni. Tehát minden gyereket érdekel, meg a felnőtteket is érdeklik a részletek, de néha nem jutunk el oda arra az ismeretre, hogy össze tudjuk rakni, miután szétszedtünk mondjuk egy játékot. Én magam is sokszor átéltem ezt, mint gyerek, mert a fiúk többsége állítólag olyan, hogy ilyen analitikus adottságú, tehát szereti szétszedni a játékokat, de aztán nem tudja összerakni. Viszont a jelenések könyve arra is megtanít bennünket, hogy nem csak szétszedni tudjuk, hanem össze is rakni a dolgokat. Egész pontosan a hét levélnél azt tanulhattuk meg, hogy Jézus Krisztusban állnak össze ezek a levelek, mert minden levélben van valami Jézus Krisztusról, és ha a hét levelet egymás mellé helyezzük, akkor összeáll egy gyönyörű szép kép. A jelenések könyve utolsó részét, a 21. fejezetet, illetve a 22. rész első 5 versét, amely viszont már nem hét gyülekezetről, hanem egyről szól. Mintha azt mondaná, hogy ez a hét rész majd egyszer össze fog állni egy egészé, és ez pedig az új Jeruzsálem, amelyről a könyv csodálatos módon beszél. Ebben a városban lesz hét olyan új dolog, amely korábban nem volt, tehát Isten együtt lakozik az emberekkel, könny nélkül élhetünk, Isten dicsősége ott lesz, a népek a tiszteletüket oda fogják vinni, ott lesz az életvize, az életfája, és végül Istent láthatjuk, mint ahogy soha ember korábban nem látta. De ugyanakkor hiányozni fog hét dolog. Nem lesz tenger, nem lesz halál, gyász, kiáltás, fájdalom, nem lesz templom, nem lesz nap és hold, nem lesz éjszaka, nem lesz átok, és nem lesz szükség fényre sem. Valami olyan világ ez, amelyet igazán nehezen tudunk elképzelni. De a könyv a maga szimbólumain keresztül azt mondja el nékünk, hogy ez mégis valóságos világ lesz, amelyet Isten megígért, hiszen ebben a fejezetben, a 21-ben Jézus maga azt mondja, hogy ezek a beszédek hívek és igazak, és mondja, hogy én mindent újjá teszek. És rögtön utána azt olvasjuk, hogy meglett. Tehát Isten megígéri, és meg is teszi. Na most ezek után azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mire tanít bennünket a kereszténység történelme. Tudnék, a kereszténység történetét nem csak a hét gyülekezeten keresztül lehet szemlélni, hanem más szempontból is. Tudnék, abból a szempontból, hogy az evangélium, amelyet Isten a keresztény egyházra bízott, hogyan terjedt a Földön. Lényegében erről szólnak a pecsétek. Mit tanultunk a kereszténység történelméből? Állítólag Cicero azt mondta valamikor, hogy a történelem az élet tanító mestere. Én magam egyszer úgy fogalmaztam meg egy másik kérdést, hogy vajon a kereszténység történelme a mi lelki tanítómesterünk-e? Tehát tanulunk-e valamit a keresztény történelmünkből? És természetesen a nagy kérdés az, hogy az evangélium hogyan halad előre a földi történelemben. Hanyatlás van az evangélium hirdetése során, vagy pedig egyre növekedés. De nézzük egy pillanatra a könyv szerkezetét. A további alkalmakon is elmondom, és újra meg újra el fogom mondani, sőt eddig is minden alkalommal, hogy a könyvnek egy különleges szerkezete van, amelyet idegen szóval kiasztikusnak, azaz tükrös, vagy párhuzamosan szerkezetnek nevezünk. Párhuzamos elemekre épül föl a könyv, és a csúcspontja középen van. Ez azért érdekes megközelítés, mert a mi európai kultúránkban az irodalmi művek nem így készülnek. Manapság, ha kezünkbe veszünk egy novellát, egy regényt, vagy bármilyen irodalmi alkotást, akkor a történet lényegét mindig a végén találjuk. Általában a végén. A Jelenések könyvében viszont a lényeg, a fókusz, a központ középen van. A 12., 13. fejezet, sőt 14. is, amely a Jelenések könyve legizgalmasabb és legnehezebben érthető része. Na most térjünk a pecsétekre. Mit is tudunk a pecsétekről? Egyrészt a hét pecsétben van valami titokzatos dolog. A hét pecsét elvezet bennünket egy különös képhez. Pontosabban van egy olyan jelenet a Jelenések könyvében, amely bevezeti a pecséteket. Lapozzuk fel a Jelenések könyve 4. fejezetet. Ez a könyvjelzőtől jobbra a 289. oldalon található. A 4. fejezet, amelyből itt egy részletet találunk, az első verset. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtóval a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Na itt két dolgot meg kell jegyeznünk. Az egyik, hogy egy trombitához hasonló hangot hall a proféta. Másik dolog pedig hall egy felhívást utána, hogy jöjj és lásd. Na ez a trombitához hasonló hang azért nagyon érdekes, mert amikor a Jelenések könyve első fejezetét tanulmányoztuk, akkor is hallott a proféta valamit, amely trombitához hasonló volt, és amikor megfordult, akkor Jézus Krisztust látta, aki sétált a hét aranygyertyatartó között. Tehát ez a hang, amit hall, valószínű ugyanannak a személynek a hangja. Tehát mintha Jézus mutatkozna be, és vezetné be a következő látomásokat, vagy más szóval, mintha Jézusról szólnának a következő látomások. A másik dolog ez a felhívás, hogy jöjj és lásd. Na ez a felhívás ismétlődik többször majd, amikor a pecséteket feltöri Jézus. Legalábbis az első négy pecsétnél ismétlődik ez a felhívás, hogy jöjj és lásd. Na, ha végig tekintjük most gyorsan a 4. és 5. fejezetet, királyi szék van egyrészt, letéve, egy csodálatosan szép trónjelenet, itt a 4., majd 5. fejezetben, ahol mennyei lények leborulnak Isten trónja előtt, és imádják őt elsősorban azért, mert teremtett. Imádják a bárányt másodszorban, mert ő megváltott. Ezután hangzik a felhívás, hogy jöjj és lásd, és ez a felhívás négyszer ismétlődik, tudnélik négy lovas jön elő egymás után. Azután megjelenik az 5. pecsét, egy nagyon különös, azután a 6. pecsét, amelyen különleges dolgok történnek, úgymond kozmikus jellegű dolgok a nappal, a holddal, a csillagokkal. És azután eljutunk a Jelenések könyve a 6., majd 7. fejezetéhez, ahol egy érdekes szójátékkal, most már nem pecsétek feltöréséről, hanem elpecsételésről van szó. De míg ez megtörténik, úgy olvassuk, hogy vannak olyan mennyei lények, akik visszatartják a pusztító erőket, szeleket, így mondja a Jelenések könyve, hogy ameddig az elpecsételés megtörténik, ezek az erők ne ártsanak itt a földön. És aztán elhangzik végül a 7. fejezetben, hogy Izrael minden nemzetségéből 12 000 pecsételtetik el. És eljutunk egy különleges, szimbolikus számhoz, a 144 000-hez. Na most ezek után nézzük részletesen, tehát a Jelenések könyve 4., 5., majd azután a 6., 7. fejezetét is. Természetesen mindent nem tudunk elolvasni, mert ez egy nagyon hosszú rész, csak kisebb részleteket szeretnék elolvasni. Elsősorban is azt megtanulni, hogy a feltört pecsétekben részben a múltunkról van szó, részben a jövőnkről. Tehát a proféciának van egy ilyen különleges két arcúsága, amely részben a múlttal foglalkozik, részben a jövővel. Kérném, hogy lapozzuk fel, tehát először a Jelenések könyve 5. fejezetét most, és onnan olvasom a 11. verstől a 14. És hallám, és látám, és hallám a királyi szék és a 4 lelkes állat és a vének közül sok angyal szavát, és az ő számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 vala. Nagy szóval ezt mondván méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely vala a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala a királyi székben ülőnek, és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondta, ámen, és a 24 vén leborula, és imádá az örökkön örökké élőt. Tehát úgy tűnik, hogy a mennyei templomban, az Isten trónja körül mennyei lények nem szűnnek meg ezt mondani, hogy méltó a megöletett bárány, és hogy maga Isten is vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmat, tisztességet. De ugyanakkor a Jelenések könyve 7. fejezetében, ahol ez a látomás sorozat véget ér, egy kicsit a jövőbe is belepillanthatunk. A 7. rész 13. versét olvasom, 17. versig. Ez a 292. oldalon található. Akkor felele egy a vének közül, és mondanékem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki, uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűzre álljuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Néhány furcsaságot, különös dolgot figyelhetünk meg itt. Egyrészt, hogy itt azt olvassuk, hogy szolgálnak az Isten templomában, ott pedig azt olvastuk, hogy nem lesz ott majd templom. Azután alul olvashatunk, hogy Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Itt ugyanazt olvassuk, hogy az Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Na most természetesen valaki azt mondhatná, hogy hogyan lehetséges ez, hogy egyik helyen azt olvassuk, hogy nem lesz templom a mennyben, az új Jeruzsálemben, itt meg azt olvassuk, hogy lesz templom. Én úgy gondolom, hogy a Jelenések könyve ugyanazt az igazságot néha több oldalról megvilágítja. Néha a múlt nyelvezetén, amikor is volt templom, néha a jövő nyelvezetén, amikor nem lesz fizikai templom. De mind a két helyen lényegileg ugyanarról van szó, hogy az Isten szolgái szolgálnak neki. És mind a két helyen azt olvassuk, hogy az az Isten, aki szereti őket, letöröl a szemükről minden könnyet. Ezek után térjünk megint a múlthoz. Tehát most egy kis képet láttunk a múltról és a jövőről, most megint térjünk a múlthoz. Egyrészt a múlt titkairól, másrészt a múlt tanulságairól beszélünk, azután majd beszélünk a jövőről. Nézzük a múlt titkait. A múlt titkai közé tartozik az, hogy a proféciák két arcúak. Itt megjelöltem két bibliai verset a negyedik fejezetből. Kérem, hogy lapozzanak most oda-vissza velem. Tehát a 289. oldalnál vagyunk, visszalapoztunk a negyedik fejezethez, és onnan olvasom az első négy verset, majd azután a 10.-11. verseket. Tehát ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben, és imé egy királyi szék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben, és aki üle, tekintetre nézve hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székben láttam ülni a 24 vénet, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany koronák. Tehát íme a mennyei trón, ahol maga Isten trónol, ül, de János apostol őt nem látja, csak különböző fényeket lát, de lát személyeket a trón körül, 24-et összesen, akik szintén trón székeken ülnek, fehér ruhákba öltözve, fejükön arany koronák, ami egyrészt a tisztaság, másrészt a győzelem szimbóluma. Miről beszélnek ezek a személyek? Ezt is megtudjuk a negyedik fejezet 10.-11. verséből. Talán még a 9. verset is olvassuk hozzá. Ez a 290. oldalon található. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökön öröké él, leesik a 24 vén az előtt, aki a királyi széken ül, és imádja azt, aki örökön öröké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél minket. És a te akaratodért vannak és teremtettek. Tehát a hangsúly itt a teremtésen van. Ha múltra gondolunk, akkor a Biblia egyik legfőbb üzenete az, hogy az Istentől ered minden. A Bibliából nem arról olvasunk, hogy valahogy különös módon fejlődött az ember, hanem arról, hogy volt egy kezdet, és ezt Isten indította el, ő tervezte meg az ember életét, és a földön élő lények életét is, és Isten volt az, aki teremtett. Ezek a mennyei lények erre emlékeznek vissza. Ez a múltunk egyik nagy tanulsága, és hogyha nem értjük a múltunkat, tehát ezt a tanulságot, akkor nem fogjuk érteni a jövőnket sem. De ezek a lények ebben akarnak megerősíteni bennünket, hogy ha múltra gondolunk, akkor mindig a teremtésre gondoljunk. Ha most az 5. fejezethez térünk, ugyanitt vagyunk a 290. oldalon, akkor egy pillanatra meglátjuk azt, hogy a jövőnk mire épül. Lényegében a jövőnk a múltunkra épül. Mit olvashatunk a két arcúságról? Ezt olvastuk a teremtésről, amit az előbbi néhány versben találtunk. Most az 5. fejezetből olvasom az első 10 verset. És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem a mennyen, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam vala, hogy senki nem találtatik méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétét. És látték a királyi szék és a 4 lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És amikor elvevi a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák, és aranypoharak lévén jó illatokkal tele, amelyek a szentek imádságai. és énekelének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket, Istennek a te véred által minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket, ami Istenünknek királyokká, és papokká, és uralkodunk a földön. De ez a két különleges fejezet, tehát a jelenések 4. és 5. fejezete bevezeti a pecséteket. Még mindig nem jutottunk oda, hogy a pecsétekről olvassunk, de fontos a pecsétek megértéséhez ez a két fejezet. Tudod, a 4. az inkább leírja azt, hogy Isten hogyan uralkodik, hogyan veszik őt körül mennyei lények, hogyan ismerik el a hatalmát, a dicsőségét, annak, aki örökön örökké él. Míg az 5. fejezet rámutat arra, hogy két fontos dolog van az ember életében. Az egyik a múlt felé néz, ez a két arcúság, hogy a múlt felé is néz, de aztán a jövő felé. A múlt felé nézve azt mondja, hogy te teremtettél bennünket, méltó vagy, hogy vegyél tisztességet, hogy dicsőséget, erőt, hatalmat, mert teremtettél. Míg az 5. fejezetnek ez a szakasza azt mondja inkább, hogy megváltottál. Ez is ugyan a múltra néz, de a következményei már előre mutatnak a jövőre. De nézzük meg egy picit közelebbről, hogy hogyan is történik itt ez a párbeszéd. Először is János apostol azt mondja, hogy nem találtatott senki, aki a könyvet felnyithatta volna. Képzeljünk el egy olyan tekercset, amelyben van egy másik tekercs. A külső tekercs le van pecsételve, és van benne egy második tekercs, az is le van pecsételve. Azután van egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik, hatodik, hetedik tekercs. Na, hogy lehet a legbelső tekercshez jutni? Csak úgy, hogyha a külsőt feltörjük, akkor kinyitottuk az első tekercset, és elolvastuk. Mind a két oldalán van felirat, így olvastuk. És mikor ezt feltörte, elolvasta, jön a következő. Azt is feltöri, elolvassa, és hozzájut a harmadikhoz, a negyedikhez, és így tovább. Valójában így kell ezeket a tekercseket elképzelni, hiszen az ókorban nem készítettek könyveket, úgy, ahogyan a mi kezünkben könyvek vannak, hanem pergamenből vagy papíruszból különböző tekercseket készítettek, és arra írtak. Így ez a korabeli szokást, írási szokást tükrözi. De különös az, hogy amikor a proféta sírni kezd, hogy nincsen senki, aki méltó lenne, hogy ezeket a pecséteket feltörje, akkor azt hallja az egyik véntől, akikről az előbb tanultunk, ugye 24-en vannak ott a trón körül, az egyik azt mondja közülük, hogy ne sírj, mert győzött a júdabeli oroszlán. A júdabeli oroszlán maga Jézus Krisztus, aki Dávid gyökere és ága a jelenések könyve utolsó fejezete szerint, ő a ma fényes hajnali csillag. Ő megjelenik itt szimbolikusan, mint egy oroszlán, legalábbis azt hallja a proféta, hogy győzött az oroszlán, és emberileg nézve azt várnánk, hogy utána találkozik egy oroszlánnal a látomásában. De nem lát oroszlánt, hanem helyette lát egy megörött bárányt. Megmutatom neked a bárány menyasszonyát, mondja az angyal, és amikor a proféta oda tekint, akkor nem egy menyasszonyt lát, hanem helyette a várost. És ahogy elmondtam, hogy a jelenések könyvében megvan ez a kettőség, hogy más hall és más lát, de a kettő ugyanaz. Itt azt hallja a proféta, hogy győzött az oroszlán, és lát helyette egy megölött bárány. De valójában ugyanazt a valamit, személyt, vagy egy eseményt, vagy egy tárgyat két különböző szimbólum is kifejezhet. De ezért a jelenések könyve sokak számára érthetetlen. De ezeket a részleteket összerakjuk, akkor kiderül, hogy még szebb a kép, mert az oroszlán is kifejez bizonyos tulajdonságokat, és a bárány is. Tehát ugyanannak a személynek a két oldalát fejezik ki ezek a szimbólumok. Valakitől egyszer úgy hallottam, hogy amikor arról van szó, hogy Jézusnak meg kell védeni az övéit, akkor ő olyan, mint az oroszlán. De amikor oda kell adnia magát áldozatul az emberért, akkor olyan, mint a bárány. Tehát így mind a két kép kifejezi azt, hogy Jézus milyen személy. Na, ő feltöri a pecsétet, és amikor feltöri a pecsétet, azaz elhangzik, hogy ő méltó, akkor tovább hangzik ez az új ének, hogy méltó vagy, hogy elvedd, és hogy megnyisd a könyvet, mert megölettél, és megváltottál. Na, az emberi történelem valójában két dolgon fordul meg. Az egyik a teremtés, amiről olvastunk az előbb a negyedik fejezetben, és itt a megváltás a másik nagy esemény, amiről az ötödik fejezet lényegében szól. Tehát, ha valaki össze akarná foglalni Isten szemével az emberi történelem lényegét, akkor két dolog van benne, az egyik a teremtés, és a másik a megváltás. Ha ezt a kettőt nem értjük, akkor nem értjük az emberi történelmet, sem a múltunkat, sem a jövőnket. A Jelenések könyvének ez az a része, amely a leghosszabb bevezetőt tartalmazza. Amikor a pecsétek feltöréséről van szó, akkor lényegében két fejezet csak bevezető. A negyedik és az ötödik fejezet, tehát még a pecsétekről nincs igazán szó, még egyetlen egyet sem törtünk fel, de egy hosszú-hosszú bevezető kellett, hogy megértsük, hogy itt valójában két fontos dologról lesz szó, a teremtésről és a megváltásról, talán még hangsúlyosabban a megváltásról, mint a teremtésről, mert tudnélik a bárány töri fel a pecséteket. Így a pecsétek egy kicsit őróla is szólnak. Nézzük ezek után, hogy mit tudunk a négy lovasról. Talán az lesz a legjobb, hogyha elolvassuk a négy lovasról szóló részt. Itt pedig a Jelenések könyve 6. fejezetéhez kellene, hogy lapozzunk. Ez a 291. oldalon található. És olvassuk el az első 8 verset. És láttam, amikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj és lásd. Ugyanaz a kifejezés, amivel találkoztunk a 4. fejezetben. És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél ívala, és adaték néki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. És amikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat azt mondá, jöjj és lásd. Tehát megint ez a felhívás. És eljöve egy másik veres ló, és aki üle azon, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá, jöjj és lásd. Látám azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg vala kezében. És hallék a négy lelkes állat között szózatot, amely ezt mondja vala, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának 3 mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala, jöjj és lásd. És látám, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi azt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel,

elvesztette volna a színét, tehát se nem fehér, se nem sárga igazán. Az igazi nagy kérdés az, hogy a lovakban, a lovak színében, vagy a lovasoknál lévő tárgyakban, vagy esetleg a hozzájuk fűzött magyarázatban van az igazi tanulság. Olvastam olyan magyarázatot, hogy a lovasok a jelentősek, pontosabban a lovak színei. És ezért ez a magyarázathoz az tartozik, hogy a Bibliának olyan részeit keresték, amelyekben hasonló lovasokkal találkozunk. Néha úgy tűnik, mintha egy kép, amely kicsit hasonlít a másikhoz, adja a magyarázatot, de valójában nem. A megoldás különös lesz, de a bibliai háttérhez, hogy tudjuk megértsük, hogy miről is szól ez az első négy pecsét, a négy lovas, nem egyszerűen a színeket kell figyelnünk, hanem azt, amit csinálnak a lovasok, vagy amilyen eszközök a lovasoknál vannak. Másrésztről pedig figyelnünk kell azt, amit a 8. versben olvastunk. Olvasnám még egyszer. Tehát most visszalapoztunk az Újszövetséghez, Jelenések könyve 6. rész, 291. oldal, a könyvezőtől jobbra. És itt a 6. rész 8. versét olvasnám, különösen a vers végét. És adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén. Tehát mit csinálnak ezek a lovasok? Hatalmat kapnak Istentől a föld negyed részén. Azt olvassuk, hogy adaték nekik hatalom a föld negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, és éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Tehát egészen más történik itt a lovasok körül. Az első lovas fehér, és győz. De a második, a vörös, úgy olvassuk, hogy adaték neki egy nagy kard, és hogy az emberek egymást öljék. Na itt a 8. vers azt mondja, hogy hatalmat kapnak arra, hogy öljenek fegyverrel. Itt van a fegyver. De utána azt olvassuk, hogy öljenek éhséggel. Na a fekete lónál azt olvassuk, hogy a lovas kezében egy mérleg van, és a búza mércéje 1 dénár, az árpa 3 mércéje 1 dénár. De a bort és az olajat ne bántsd. Ez valami éhségről tanúskodik, nem? Mert amikor csak árpát tud valaki venni, mert ugyanannyi 3 mérce az árpából, mint 1 mérce a búzában, az azt jelenti, hogy éhség van. De érdekes módon még sincs éhség, mert van búza meg olaj, vagy bor meg olaj. Tehát van egyfajta éhség, de van valami más, ami van helyette. Erre mindjárt visszatérnénk, hogy ez mit jelent. Azután pedig találkozunk ugye a 4. lovassal, amely sárga színű, és azt olvassuk, hogy a neve halál, és a pokol, az a szó szerint a sír, követte. Itt a teljes pusztulás képe van. Na ezek a kifejezések, hogy öljenek fegyverrel, azután éhséggel, azután halállal, szó szerint pestissel, dökhalállal, és végül a föld fenevadai által. Na ez a 4 kifejezés arra utalt, ahogyan az ókori világban a pusztítás jelentkezett. Tudnék, amikor háború volt, és ugye a férfiak jó részét megölték, mi támadt utána egy országban? Mindig éhség. Az éhségben legyengültek az emberek, jöttek a járványok, a pest is, vagy bármi más járvány. Mikor a járványok is legyengítették az embereket, vagy elpusztultak, mondják úgy, hogy a középkorban, ugye a pest is járványok során úgy pusztultak az emberek, mint a legyek, akkor, ugye abban az időben nem volt a közbiztonság olyan, mint manapság, akkor megjelentek a vadállatok. Megjelentek a dögevők, a madarak, állatok, és pusztították azt, ami megmaradt. Tehát egy borzalmas kép arról, hogy mi minden történhet akkor, amikor a háború végül egy ilyen pusztításban ér véget. De a kérdés csak az természetesen, hogy itt fizikai háborúról van szó, vagy valami másról. Na kérem, hogy ezek után lapozzuk fel Mózes 3. könyve 26. fejezetét. Nézzük meg a bibliai háttérhez,

Mózes könyvét. Mózes harmadik könyvénél vagyunk, és ott a 26. fejezetnél. Ez a fejezet arról nevezetes, hogy az áldásokat és az ákokat tartalmazza. Tehát Mózes harmadik könyvénél vagyunk, a 26. fejezet, ahogy jeleztük is a B betűvel, ez a könyvjelzőtől balra található, 136. oldalon. Tehát Mózes harmadik könyve, 26. rész. És innen olvasom a 21. verstől a 31-ig. Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni, hétszeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért. És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfosszanak titeket gyermekeitektől, kiírtsák barmaitokat, és elfogyasszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti utaitok. És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok, én is bizony ellenetekre járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bűneitekért. És hozok reátok bosszuló fegyvert, amely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor dökhalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok. Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, 10 asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemencében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégeztek meg. És ha emellett sem hallgattok rám, hanem ellenemre jártok, én is ellenetekre járok, búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért. És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát, és lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket, bálványaitok holtetemeire hányatom, és megutál titeket az én lelkem, és városaitokat sivataggá teszem, szent helyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok. Találtunk itt hasonlóságot ahhoz, amit a Jelenések könyvében olvastunk? Hiszen itt is szó van a dökhaláról, a bosszuló fegyverről, az ellenségről, az éhségről, de milyen összefüggésben? Az átkok között. Tehát Isten azt mondja, hogy ha ellenemre mentek, és újra meg újra ellenem lázadtok, mondja, akkor én is a bosszuló fegyvert hozom rejátok, és ezek a csapások érnek majd titeket. Na, ezek az átkok kicsit különösen hangzanak a mai ember fülének, de ezek azt jelentik, hogy az Isten védelme nem fog őrizni bennünket most már, hanem, ahogy szoktuk mondani, hogy elszabadul a pokol. És az egyik csapás a másikba kapcsolódik, és valami borzalmas átok sorozat éri az embert. Mondhatná valaki, hogy igen, de ez a zsidó népnek szólt annak idején, mert itt a szövetségről van szó. De az új szövetségben, így mondjuk új szövetség, már nem arra a szövetségre gondolunk, amelyet Isten kötött Izrael népével annak idején, hanem valaki másra, egy személyre. Kérem, hogy lapozzunk vissza a Jelenések könyve 6. fejezetéhez. Itt arról a személyről olvashatunk, aki a 4.-5. fejezet központi szereplője, a bárány tudnilik. És az első lovas úgy jelenik meg, mint aki fehér lovon ül, nála íj van, és adatik neki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. Na, ha ez a bibliai vers csak itt magában lenne, akkor nem értenénk, de van a könyvnek egy párhuzamos része, mégpedig a Jelenések könyve 19. fejezetében. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. A 19. fejezet 11. verséhez, ha a szerkezeti vázlatra gondolunk, akkor bizonyára megjelenik előttünk az, hogy ennek a képnek, tudnélik a feltört pecséteknek van egy párhuzamos része, amely az ítélet hét jelenetét tartalmaz a Jelenések könyve 19. 20. fejezetében. Most a 19. fejezet 11. versét olvasom, itt azt találjuk, hogy
és látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. És a 13. verset is olvassuk hozzá, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. De amikor tanultunk a 7 gyülekezetről, akkor a 7. gyülekezetnél azt olvastuk, hogy az Isten teremtésének kezdete a hű és igaz tanúbizonyság, szólítja meg a laodiceai gyülekezetet. Na ugyanazokkal a tulajdonságokkal találkozunk itt is a 19. fejezetben, majd pedig, ahogy olvastuk, a 6. fejezetben. Tehát végső fokon Jézus Krisztusról, vagy a róla szóló evangéliumról beszélnek ezek a lovasok. Egész pontosan úgy, hogy az evangélium hirdetése elindul dicsőségesen, azaz tisztán, fehéren, de azután az emberek ellenállnak, és ennek az ellenállásnak ilyen eredménye lesz, hogy ugyanolyan átkokat hoznak magukra, mint annak idején Izrael népe, amikor hűtlenné vált a szövetséggel szemben. Egy szóval az evangélium hirdetése és elutasítása az, amiről ez a 4 lovas szól. Térjünk vissza a Jelenések 6. fejezetéhez, és olvassuk el most azt, amit az 5. pecsétről találunk. Tehát itt vagyunk a 291. oldalon, a Jelenések könyve 6. fejezeténél. Olvasom a 9., 10. és 11. verseket. És amikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Na, ez egy különös kép. Az oltár alatt az apostol lelkeket lát, ha tegyem hozzá, hogy nem a mennybe látja a lelkeket, hanem az oltár alatt. És az oltár alatti lelkek, mint egy kiáltanak fel, hogy Istenünk, meddig nem állsz bosszút, ami vérünkért. Kérem, hogy megint lapozzunk most a Jelenések könyve párhuzamos részéhez, tehát a 19. fejezethez, és ott találunk választ erre a kérdésre. 19. fejezet, amely a 301. oldalon van, a könyvezőtől jobbra, és ott olvasom az első és második verset. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, Alleluja! Az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. Tehát miért kiáltottak ezek az oltár alatti lelkek? Hogy meddig nem ítélsz, és nem állsz bosszút, ami vérünkért. És íme a Jelenések könyve párhuzamos részében, tehát az ítéletről szóló 7 jelenetben, már az első jelenetben ott van, hogy az Isten igazságos, és igaz, és minden ítélete igazságos, mert megítélte azt, aki a szolgái vérét ontotta. De talán többünket zavar az, hogy itt lelkekről van szó. Hogy lehet az, hogy a lélek kiállt? Meg egyáltalán, hogy az oltár alá kerül a lélek. Lehet ilyen, hogy a lélek kiállt, és a lélek azért kiállt, hogy mi van a vérrel. Na, ha feltételezzük azt, hogy az embernek külön van teste, és külön van lelke, és a lélek kiállt, akkor miért kiállt a lélek a vérért, ami a testhez tartozik? Ha viszont itt valami szimbólumról van szó, akkor meg kell fejtenünk, hogy miért kiáltanak a vérért, és miért a lelkek kiáltanak. Vagy esetleg a kettő jelenti ugyanazt, a vér és a lélek.
Kérem, hogy most lapozzunk a Biblia elejére. Mózes első könyve, és ott a negyedik fejezet. Ez a kiosztott Bibliákban a 8. oldalon található, tehát egészen a Biblia elején, és onnan a 10. verset olvasom, tehát Mózes első könyve, 4. rész, 10. verse. Monda pedig az Úr, mit cselekedtél? Tudnélik, Isten Káinhoz beszél. Mit cselekedtél a te atyád fiának vére kiállt hozzám a földről? Tehát ez egy szimbolikus kifejezés, amely azt jelenti, hogy nem a vér kiállt, hanem egyszerűen egy ártatlan ember élete szinte kiállt, hiszen a halott már nem tud kiáltani, de Isten úgy mondja, hogy mintha a vér kiáltana a földről, mert a vér kifolyt a földre. De még mindig nem kaptunk egészen választ arra, hogy hogyan is van ez, hogy lélek, és a lélek az oltár alatt van. Kérem, hogy lapozzunk Mózes 5. könyvéhez. Ebben a könyvben van egy különleges szakasz, amely választ ad nekünk erre a problémánkra. Mózes 5. könyvéhez lapozunk, és onnan a 12. fejezetből a 16. verset olvasom először. Ez a 200 és 201. oldalon található a Biblia elején. Mózes 5. könyve 12. rész 16. versét, majd a 23. 24. versét olvasom. Csak hogy a vért meg ne egyétek, a földre öntsd azt, mint a vizet. És most olvasom a 23. 24. verset ugyanebből a fejezetből. Csak hogy abban álhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed. Mert a vér az a lélek. Azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed. Meg ne egyed azt, a földre öntsd azt, mint a vizet. Tehát nem kell találgatnunk, mert itt nagyon világosan megvan, hogy a vér maga a lélek. Tehát a vér mintegy kifejezi az emberi életet, vagy az emberi lelket. Amikor a lélek kiállt az oltár alól, az azt jelenti, hogy úgy hal meg az a személy, mint az áldozati állat meghal, mert az állat vérét az oltár alá kellett önteni. És innen kiállt föl Istenért, hogy álljon bosszút, mert ha az Isten igazságos, akkor bosszút kell állnia. És ahogy láttuk a Jelenések könyve 19. fejezetéből, végül Isten bosszút is áll. Ezután nézzük még a 6. pecsét feltörését, amelyről csak röviden szeretnék szólni. Visszatérünk a Jelenések könyvéhez, és egy kis türelmet kérnék. A Jelenések könyve 6. fejezetéhez, ha térünk, ez a 291. oldalon található. Nézzük a 6. pecsétet. 12. verstől 17. Azután láttam, amikor a 6. pecsétet felnyitotta, hogy ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lő, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték, és a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájába, és mondának a hegyeknek, és a kőszikláknak, esetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg. Na úgy tűnik, minthogyha ennél a 6. pecsétnél már nem annyira földi eseményekről lenne szó, mint inkább valami kozmikus katasztrófákról. Azt olvassuk, hogy nagy földindulás lőn először, azután a nap feketévé lett, utána a hold, mintha vérszínű lenne, utána, mintha az ég eltakarodott volna, azután meg minden hegy meg sziget elmozdítaték. Történt ilyen már valamikor az emberi történelem során? Hát így. Ilyen sorrendben és ilyen alapossággal még soha. De volt valami a múltban, több mint 200 évvel ezelőtt legalábbis, amely az akkori világot nagyon megrázta. 1755-nél vagyunk,
amikor is volt a nagy lisszaboni földrengés. Akik a történelem könyvekből ezt ismerik, nagyon jól tudják, hogy ez a földrengés bár Lisszabon városát pusztította el, és állítólag 6 perc alatt kb. 60 ezer ember halt meg, mert az egész partszakasz besüllyedt. Ugye a föld kéregnek bizonyos mozgásai vannak, és ennek következtében a part szakasz, ahol a város feküdt, egyszerűen elsüllyedt. 6 perc alatt 60 ezer ember. De olyan nagy kiterjedésű volt a földrengés maga, meg ezek a mozgások, hogy Afrikának a déli részén, sőt Dél-Amerikában és Közép-Amerikában is érezték. Tehát szinte, mintha az egész bolygót körüljárta volna valamiféle mozgás. Ez tehát 1755-ben történt. De nem sokkal később, 1780-ban volt egy különleges jelenség, amely úgy vonult be a történelembe, hogy a sötét nap. Egy szokatlan, váratlan napelsötételés volt. Azután jött egy harmadik dolog, 1833-ban, egy nagyméretű meteorhullás, vagy csillaghullás, ahogy egyszerűbben mondjuk, de ez lényegében egy meteorzápor volt, amely akkor elérte a Földünket, illetve a Föld a pályáján áthaladt egy ilyen meteorzónán, és attól számítva 33 évenként a Föld áthalad egy ilyen zónán, de soha nem találkozott a Föld annyi meteorral, mint éppen akkor. Na most ez azért különös, mert az 1700-as évek vége felé, az 1800-as évek elején elindult egy világméretű nagy mozgalom, amelyet úgy nevezünk, hogy advent mozgalom. Na, ennek a tagjai hittek abban, hogy Jézus nem sokára eljön. Körülbelül azokat a kérdéseket tették fel, amelyekről itt olvastunk a Jelenések könyve 6. fejezete végén. Hogy eljött az ő haragjának nagy napja, és ki állhat meg? Na vajon ki állhat meg? Hát erről fogunk tanulni majd a következő alkalmakon, hogy ki állhat meg. És hogyan állhatunk meg? Én nagyon megköszönöm a türelmüket, és hogy ezt így elviselték, de a Jelenések könyve egyik legbonyolultabb része ez, a négy lovasról szóló rész. Ennél bonyolultabb már csak a trombiták lesznek, megmondom előre, meg lesz még egy néhány bonyolult rész, amennyi egy kicsit nagyobb türelemre van szükségünk. Lehet, hogy több bibliai verset kell elolvasnunk, de úgy gondolom, hogy amit elolvastunk, az világossá tette azt, hogy itt a különböző szimbólumok néha egészen mást jelentenek, mint amire első olvasásnál gondolhatunk. Szeretném megköszönni még egyszer a türelmüket, figyelmüket, és kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket most egy imádságra. Ó, drága Jézus, köszönjük néked ezt a tanulmányt. Köszönjük a pecséteket. Köszönjük azt, hogy neked volt hatalmad, hogy ezeket elindítsd, hogy feltörd, és hogy az evangélium először csodálatos módon terjedt ezen a földön. De megköszönjük néked azt is, hogy rávilágítottál a bukásokra, a tévedésekre, azokra az átkokra, amelyeket az ember sokszor önmaga hozott a maga életére. De köszönjük, hogy végül ott lehet a győzelem reménysége is, hiszen a Jelenések könyve további szakaszai elmondják azt, hogy hogyan állhatunk meg majd a ma napon. Kérünk, hogy mindannyiunkat készíts fel majd arra a dicső napra, amikor te megjelensz az ég felhőjében, és mindannyian megállhassunk előtted. Így hallgass meg imádságunkat kegyelmedből. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban még egy pillantást vetünk a Filippi beliekhez írt levél második fejezetére.
1: Krisztus példája, engedelmessége a kereszt halálig.
2: Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
1: Az üdvösség munkálása félelemmel és rettegéssel.
2: Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtek,